0: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

0: életünk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök atya, fölajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: Magnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéseért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéseért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéseért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
5: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
6: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
7: Tárcsázza a következő telefonszámot.
8: 031-5-04-04-04.
7: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
8: 031-5-04-04-04-es telefonszámot.
7: Hallgassa telefonon keresztül is
8: a

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned.
2: Mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned.
2: Mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged.
2: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.

0: arccal.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben

0: most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, Add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az alfától az omegáig a jelenések könyvéről szóló előadás sorozat következő előadását hallják. A jelenések könyve, ahogyan újra meg újra találkozunk vele, egy igen nehezen értelmezhető, mégis tele olyan ígéretekkel, olyan kifejezésekkel, útmutatásokkal, ami valóban mutatja, hogy egy értékes, különleges könyv, amelyet mindenképpen meg kell ismernie a keresztény embernek. A jelenések könyve, ami ugyanakkor arra szorul, hogy türelmesen, odafigyeléssel dekódoljuk mindazt a nyelvezetet, amivel Szent János apostol látnok elénk tárja az ő mondani valóját. És most jutottunk el, amikor a jelenések könyvének írója elénk tárja az apokaliptikus esemény sorozat kezdő epizódját. Ez a kezdő epizód, ahonnan minden kiindul, ez nem más, mint Isten trónterme. Így szoktuk elnevezni a jelenések könyvének a negyedik és ötödik fejezetét, hogy trónterem vízió. Azért, mert Isten tróntermébe vezet el bennünket a szerző, nem csak, hogy leírja azt a valóságot, ami ott történik, hanem ugyanakkor leírja azt is, hogy hogyan kezdődik el, mi a meghatározó lökés az apokaliptikus eseménysorozatról. Ez a leírás alapvetően ószövetségi szentírási helyek kombinációjából áll össze. Legelsősorban Ezekiel látomása, az Ezekiel 1-es fejezetből, részben Izajás könyve, Izajás 6, illetve utalás Zakariás könyvére, de nem egyszerűen csak idézi ezeket a helyeket, hanem úgy összekombinálja egy olyan egészen sajátságos, dicsőítő légkörré, amivel valahol azt is meg akarja mutatni, hogy mi az, ami mozgatja a világtörténelmet, és valahol mi lesz a végső pontja ennek az Istenből kiinduló tervnek, amit a Jóisten az ő tróntermében határoz meg. Valahol az Isten dicséretnek egy meghatározó eleme ez, hogy rádöbbenjünk arra, hogy akármi is van az én életemben, az Isten olyan mértékben csodálatos és gyönyörű, hogy mindig méltó a dicséretre. Igazából az egész negyedik fejezet ebbe dicséretbe akar kicsúcsosodni, ebben az imádásban. A negyedik fejezet gyakorlatilag ezzel fejeződik, de nem ezzel fejeződik a trónterem látomása, hanem a következő fejezet szerves része, ugyanis most következik az isteni bárány bemutatása. Mikor bemutatja a szent szerző ezt a csodálatos Isten dicséretet, akkor így folytatja: a trónon ülő, vagyis Isten jobbjában láttam egy kívül és belül teleírt könyvet, amely 7 pecséttel volt lepecsételve. Mi ez a könyv? Igazából Ezekiel próféta könyvében a látomás úgy folytatódik, hogy a próféta is lát egy könyvet. De ez a könyv, amit az Isten igéjét jelképezi, ugyancsak kívülbelül tele van írva, Ezekiel 2, ez a könyv tekercs is, amit a prófétának meg kell ennie, el kell fogyasztania, lenyelnie, hogy teljék be az egész benseje ennek a könyvnek a szavaival, és ennek erejéből tud aztán prófétálni. Magyarán Ezekiel próféta könyvében a könyvtekercs azt jelképezi, hogy hogyan lesz Isten igéje, amely prófétálva avatja Ezekielt. Itt azonban egy kicsit más a szerepe a könyvtekercsnek. Ugyanis ugyancsak kívülbelül tele van írva, tehát valahol Isten igéjéről van szó, de ez 7 pecséttel le van zárva, vagyis egy olyan ismeret, olyan Istentől származó ismeret, ami titkos. A 7 pecséttel való lezárás azért 7 pecséttel, hogy ismét csak a lezártsága, az olvashatatlanság teljességét jelzi. A pecsét mindig azt jelképezte, hogy ki törheti fel ezt a pecsétet. A hit pecsét viszont azt jelzi, hogy tilos föltörni, és nem is lehet feltörni. Mi ez az ismeretlen, elrejtett ismeret, amire itt utal a Jelenések könyve? Egyértelműen a mű szellemiségében arról van szó, hogy az emberi történelemnek a titkai. Az, ami még előttünk van, hogyan fog végződni az emberi történelem, erről szól az apokaliptikus esemény sorozat, amit bemutat a Jelenések könyve, illetve a jelennek a helyes ismerete. Tehát az emberi történelem titkai. Azonban ettől tovább kell mennünk. Azt kell mondani, hogy igazából ez a hitpecsittel lezárt tekercs nem más, mint magának az Istennek a misztériuma. Magának az Istennek a titka. Mert igazából a Jelenések könyve nem egyszerűen csak az emberi történelem titkait fedi fel, hanem azt mutatja meg, hogy hogyan fedi fel az Isten az ő arcát az emberi történelem során. Magának az Isten misztériuma maga, ez a leírt, hétpecséttel lezárt tekercs. Mert Isten maga nem egyszerűen csak a világ ura, hanem ő a világ történelem rejtélyének kulcsa is. Az ember az Isten nélkül nem érthető. Az emberbe levő vágy a végtelen után egy önellentmondás, ha Isten nem az ő saját képmására alkotta meg az embert. Az ember és az egész világ csak is Istenben nyeri el az ő értelmét. Csak is Isten adja meg a kulcsát, hogy miért ilyen az ember, amilyen. Hogy mi az értelme a szenvedésnek, mi az Isten terve velünk. Az emberi történelem titkai, de igazából Istennek, saját magának a titkairól van itt szó. Isten misztériuma, amit meg kell ismernünk, ha igazán emberek akarunk lenni. És valahol ez a gondolatot viszi tovább a Jelenések könyvének a szerzője is, ugyanis azt mondja, hogy akkor láttam egy erős angyalt, aki hangosan hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje annak pecsétjét. És senki nem volt méltó, képes arra, hogy felnyissa a könyvet, vagy akár csak beletekintsen abba, sem az égben, sem a földön, sem a föld alatt. Tehát igazából Isten titkait megismerni nem csak a földön nem méltó senki rá, hanem még az égben, az angyalok közül se, senki nem méltó rá arra, hogy felfedje az Isten titkait. Méltó erre egyedül csak Jézus Krisztus. Senki nem méltó rá, senki nem képes. És ekkor, mikor ezt konstatálja, hogy sem égen, sem földön, sem a föld alatt, tehát sehol a világ mindenségben nincs senki, aki méltó lenne, akkor azt mondja, nagyon sírtam, mert senki nem találtak méltónak arra, hogy a könyvet felnyissa, és abba beletekintsen. Valójában senki nem méltó arra, hogy fölfedje az Isten titkait, az Isten misztériumát. Erre a vének közül az egyik így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid sarja. Ő felnyissa a könyvet és felbontsa annak hitpecsütjét. Júda törzséből való oroszlán, Dávid sarja, mind a kettő ószövetség utalások a messiásra. Igazából nem csak az, hogy messiás, hanem Isten fia. Neki egyedül joga van, ő méltó arra, hogy felnyissa a hitpecsütet. És akkor íme a trón és a négy élőlény között láttam egy bárányt állni, mint egy megölve. Júda oroszlánja, Dávid sarja, és aztán mégis egy megölt bárány, amely ott áll a trónon, mint egy megölve. A bárány egyértelműen Jézus Krisztusra vonatkozik. A keresztelő Szent János útmutatása is, hogy íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Itt keresztelő Szent János az áldozati bárányként mutatja be az Úr Jézust. De még fontosabb, Izaiás könyvében a szenvedő szolga negyedik éneke. Az a görög szó, ami itt áll, az igazából arra utal. Izaiás könyvének a szövegére, ahol a szenvedő szolga, aki magára veszi sokak bűneit, olyan, mint a bárány, amely elnémul nyírója előtt, akit kitépnek az élők földjéről. Az első közösség Jézus kereszthalálát, értünk vállalt kereszthalálát nagyon sokszor ezzel a képpel, a szenvedő szolga eddig énekének a leírásával mutatja be. Jézus, aki magára vállalja a bűneinket, elnémul és odaadja az életét értünk. Ezt a bárányt látja a trón kellős közepén. És ez egy érdekes kifejezés, hogy láttam ott állni a bárányt, mint egy megölve. Nem erőltetett, hogy azt kell mondjuk, hogy itt egyszerre a föltámadott és keresztre feszített Krisztusról van szó. Igen, nehéz lenne elképzelni azt, hogy megölnek egy bárányt, és olyan ügyesen szúrják át a szívét, hogy mégis állva maradjon. Nem erről van a szó. Itt arról van a szó, hogy a bárány, aki odaadta értünk az életét, meghalt, azzal az ő odaadott életével mégis föltámadottként van jelen közöttünk. Az oltári szentség, ami egyszer jelzi a megtört kenyérként a megtört Jézus Krisztust, de melyben mégis tapasztaljuk a föltámadás erejét. Ez a bárányban jelen az egyházban. A megölt és föltámad bárány. Ennek a báránynak 7 szarva és 7 szeme volt, amely Istennek az egész földre elküldött 7 szelleme. Itt újra csak a Zakariás könyvének az utalását kell vennünk. Ismét csak a Szentlélekről van szó. A bárány szarvai, magam a bárány szarva nem annyira félelmetes, de ennek a báránynak szarva van, a szarv pedig az erőt jelzi, a fegyvert jelzi. A szem viszont a megértést, az ismeretet. Mind az ereje, mint a tudása ennek a báránynak a Szentlélek teljessége, akit birtokol. Igazából fontos megemlíteni, hogy azon a helyen, ahol a Zakariás erről a Isten 7 szeméről beszél, amire történik itt is utalás, rögtön utána arról beszél, hogy nem erővel és nem hatalommal kell, hogy éljünk, hanem Isten szellemével, Isten szent lelkével. Nem erővel és hatalommal, hanem Isten szent lelkével. Ezt teszi a bárány is. Isten szent lelkével tör magának utat a világtörténelembe. Ellenállhatatlanul, mert a Szentlélek a legerősebb fegyver és a legerősebb erő, ami a világban tevékeny. Ez a bárány odalép és átveszi a trónülő jobbjából a könyvet. Ez egy nagyon érdekes mozzanat. Igazából ez az, ami a mennybe történik Krisztus földi élete, halála és föltámadása után. Amikor Krisztus visszatér az atyához a mennybe menetellel, és az ő küzdelmének a jutalmát, az eredményét átveszi. Ez a mozzanat, ez nincs benne egyetlen egy egyházi ünnepben sem. Krisztus, aki győzött, megölt és föltámadt bárányként, újra az atya előtt áll és átveszi a kezéből a könyvet. Aki egyedül méltó volt mindig is, és most átveszi a mi nevünkben a könyvet. Igazából ez a könyvnek ez az átvevése nem csak azt jelenti, hogy egyes információknak a birtokába juthatunk általa, hanem Isten megmutatja az ő arcát, megmutatja az ő szívének a rejtekét a világnak. Krisztusban megmutatja arcát és a szívének a legmélyét a világnak. És ez az ismeret, ez olyan erőt jelent, ami hatékony. Tehát nem egyszerűen csak a fejemben egy néhány plusz ismeret, hanem egy hatékony, amik valóban képes átformálni a világ mindenséget. Az apokaliptikus esemény sorozat itt indul, amikor a könyvtekercs pecsétjeinek felbontásával Isten megmutatja az ő arcát. És ez a látvány, ez átformálja a világ mindenséget. Ugyanúgy, ahogyan az előzőekben, amikor láttuk a 4 élőlényt, aki szemléli az Istent, és ez a szemlélés, ez nem egyszerűen csak látok valamit, hanem ez az egész valómat, egész lényemet ellenállhatatlanul magával ragadja. Ez egy erővel teli látvány. Ugyanúgy ez az ismeret is egy erővel teli ismeret, amely szinte maga alá gyűri a világ mindenséget, és átformálja olyanná, amilyenné Isten akarja. Ebben a pontban indul el az Isten világot átalakító terve. Krisztus halálával, föltámadásával, megdicsőrésével. Mikor történik ez a pillanat? Réges-rég megtörtént. Akkor, amikor Jézus a mennybe ment, mégis igazából az esemény azóta is tart. Erre az eseményre, hogy átveszi a megölt és föltámad bárány, átveszi az atya jobbjából, a trónülő jobbjából, átveszi a könyvtekercset, erre mind a trónteremben levők, mind az egész világ, minden teremtmény egy végtelen örömmel és dicsőítéssel válaszol. A 24 vén először leborul előtte is, új éneket énekelnek, méltó vagy uram. Ismét csak ez a méltó vagy uram a dicséretre. Hogy elvedd a könyvet és felnyisd annak pecsétjeit, mert megöltek, és saját véreddel megváltottál Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, és Istenünknek országává és papjaivá tetted őket. Saját vérének erejével a megváltottakat Isten országává, Isten papjaivá teszi, és uralkodni fognak a föld felett. Aztán a következő pillanatban számtalan angyal, ezerszer ezernyi angyalnak a hangját hallja, méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. A 24 vénhez kapcsolódóan minden angyal is dicsőíti a fiú Istent, a megölt bárányt. És aztán trónterem dicséretének a visszhangjaként minden teremtmény, amely az égben, a földön és a föld alatt, a tengeren és a tengerben van, mindenkitől hallottam, amint mondták, a trónon ülőnek és a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. Az egész teremtett világ zengi az Úristen dicséretét. Pontosabban ez kellene, hogy legyen a válasz mindarra, amit Jézus megtett. Mindarra, amit Jézus már elindított. A vének, az angyalok már teszik, és az egész világnak hozzájuk hasonlóan egy túlcsorduló imádásba és dicsőítésbe kellene kitörnie, mert Isten eljött, hogy megszabadítsa a földet. Igazából újra meg újra azt mondjuk, hogy a jelenések könyve tele van ijesztő képekkel, borzalmas leírásokkal. Ez részben igaz is, de valahol mindig tele van ilyen csodálatos dicséretekkel is. Mert Isten, amikor megmutatja az ő arcát, az lenyűgöző, és Isten, amikor elkezdi megváltani és helyreállítani ezt a világmindenséget, beteljesíteni, már a kezdetben benne van az, hogy Isten nem fog csődöt mondani, és az ő cselekvésére mindig számíthatunk. Nagyon szépen köszönöm a kedves Mária Rádió hallgatók figyelmét. Talán sikerült egy kicsit közelebb hozni ezt a részletit is jelenések könyvének, és megmutatni, hogy mennyire tele van olyan elemekkel a jelenések könyve, ami nem csak, hogy nem ijesztő, hanem igazából magával ragadó. Pontosabban azt mutatja meg, hogy a Jóisten az ő szépségével és nagyságával hogyan akarja magával ragadni az iránta elkötelezett hívőknek a szívét. Dicsértessége Jézus Krisztus!

alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Sok szeretettel köszöntjük rádión kedves hallgatóit. Szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást Börbusz Péter atya vezeti, a kántori szolgálatot Majoros Attila látja el. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségírásba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, te megtanítottad az apostolaidat imádkozni, és a világba küldted őket, hogy folytassák művedet. Köszönetet mondok neked, áldalak életük minden egyes pillanatáért, amikor másokat tanítottak imádkozni, miként te tanítottad őket imádkozni. Köszönet neked mindazokért, aki ma folytatják művedet, az apostoloktól kapott küldetést. Törzsd el az imádság lelkületével a Szentatyát, a püspököket, a papokat, a szerzeteseket és a szerzetesnőket, a szülőket és a hitoktatókat, hogy képesek és készek legyenek Szentlélekkel eltelve imádkozni, és erre másokat is megtanítani. Van, aki már nem óhajt imádkozni, van, akinek csak az ajka imádkozik, szíve azonban messzire elkóborolt tőled. Van, aki azzal mentegetőzik, hogy nincs ideje, valójában azonban a hite és az irántad való szeretete csappant meg. Áraszd ki az imádság lelkületét híveid szívében, Urunk. Amen.

Uram, tudom, hogy akkor is meghallgatod imáimat, amikor azok korántsem tökéletesek. Add, hogy teljesen veled tudjam tölteni ezt az időt, amit imádságban neked szánok. A te kegyelmed határtalan, és mindig van valami, amit te el szeretnél mondani nekem. Bár méltatlan vagyok, mégis fogedd el azt az alázatos imámat, amit neked szánok. Segíts, hogy fejlődni tudjak életem egyik olyan területén, melyet eddig elhanyagoltam. Amen.

Uram, köszönöm neked az időseket, akik áldásai életünknek. Kérlek, adj nekik erőt és egészséget, hogy minél tovább velünk lehessenek. Segíts, hogy a fiatalabb generációk is megbecsüljék és tiszteljék őket. Adj nekik békét és nyugalmat az életük alkonyán. Kísérd el őket kegyelmeddel, és adj nekik erőt a betegségek elviseléséhez. Adj türelmet és megértést az ápolóiknak is. Amen.

Úr Jézus, aki Szent Joakim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél a világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre, oltalmazd meg őket, add, hogy családjainkban a hit szilárd oszlopa legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrei a vallás hagyományoknak. Tedd őket bölcs és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit. Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét. Soha ne feledkezzenek el róluk, és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük. Amen.

Uram, amikor életadóvá tettél, kezünkbe adta gyermekeink életét. Megörvendeztettél kedvességükkel, szenvedéssel, tisztítottad szívünket. Amikor értük, miattuk aggódtunk, azt hittük, hogy ennél már nincs is nagyobb öröm az életben. Hálát adunk neked, amikor kezedből elfogadott gyermekeinket, neked visszaadhattuk a szentségek vételekor. A te segítségeddel jutattuk el őket a felnőtt kor kezdetére. Nyugtalan szívvel bocsátattuk útjára, amikor apját, anyját elhagyva élete társát megkereste, és színed előtt örök hűséget esküdött neki. Öröm és fájdalom keveredett a boldogságunkba. Mégis, csak most érezzük, hogy milyen nagy boldogságot és jutalmat tartogattál számunkra, unokákat. Vér a vérünkből, hús a húsunkból, lélek a te lelkedből engeded, hogy javára legyen szeretetünk és sohasem ártalmára. Mindig azt tegyük, ami jó és hasznos számára. Engedd, hogy minden áldozatot örömmel vállaljunk érdekében. Ami szánkról lesse el szent nevedet és az imádság szavait. Köszönjük, hogy unokánkban új kedvet, reményt adtál, és a mennyország előízét éreztetted meg velünk. Amen.

Jóságos Istenem, csodállak téged, hogy végtelen türelemmel életed utolsó órájában még a kereszten is ajándékká tudtál válni a számunkra. Alázattal arra kérlek, erősítsd meg a kedves nagyszülői korba jutott testvéreimet, hogy életük utolsó éveiben ne számon kérjenek, zsémbesen ítélkezzenek, hanem nagylelkűen ajándékod adva, ők maguk is a te drága ajándékaiddá válva éljék életüket. Segíts, hogy ne vészhozó komor felhőként nehezedjenek unokáik életére, hanem e mai sötét világban lehessenek számukra a ragyogó hajnalcsillag, egy biztos fény az alagút végén. Amen.

Kérlek a sok jóért, amit velem az első naptól kezdve tettek, és segíts, hogy hálás lehessek mindig nekik. Áld meg munkájukat és fáradozásukat, tarts meg őket jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban, és őrizd meg őket minden rossztól. Áld meg a testvéremet is, és minden rokonomat. Ne engedd, hogy családtagjunk, egy tagja se vesszen el, hanem egyesíts mindannyiunkat újra az örök atyai házadban. Amen.

Hálát adunk neked, Uram, megváltó szeretetedért. Hálát adunk a mennyei atyánknak azért, hogy téged, egyszülött fiát értünk adott. Felfoghatatlan számunkra ez a szeretet, hiszen mi el sem tudnánk képzelni, hogy mit tennénk enélkül. Add, hogy kegyelmedből hittel el tudjuk fogadni ezt a szeretetet, és meglássunk téged, a hozzánk közel lépő Krisztust. Te emberré lettél miértünk, és vállaltad a szenvedést is. Add, hogy mindig magunk előtt lássunk téged a nehézségekben, és beléd kapaszkodjunk reménységgel. Küldd el szent lelkedet, hogy családjaink a te utadon járjanak. Kérünk, tarts meg minket, hogy ezután is kövessünk téged, a juhok pásztorát. Jézus Krisztus, te azért jöttél, hogy megtaláld és megmentsd az elveszettet. Segíts, hogy egész családunkkal hozzád ragaszkodjunk, és meghalljuk hívó hangodat. Amen.

Mennyei Atyánk, az idősekért fohászkodunk hozzád, akik életükkel és példájukkal előttünk járnak a hozzád vezető úton, akik bátran hordozták keresztjüket életükön át, sok vihart és szenvedést megélve, kiknek arcában bevésődtek a megpróbáltatások barázdái, és sohasem tértek le az általad rendelt útjuk.

Ról, akik életet adtak az élet és életüket gyermekeiknek és munkájuknak szánva éltették szent értéseidet és adták tovább hitüket és szeretetüket, kik majd előttünk járnak a hozzátérésben a mennyei hazába, és még ott is próbál pártfogóink lesznek majd trónusodnál. Áld meg őket, ahogyan mi is áldjuk őket áldásos életükért, hogy földi édesanyái és édesapái voltak gyermekeiknek. Hallgasd meg imáinkat. Amen.

Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcad, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmullasztottam. Köszönöm, hogy te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, hogy több okom van a halálra, mint a panaszra. Ments meg az irítségtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszattól és mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől és az örökös zsörtölődéstől, a rút önzésétől, ami mindent elborító keserűségtől és hiába valóság nyomasztó érzésétől. Amen.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, csak ne érezzem, csak ne tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és hogy jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted melegét. Uram, maradj az, aki mindig voltál, megbocsátó édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet, szólj, Uram, még hallja a te szolgád. Amen.

Uram, kérlek, adj erőt és türelmet az időseknek, hogy el tudják viselni betegségeiket és fájdalmaikat. Kísért el őket szeretettel és áldással, és adj erőt az ápolóknak is, hogy türelemmel és megértéssel tudjanak gondoskodni róluk. Add meg, Uram, az időseknek azt a kegyelmet, hogy a korukkal járó nehézségeket vele tudják elhordozni, és panasz helyett inkább ajánlják fel szenvedéseiket családtagjaik és saját maguk üdvösségére. Amen.

Uram, hiszek benned, segíts nekem különösen akkor, amikor már feladnám. Uram, remélek benned, mert mindenkor hűséges vagy az ígéretedhez. Uram, szeretlek, segíts abban, hogy elképzelésed szerinti kedves gyermekedként élhessek. Istenem, mélységes hálával jöttem hozzád. Köszönöm neked az élet ajándékát, a hitet, a családomat, és ezt az alkalmat, amikor veled lehetek. Amen.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott, köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik, add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

0: Légy áldott Jézus mindazokban, akik szívesen imádkoznak, akik időt szakítanak arra, hogy magukban, a családjukban, különböző imacsoportokban és az egyházban testvéreikkel együtt imádkozzanak. Segíts nekik, hogy növekedjenek az imádságban, érezzék mindig, hogy közel állsz hozzájuk, váljanak lelkileg egyre érettebb emberekké. Óvd meg őket a gonosz lélektől és minden kísértéstől. Óvd meg őket a lelki gőktől, attól, hogy másokat lenézzenek. Hadd, hogy egyre jobban megismerjenek téged, és megnyíljanak a szent lélek előtt. Imádságuk legyen számunkra az öröm forrása. Áld meg azokat is, akik imádkoznak ugyan, de nem látják imájuk gyümölcsét, s ezért egyre jobban elfáradnak, kételkedni kezdenek az ima hatékonyságában. Áld meg azokat is, akiknek a szíve már elmélyedt az imában. Szent lelked óvja és vezesse őket. Jézus, add, hogy egyre többen imádkozzanak egyházodban, és óvd meg az imádkozókat a rájuk leselkedő veszélyektől. Jézus, te mondottad, hogy bármit kérünk hittel a te nevedben, megkapjuk. Hiszek neked, ezért most arra kérlek, gyógyítsd meg ima életemet, hogy szent lelked szüntelenül imádkozzon bennem. Háríts el minden akadályt, hogy szívből tudjak imádkozni. Éleszd fel az imádságos lelkületet családjainkban, közösségeinkben, az egész egyházban, és hallgass meg minket. Gyógyítsd meg testünket, lelkünket. Áld meg a betegeket és a maga tehetetlen embereket. Dicsőíts meg bennük nevedet, add nekünk a te békéd, te a kérsz és uralkodol örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Menj, béli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az Isten megtestesült igének vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az új és örök szövetség vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, aláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a vértanok erőssége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szívek béke és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, s vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk, üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcsének örvendessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te a csodálatos úrtáli szentségben kínszenvedésed emlékezetét hadtad ránk. Hadd kérünk, tested és véled szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsei szüntel élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szent Lélekkel egységben, Isten,

0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Engesztelésül az Isten káromlásokért és az istentelen beszédekért mondjuk együtt, áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
1: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen a szűzis anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást Börgusz Péter atya plébános vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. A technikát Antal Katalin és Antal János biztosította. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Áldott estét kívánunk! A mikrofonnál Szevenyi Lajos hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: áll, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária,

0: Édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén

0: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvényé vált a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretetszolgálat dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felé tett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a Szeretetszolgálat dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke, elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
1: A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szent Atya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiano-ban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned. 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében, és mintegy tőle tanulva, nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írta Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánusz 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdélibb pontján Cornwallban kötöttek ki, Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus burgund uralkodó egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetes életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetes életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a Székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
0: A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. 6 napos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi Kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a Ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban az zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti a zarándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Adjutus testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az öt szerzetes tanúságtétele annyira ékes szóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet, vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A hat szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. Hat napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesi-től a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak, és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének.

itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Méltó ugyanis a munkás az eledelére. Amikor Jézus elküldi a 12 apostolt, különös utasításokat ad nekik. Ne vigyenek magukkal aranyat, ezüstöt, két ruhát vagy fölösleges felszerelést. Az ember első hallásra azt gondolhatná, hát akkor meg miből élnek meg? Az Úr válaszol erre a kérdésre, és ezt mondja. Méltó ugyanis a munkás az eledelére. Ezáltal nem azt ígéri meg nekik, hogy nem lesznek nehézségeik, hogy majd mindig bőségben élnek. Azt azonban igen, hogy az Atya soha nem hagyja magukra őket. Megadja mindazt, amire szükségük van, akár embereken keresztül, akár természet feletti módon, ahogyan ezt Illés életében vagy a pusztában vándorló izraeliták esetében tette. Aki az Isten országáért dolgozik, annak élete végső soron nem emberek kezében van, hanem Isten kezében. Az egyház története tele van olyan papokkal, szerzetesekkel, misszionáriusokkal és egyszerű hívőkkel, akik emberileg nézve bizonytalan körülmények között éltek. Mégis újra és újra megtapasztalták az Úr gondviselését.

Ez az ige mindannyiunk számára reményt adhat. Arról biztosít, hogy Isten soha nem marad adósa annak, aki őt szolgálja. Ezért ne félj megtenni azt, amit kér tőled. Engedelmeskedj neki még akkor is, ha a kérése talán első hallásra észszerűtlennek, értelmetlennek, emberileg nézve lehetetlennek tűnik. Bízz benne teljes szívedből. Hidd el, hogy nem fog cserben hagyni. Gondoskodni fog nem csak rólad, hanem még a rád bízottakról is. Lehet, hogy nem mindig úgy teszi majd ezt, ahogyan azt elképzelted. De mindig hűséges marad az ígéretéhez.

Az Isten országa nem eszemiszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt és rokonszenves az embereknek. Ezért arra törekedjünk, ami a békességre és kölcsönös épülésünkre szolgál.

0: Áldott legyen Istenünk, Atyánk. Ő megoltalmazza gyermekeit, és nem veti meg kéréseiket. Alázatos könyörgéssel kérjük őt valamennyien, adj világosságot szemünknek, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy fiad által elküldted nekünk a világosságot, add, hogy egész nap bőven áradjon ránk az ő fényessége.
1: Adj világosságot szemünknek, Urunk.
0: Urunk, a te bölcsességed vezessen a mai napon minket, hogy megújult lélekkel járjunk, keljünk.
1: Adj világosságot szemünknek, Urunk.
0: Add, hogy érted a kellemetlenségeket is erős lélekkel viseljük, és mindig nagy lelkűen szolgáljunk neked.
1: Adj világosságot szemünknek, Urunk.
0: Irányítsd ma gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, hogy tanulékony lélekkel fogadjuk gondviselő intézkedéseidet.
1: Adj világosságot szemünknek, Urunk.

0: Istenünk, igazi világosság és világosság alkotója, esedezve kérünk ott, hogy hívő lélekkel gondolkodjunk mindarról, ami szent, és mindenkor a te fényességedben éljünk. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és veszessen el az örök életre.

Dag Hammarskjöld, adj nekünk békét veled. Szenteltessék meg a te neved, ne az enyém. Jöjjön el a te országod, ne az enyém. Legyen meg a te akaratod, ne az enyém. Adj nekünk békét veled, békét az emberekkel, békét önmagunkkal, és szabadíts meg a félelemtől. Te, aki fölöttünk vagy, te, aki egyikünk vagy, te, aki vagy, mi bennünk is. Hadd láthassanak mindnyájan téged, én bennem is. Hadd készíthessem elő a te utadat, hadd köszönjem meg neked mindazt, ami történik velem. Hadd figyelhesselek mindig mások szükségeire, tarts meg szeretetedben. Ahogy kívánságod szerint, én is megtartok mindenkit az enyémben. Hadd irányuljon bennem minden a te dicsőségedre. Ne essem sohasem kétségbe, mivel kezed oltalmában vagyok, s tiéd minden hatalom és jóság, mindenható. Bocsásd meg kételjeim, haragom, büszkeségem. Irgalmad alázzon meg, szigorod emeljen fel.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Ismerd meg önmagad. Nem találhatjuk meg magunkat önmagunkban, csak másokban. Viszont mielőtt másokhoz fordulnánk, önmagunkat kell megtalálnunk. Mondta Thomas Merton.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támaszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen növetekbe se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomora földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária rádió hallgatók! A mai evangéliumban, ahogy hallottuk, Jézus elküldi tanítványait. Nem hosszú útmutatást ad nekik, hanem néhány egyszerű, mégis életre szóló mondatot. Menjetek, hirdessétek, közel van a mennyek országa, gyógyítsatok betegeket, támaszatok fel halottakat, stb. Tehát ez a küldetés nem csak a 12 apostolnak szólt. Minden megkeresztelt ember küldetése, hogy Krisztus örömhírét vigye a világba. Nem feltétlenül szavakkal, hanem életével, szeretetével, türelmével, megbocsátásával. Érdemes megfigyelni, vagy felfigyelni arra, hogy Jézus nem azt mondja, hogy előbb gyűjtsetek, aztán induljatok, hanem éppen ellenkezőleg. Azt mondja, hogy a tanítványoknak szabadnak kell lenniük, nem a pénzben, nem a tárgyakban, hanem a gondviselésben kell bízni. Ma talán nem mezitláb járjuk a falvakat, de ugyanúgy megkísért bennünket az a gondolat, hogy a biztonságunkat kizárólag a pénz, a karrier vagy az emberi kapcsolatok adják. Jézus azonban emlékeztet, a legnagyobb biztonság az Atya szeretete. És különösen szép mondat, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Mit kaptunk ingyen? Az életünket, a hit ajándékát, a kereséget, a bűnbocsánatot, az eukarisztiát, mennyi mindent kaptunk úgy, hogy nem érdemeltük ki. Ha mindez kegyelemből lett a miénk, akkor nekünk is nagy lelkűnek kell lennünk másokkal. A szeretet akkor hiteles, ha nem vár viszonzást. Aki csak azért segít, hogy megdicsérjék, az üzletet köt. A keresztény azonban ajándékozni akar, mert ő maga is ajándékból él. És az evangélium végén Jézus egy nehéz gondolatot mond. Ha valahol nem fogadják be a tanítványokat, rázzák le rábukról a port. Ez nem bosszú. Inkább azt jelenti, ne veszítsék el a békéjüket. Nem mindenki fogja elfogadni az evangéliumot. A mi feladatunk a tanúságtétel, a szívek megnyitása azonban Isten műve. Egy idős falusi orvos 40 éven át gyógyította betegeit. Amikor nyugdíjba ment, megkérdezték tőle, doktor úr, mi volt a legnagyobb fizetsége? Elmosolyodott és ezt válaszolta, nem a pénz, hanem amikor évekkel később egy felnőtt ember odajött hozzám, és azt mondta, doktor úr, gyerekkoromban maga mentette meg az életemet. Azóta én is igyekszem másokon segíteni. Az orvos ekkor megértette, hogy a szeretet mindig tovább terjed. Egyetlen önzetlen cselekedet újabb szeretetet szül. Így működik Isten országa is. Egy mosoly, egy vigasztaló szó, egy őszinte megbocsátás, egy látogatás egy beteghez. Talán jelentéktelennek tűnik, mégis Isten kegyelmének hordozója. Jézus ma minket is küld. Talán nem távoli országokba, hanem a saját családunkba, munkahelyünkre, plébániánkra, vagy a szomszédhoz. Ott kell hirdetnünk, hogy Isten országa közel van. Ne féljünk attól, hogy kevesek vagyunk, vagy gyengék. Az apostolok sem voltak tökéletesek, mégis belőlük formálta Krisztus az egyház alapjait. Kérjük ma az Urat, hogy szabad szívvel tudjunk élni, nagy lelkűen tudjunk szeretni, és örömmel tudjuk továbbadni mindazt, amit ingyen kaptunk tőle. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. július 9-én a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 13 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös Szentség imádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Lupényi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás nagy ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Kiállítás megnyitó Nagyváradon. A Nagyváradon 44 év után először egyéni tárlattal jelentkező grafikus és vizuális művész Újvárosi László a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító termeiben summázza életművét, Kilépés a kertből címmel. A ma este 7 órai kezdettel megnyíló rendhagyó tárlat az idén 71 esztendős alkotó, rajzos, grafikusi és pedagógusi munkásságából, valamint a legmeghökkentőbb anyagokból kreált installációkból ad válogatást a 80-as évekbeli pályakezdésétől egészen napjainkig. A Munkácsi Mihály díjas művész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, legelőször Romániában progresszívnek számító 35-ös műhely ifjú titánjaként lázadt a kommunista rendszer ellen. Munkássága sokrétű tervezett lapot, kirakatot és tanított fogyatékos gyermekeket. A Partiumi Keresztény Egyetem reklámgrafika tanszékének alapító vezetőjeként diákok százait vezette be a tervező grafika rejtelmeibe. A palotabeli tárlatot egyetemi professzortársa Horváth Gizella filozófus nyitja majd meg magyarul, Ramana Novikov művészettörténész pedig románul köszönti a jubiláló grafikust, aki élete egyik legkomplexebb válogatásával várja a művészetek kedvelőit. Kiállítás megnyitó Gyergyószentmiklóson. Xántusz Géza, csíkszeredai festő és grafikus Fényúton című kiállítását nyitják meg holnap délután 6 órakor a Gyergyószentmiklósi Pro Art Galériában. Az eseménynek köszöntőt mond Jeszenszky Melinda, a Pro Art Galéria vezetője. A festészeti tálatot megnyitja Hegedűs Enikő művészettörténész. Húvos Fesztivál és Családi Nap Kápolnásfaluban. Szombaton déli 12 órától tartják a Kápolnásfalusi Fúvós Fesztivál és Családi Nap ünnepi megnyitóját Homorod lokálban. Egy órától pedig színpadra lép 10 fúvós zenekar. Hallható lesz a Kápolnásfalusi Gyermek Fúvós Zenekar, a Kápolnásfalusi Felnőtt Fúvós Zenekar, a Lövétei Gyermek Fúvós Zenekar, az Alsó Sófalvi Fúvós Zenekar, a Korondi Ifjúsági Fúvós Zenekar, az Almási Fúvós Zenekar, a Szentegyházi és a Gold Band Szentegyházáról, és a Békés Csabai Körösparti Vasutas Koncert Fúvós Zenekar is. Rendezvényt pedig a debreceni Demki Ifjúsági Ház műsora zárja majd. A nap során foglalkoztató tevékenységek és más családi programok is várják az érdeklődőket. Színházi előadás Nagyváradon. Heimann Éva, az Erdély Anne Frank címmel tartanak német nyelvű színházi előadást július 25-én délután 6 órától Nagyváradon a Bihar megyei ügyvédi kamara dísztermében. Az Éva Heimann, The Anne Frank aus Transylvanien című német nyelvű monodráma bemutató előtti előadását a bécsi Pygmalion színház hozza el Nagyváradra. A színdarab Pascal Balázs, Éva Heimann, Eine Anne Frank aus Siebenbürgen című drámája alapján készült, melyet Bánfi Benedek Andrea ültetett át román nyelvről németre. Az Éva Heimann O. Anne Frank Transylvániai című eredeti román nyelvű drámaszöveg 2018-ban díjat nyert a bukaresti Állami Zsidó Színház kortárs zsidó drámaíró versenyén. A kötet nemrég megjelent német nyelvű kiadásának bemutatójára szintén az est folyamán kerül sor. A belépés ingyenes, azonban a helyek száma korlátozott. Kneipp hétvége Székelyudvarhelyen. Július 30 és augusztus 2-a között Kneipp hétvégét tartanak Székelyudvarhelyen, a Ferences nővéreknél. A program keretében a csend erejének, a víz jótékony hatásának, a mozgás lendületének, az egészséges táplálkozás örömének, valamint a gyógynövének, gyógyító erejének megtapasztalására lesz majd lehetőség. Jelentkezni a 0741 69 41 39-es telefonszámon, vagy a mimeldan@gmail.com e-mail címen lehet. Zarándoklat a Mladi Festre.
A váradalaszi római katolikus plébánia az zarándokokat szervez az augusztus 2 és 9-ei között megtartandó Madifest nemzetközi ifjúsági találkozóra. A helyszínek, melyeket meglátogatnak majd Mostar, Dubrovnik és Medjugorje. A csoport lelki vezetője Nagy Jácintatya, a Barátok temploma segédlelkésze lesz. Jelentkezni Mados Andriánál lehet a 0729 094 172-es telefonszámon. Lelki gyakorlat Maros-Szentgyörgyön. Szeptember 4 és 6-a, valamint 18-25 és október 9-11-e között a Maros-Szentgyörgyi Kármelben tart lelki gyakorlatot Mária Teréz nővér, melynek mottója Jeruzsálemben találtok vigasztalást. Jelentkezni az iin.teréz@gmail.com e-mail címen lehet, valamint a 0772 061 741-es telefonszámon.

Ugyan, de a légköri instabilitása jellemző viharos jelenségek az ország többi részén is felbukkanhatnak. Hajnalban 5-15 fok, délután pedig 19-30 fok várható. Nézzük a ma reggel 7 órakor kiadott adatokat, ezek szerint 11 fokot mértek Herkulesfürdőn, 12 fok van Resicebányán, 13 fok Temesváron, 14 Aradon és Máriaradnán, 14 fokot mértek úgy szintén Déván és Vajdahunyadon is, 12 fok van itt Nagyváradon, valamint Szentjóban, Szilágysomjon, Zilahon, Nagykárolyban, Szatmárnémetiben és Tasnádon. 11 fok a reggel adat Nagybányáról és Szilágysehiből, 12 fok van Máramarosszigeten, 13 fok Kolozsváron, valamint Tordán, 14 fok Gyulafehérváron, 10 fokot mértek ma reggel Segesváron és Nagyszebenben, 9 fok van a reggel 7 órakor mért adat szerint Brassóban, valamint Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Kovásztán, 8 fok Baróton, valamint Székely Szentkirályon, 9 fok van Székelyudvarhelyen, 8 fok Szentegyházán, valamint Csíksomjon, Tusnádfürdőn és Görbepatakán, 7 fok Gyergyószentmiklóson, valamint Marosévízen és Borszéken, 9 fok Szászrégenben, 12 fok Bákóban, 14 fokra ébredhetnek Bukarestben élő kedves hallgatóink. Nézzünk kicsit nyugatabbra. Budapesten 14, Debrecenben 15, Szegeden és Pécsen 13 fok van ma reggel. Pozsonyban a gyönyörű Fölvidéken szintén 13 fokot mértek, Kassán 12 fok van. Kárpátalján, Beregszászon és Munkácson is 13 fokot mértek ma reggel. Végezetül a Délvidéken, Eszéken, Nagybecskereken és Szabadkán 12, míg Újvidéken 14 fokra ébredhettek a hallgatók, az ottani 6, itteni 7 órai adat szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek föl minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Kedves Márja Rádió hallgatók, a mai nap eseményei következnek. Ez a rovatunk, előbb nézzük meg a névnapokat. Ma június 9-én a névnapok: Lukrécia Vera, Eleonora Margit, Félix Veronika, Hajna Koppány, Faustina és Gottfried. Ugye a mi naptárunkba az van beírva, hogy Lukrécia, Veronika, Vera, Hajnalka, Szent Ágoston és társai, és a kínai vértanúk. Nézzük meg a névnapoknak az eredetét. Lukrécia római eredetű etruszk nemzetség névből származik, a név jelentése megnyerő és vonzó. A Vera a magyarban mindenek előtt a Veronika önállósul becézője, a szláv nyelvekben, elsősorban az orosz csehszlovák nyelven önálló név a jelentése hit, a németben a Veronika és a Veréna becézője is lehet. Leonóra az arab Elinor névből származik, melynek jelentése Isten az én világosságom, spanyol közvetítéssel került Franciaországon át Angliába, és később onnan terjedt el egész Európában. Margit a görög eredetű latin Margaretta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy, a németben és a svédben is ebben a formájában használják, legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. Félix latin eredetű név, jelentése boldog és szerencsés. A Veronika görög makedon eredetű Berenike név latin változata, jelentése győzelmet hozó. Más magyarázat szerint Veronika a Beronice volt annak az asszonynak a neve, aki a keresztúton egy kendőt nyújtott át Jézusnak. A legenda szerint a kendőn megmaradt Jézus arcának a lenyomata. A középkorban ezt az arcképet nevezték Veronikának, a latin vera igaz, és az ikon kép szó összetételeként értelmezve. Koppány török magyar eredetű név, régi magyar személynév, István király ellen lázadó főúrnak a neve, jelentése méltóságnév, nagy, győzelmes, erős, magas. Faustina latin eredetű név, a Faustus férfi név továbbképzett női párja, jelentése szerencsés. Gottfried német eredetű név, a Gottfried névből származik, jelentése Isten oltalma alatt álló. Ezek voltak a névnapoknak az eredetének a magyarázata. Nézzük meg a mai nap folyamán milyen fontosabb események történtek. 669 éve letették a prágai Károly híd alapkövét, a letétel pontos időpontját asztrológusok határozták meg. 195 éve megjelent Gróf Széchenyi István világcímű műve, 134 éve megszületett Siménfalvi Sándor színész, érdemes művész, 101 éve megszületett Péter Ludwig, német csokoládégyáros műgyűjtő, aki feleségével múzeumokat alapított. 93 éve született Csalla Zsuzsa Jászai Mari díjas és érdemes művész, színművésznő. Éve született Komlósi Erzsébet Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas mezzoszoprán opera énekesnő. 87 éve született Mendelényi Vilmos színész. 86 éve született Nagy János tenor opera énekes. 79 éve született John Mitchell angol zenész, aki a Jimi Hendrix Experience dobosa volt. 71 éve született Kovács Nóra színésznő, szinkron színésznő, a képzelt riport egy amerikai rockfesztiválról fűződik a nevéhez, vagy Kőműves Kelemenben az Anna. Talán, de 70 éve született Tom Hanks, többszörös Oscar díjas amerikai színész. Éve 8. Henrik 6 hónapos házasság után elvált 4. feleségétől, Annától. Éve született Courtney Love énekesnő, színésznő. 50 éve meghalt Csicsatka Antal mérnök, a sztereorádió rendszer feltalálója.
33 éve bejelentették, hogy DNS vizsgálatokkal azonosították az 1918-ban meggyilkolt orosz cári család földi maradványait. Négy éve, 67 éves korában meghalt Töröcsik András, válogatott labdarúgó és család. 80 éve született Bon Scott, az AC/DC együttes énekese. Kedves hallgatók, mai nap folyamán ezek a fontosabb események történtek.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Giuliani Szent Veronika, kapucinus apáca. Veronika életét a szenvedés misztikája határozta meg. 1660-ban született az olaszországi Mercatellóban. Tehetős szülők hetedik gyermeke volt, s már gyermekként befelé forduló, elmélyedést és magányt kedvelő léleknek mutatkozott. Még más gyermekek játszottak, ő a gyermek Jézussal és a szűzanyával beszélgetett. 17 évesen, miután apja akarata ellenére egész sor nemesi kérőt elutasított, belépett a kapucinus apácák kolostorába Città de Castellóban. Szerzetes neve Veronika lett, s 1678-ban letette fogadalmát. Napról napra világosabban megmutatkozott, hogy ebben a szerzetes nőben megújul az Úr szenvedése, hasonlóan Assisi Szent Ferencéhez, aki mintegy 500 évvel korábban láthatóan viselte testén az Úr sebb helyeit. Már szerzetes élete előtt nagyon vonzódott a keresztre feszített Jézushoz. Első misztikus élményei is a megfeszítetről szóltak. A megfeszített Krisztus egy látomásban megmutatta neki szenvedése kelyhét is. Jézus a saját szenvedésében részesítette Veronikát. Fején láthatóvá váltak a tövis korona nyomai. 36 évesen megkapta az oltalsebet. 3-4 hónappal később az Úr többi seb helyét is. Több mint 30 évig viselte a stigmákat. A hosszú idő alatt megértette az Úr szándékát, aki általa akarta a világot ismét a szenvedésre emlékeztetni, és ezzel áldozatvállalásra készíteni. A szenvedés annyira lefoglalta testét és lelkét, hogy sikertelenül próbálta méltatlansága tudatában minden erejével elrejteni a stigmákat az emberek elől. A szigorú rendi regulája megviselte gyenge egészségét, szenvedett amiatt is, hogy jezsuita gyóntató atya parancsára részletesen föl kellett tárni a belső világát. Naplót kellett vezetnie, mindent följegyezve, amit Isten a lelkében művelt. A naplót később 10 kötetben adták ki. A benne olvasható rendkívüli dolgokat sok szemtanú megerősítette. Életének rendkívülisége természetesen gyanút és bizalmatlanságot keltett. Valódi-e mindez, vagy csupán színlelt? Esetleg beteges jelenség, netán az ördög kísértése. A legnagyobb ellenfele saját apátnője volt, aki mindent megtett, hogy az igazságot kiderítse. 5 évig kenyéren és vízen böjtöltették. Orvosai a tövis korona okozta szüntelen fejfájást az akkori gyakorlat szerint izzóvassal akarták gyógyítani, sebhelyeit egyházi jóváhagyással megalázó és fájdalmas vizsgálatoknak vetették alá. Az esetleges hitbeli tévedések elkerülése végett a legfőbb egyházi hatóság, a római Szent Officium a püspökre bízta Veronika szemmel tartását, felügyeletét, ez megszégyenítő zaklatásokkal is járt. Megfosztották újonc mesternői tisztségétől, melyet 2 évvel a stigmatizációja előtt nyert el. Elvesztette azt a jogot, hogy a kolostori közösségben választó vagy választható lehessen. Megtiltották neki, hogy hétközben részt vegyen a zsolozsmán és a szentmisén. Vasárnap leghátul az ajtó mellett állva részt vehetett a szentmisén, de áldozáshoz nem járulhatott. 50 napra bezárták a beteg cellába, s megtiltották számára mindenféle levelezést és érintkezést a nővértársaival. Valóban eleven kálvária lett, amint a gyóntató atya kifejezte. Végül elérkezett a fordulat. A püspök jelentette Rómába a vizsgálatok és a megfigyelés eredményét. Veronika hite kifogástalan, engedelmessége töretlen, a misztikus jelenségek pedig szakadatlanul folytatódnak. A pápa visszavont minden parancsot és tilalmat, s röviddel ezután a nővérek egyhangúan apát nővé választották. 11 évvel később, 1727. július 9-én halt meg.

Mai nap gondolata Viennei Szent Jánostól. Isten végigjártatta tekintetét a világon, de semmit sem talált, ami a lélekhez méltó lett volna. Erre önmagára tekintett és elhatározta, hogy saját magát adja nekünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai délelőtt folyamán a következő műsorokkal örvendeztessük meg Önöket. Az igéző után 8 órától Szent Misét közvetítünk Lövétéről, azt követi majd Gábor Anna szerkesztésében a hét plébániája, majd 9 órától fogadjuk az Önök ima szándékait, amelynek végén imádkozzuk a világosság rózsafűzérét és a Jézus vére litániáját. Majd 10 órától Puskás Attila Szellő 58. fejezetével várja Önöket, fél 11-től pedig Szilágyi László a házunk táján műsorával várja Önöket. 11 órától az életigét hallhatjuk, majd fél 12-től Dávid Gyöngyi asztalt terít nekünk. 12-től pedig az Úrangyala és a Zsolozsma napközi ima órája után kezdődik a déli magazin, amelynek a végén egy újabb műsor ismertetővel várjuk Önöket. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Egy áldott szép délelőttöt, szép napot mai napon is. A rádió éter hullámain keresztül imádkozzunk együtt, legyünk együtt, maradjunk együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Dr. Földi Rita pszichológusnak, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetőjének gondolatait hallják.

0: És ha jövőtől tudok is mondani, és minden titkot, tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyekről, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Pedagógus családból származom, és így nekem is az első diplomám az egy tanári diploma volt. Az iskolában, ahol tanítottam, a gyerekek, akik akkor nem voltak sokkal fiatalabbak nálam, vagy én nem voltam sokkal idősebb náluk, nagyon sokszor hozzám fordultak mindenféle olyan problémával, ami inkább így a serdülőkori problémákat érinti. Úgyhogy időnként a szülők már úgy kerestek, hogy az iskola pszichológust. Mondtam, hogy én nem vagyok pszichológus, én csak egy tanár vagyok. Következő év tavaszán jelentkeztem az ELTE-re pszichológia szakra. Nagyon jó szakember lehetek, akár én vagy más, de hogyha nem hitelesnek látja a szeretetet, az elfogadást, az az ember, aki oda segítségért fordul, vagy akár a saját családom, akkor tényleg semmit nem ér az egész tudomány. Csináltam már olyat, hogy kimentem iskolába. Nagyon értelmes, de magatartás zavaros gyerekről van szó. Nyilván a szülők is azért preferálták, mert hogy engem egy kicsit pajsként vittek oda, de maga a pedagógus is örömmel vette ezt a fajta meglátogatást. És mikor meglátott a gyerek, oda rohant és átölelt, és amikor az anyukáját meglátta, akkor megállt mellette vigyázva. A szeretet az tényleg egy belülről fakadó érzelem, a saját valónkból, és azt látom, hogy ez működik.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 8 óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tódor Teréz önkéntest hallják. Szentmisét közvetítünk a Lövétei Kisboldogasszony plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja főtisztelendő László István helyi plébános, igét hirdet tisztelendő Lázár Hunor Imre újmisés. A kántori szolgálatot Tódor Lóránt kántor látja el. Meghívom a kedves rádióhallgatókat, hogy közösen kapcsolódjunk be a Szentmisébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
2: Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangéliumban folytatódik a tegnap elkezdett gondolat, hogy mi is az apostolok küldetése, hogyan is konkretizálódik a hívek közötti magatartásuk. A hívekre vonatkozóan pedig nyitott szívet kér az Úr Jézus. Nyitott ajtókat, nyitott családi otthonokat, ahova betérhet az Úr evangéliuma, amely megváltoztatja az emberi életet, átalakítja a szíveket, és Istenhez vezeti a lelkeket. Imádkozzunk, hogy a mi közösségünk is ilyen nyitott szívű legyen. Nyitott ajtókkal fogadjuk az Úr evangéliumát, annak átváltoztató üzenetét. Szentmise áldozatunkat Gyöllőrinc Imréért és Neiért Annáért, valamint három elhunyt gyermekükért ajánljuk fel.
0: Most pedig bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel ajánljuk fel szent misénket. Gyónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvérei,
0: hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
1: Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. De minél inkább hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem. A báloknak áldoztak, és a bálványoknak mutattak be áldozatokat. Én tanítottam meg járni Efraimot, karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viseltem. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt, lehajoltam hozzá, enni adtam neki. Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom, Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember, a közöttetek élő szent, aki nem a harag tüzével jön. Ez az Isten ígéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, és még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomora földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
0: Szeretett testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Az apostolság lényegi vonásairól hallhattunk a mai evangéliumban, folytatva a tegnap elkezdődött történetet. És hallottuk a felsorolásban, hogy mi minden kötődik az apostolok munkájához, isteni küldetésükből adódóan. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat és üzzetek ki ördögöket. Mindezek pedig nem olyan dolgok, amelyek megfizethetők, amelyek emberi léptékkel mérhetők, hiszen Isten adományai. Isten az, aki elsősorban képes arra, hogy betegeket gyógyítson, hogy bűnöket megbocsásson, hogy ördögöket kiűzzön. És Isten Jézus Krisztuson keresztül most ingyenesen adta az apostoloknak ezt a hatalmat. A megfizethetetlenség az első lépcsőfoka a mai evangélium üzenetének. A Szentíráson nincsen árcédula, mégis nagyon sokba került, Krisztus vérébe. Ha belegondolunk, hogy az Ószövetség óriási, történelmi korokon átívelő kinyilatkoztatása arra a lényegi pontra mutat, amely az új szövetségben Jézus Krisztus kereszt áldozatában teljesedik be, akkor ez valóban egy megfizethetetlen csoda az ember számára, amikor lépten nyomon azzal találja szembe magát, hogy Isten előbb szerette őt, előbb fordult hozzá, és előbb bocsátott meg neki, mint hogy az ember erre várt volna, vagy kérte volna. Éppen ezért a megfizethetetlenségért cserébe mérhetetlen hála van a szívünkben, hogy Isten ilyen lehajló szeretettel, ilyen közlékeny magatartással van irántunk Jézus Krisztusban. Második lépcsőfoka a mai evangéliumban, hogy csapatmunkáról beszél az Úr Jézus. Nem egyeseknek, nem egynek vagy kettőnek mondja el a 12 közül, nem csak Péternek, nem csak Jánosnak, hanem mindannyiuknak. Többes számban mondja, Jézus nem rögtönöz, terv szerint terjeszti üzenetét. Az evangéliumban nem egy összefüggéstelen történés sorozatról olvasunk, hanem Jézusnak tudatos működéséről. Hogyan kezdi el nyilvános működését megkeresztelkedése után, ami hogyan csúcsosodik ki abban a megváltói tettben, amelyet a kereszten végbe vitt. Harmadsorban pedig egy magasabb szinten kell vizsgálnunk a történéseket, ugyanis az evangélium egyre világosabb ismerete új utakra derít fényt Isten keresésünkben, s egyszers mind megtalálásában is. Ismerős az, amikor lámpát gyújtunk magunk előtt, hogy biztosak legyenek lépteink a sötétben. Ilyen lámpa az evangélium is, ilyen lámpa Jézus Krisztus tanítása is, amelyet, ha magunk előtt tartunk, lépéseink biztosak lesznek a szűk ösvényen is, azon a bizonyos szűk úton, amin olyan nehéz a megmaradás, de aminek beteljesedése mégis olyan édes és megnyugtató reményt ad. Kedves testvérek, a mai evangélium egyszer s mind azt üzeni, hogy ne érjük be a középszerűséggel, míg hitünk titkát teljesen fel nem tárja előttünk Istenünk a végső beteljesedésben. Addig foszlányokat, addig még ezt a keveset, addig még ezt az emberi szempontból megismerhetőt vigyük magunkkal. Mit jelent az evangélium számomra? Mit jelent befogadni az apostoli küldötteket? Mit jelent befogadni az Úr evangéliumát az életemben? Legyenek ezek a gondolkodási pontok a mai nap sarokkövei. Ezeken elmélkedve vigyük az Úr elé imádságban azokat a pontokat is, amikor talán nem voltam elég nyitott az evangélium üzenetére, amikor nem volt elég világos számomra az üzenete, talán meg sem mertem kérdezni nálam nagyobb szakértőtől. Imádságban sem mertem kérni az Úr Jézust, hogy erre fény derítsen. Tegyük meg azt a lépést, amely az apostoloknak is nehéz lehetett. Betérni belső hajlékunkba. Szeretettel köszönteni az ott levő Istent, szeretettel megosztani vele gondjainkat. Szeretettel szembesülni azzal az ígével, amelyet Isten ont a lelkekbe. Ahogyan szeretettel mentek az apostolok, és ahogyan az Úr Jézus tudta szerint lesznek olyanok, akik visszautasítják, azoknál még a lábukat is töröljék meg, a port is rázzák le lábukról. Kedves testvérek, legyen a mai evangélium egy olyan fény, amelyet magunk előtt vihetünk, hogy ne botoljon meg lábunk, amikor azon a bizonyos szűk ösvényen haladunk a beteljesedés felé, amely a reménységünk záloga. Amen.

0: kérlek, hallgass meg minket.
1: Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, és a szomorkodóknak vígaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy összes elhunyt testvérünket, hozzátartozóinkat és jótevőinket fogadja be a szentek boldog társaságába. Kérjük Urunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szeretettel te irányítod emberi sorsunkat, add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindenkor.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javának.

Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus

hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, mai tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

a vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiuntaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hétünk szent titka.
1: Halálodat hírnek, Úrunk, és hittel halljuk fel támadásodat, amilyen ez.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt Imre, Anna és három elhunyt gyermekükről, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a kerességben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyed, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
0: Ő általa, ő vele is, ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Élek keretségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert kied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében is, add meg teljes egységét, aki érsz és uralkodol mindenekken erekké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a veletek.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

mint te áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

Kedves Mária rádió hallgatók! Szent misét közvetítettünk a lövétei kisboldogasszony plébánia templomból. A szent misét bemutatta főtisztelendő László István helyi plébános, igét hirdetett tisztelendő Lázár Hunor Imre újmisés. A kántori szolgálatot Tódor Lóránt kántor látta el. Megköszönjük a kedves rádióhallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a szent mise áldozatba. Tódor Teréz önkéntest hallották, elköszönünk a lövétei kisboldogasszony plébánia templomból. Aki teheti, hallgassa továbbra is az Erdély Mária rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: A hét plébániája.
1: Munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Lövétét, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A Homorod Mente Hargita megye délnyugati részének egyik változatos természeti kristálya. Székelyudvarhelytől körülbelül 30 kilométerre délkeletre Lövéte a Nagy és Kishomorod völgyeiben meghúzódó település. Területe mindegy 560 négyzetkilométer, körülbelül 3600 lélekszámmal. A települést a katolicizmus bástyának is nevezik, mivel tőle délre már unitárius falvak vannak. Neve egy korábban Lövétébe beolvadt Szent Lőrinc falu azonos nevű templomára utal, melynek helyét a hagyomány az omlás felett a lázon tartja. Egy feljegyzés alapján 1332-ben a marosszéki plébániák között szerepel Luque Luette néven a pápai tized jegyzékben nem kellően tisztázott formában jelenik meg. A Homorod szűk völgye feletti várhegyen egy földvár nyomai láthatók, amely a középső bronzkorban épült. Orbán Balázs szerint álmos vezér építette, aki szerinte itt is halt meg és itt temették el. A vár első felmérését Téglás Gábor készítette el, a vár sáncai még ma is látszanak. A tatárjáráskor lakói az almási barlangba menekültek. A települést 1456-ban súlyos pestis járvány sújtotta. A falu közepén álltak Székely Mózes 16. századi udvarházának romjai, anyagát 1772-ben az új templom építéséhez használták fel. Ővé volt a lövétei vashámor is, ennek emlékére Sánta Csaba, szobátai szobrászművész egy vasból készült plakettje emlékeztet, Székely Mózes feleségének regéit sokáig mesélték a helybéliek. Régi, késő gótikus stílusú temploma a falu északkeleti részén a most is használatban lévő sóskút és piaca szomszédságában a Sópástya nevű helyen állott a régi temető helyén. Mivel kicsinek bizonyult és rossz állapotban volt, 1772-ben lebontották. Felszereléséhez tartozott egy 1545-ben az egyházközség által öntetett harang is, melynek felirata Názáreti Jézus a zsidók királya volt. A későbbi forrásokban sokat emlegetett Mária szobor szárnyas oltár főrésze, mely hasonló volt a Csíksomjó, Szent Tamás, Szent Márton, Menasság, Madonna szobrokhoz, valamint három régi kehely és paténa. Egy gotikus kehely a gyulafehérvári Batyáneum gyűjteménybe került. A fejedelmi korszakban Taplocai Görög István ferences szerzetes lánglelkű szónok őrizte meg az egyházközségben a katolikus hitet. Látnivalók a faluban az első világháború hősi halottainak emlékműve, a falu sorskutyát fedő épület 1866-ban készült, egykor sóbányája is volt, ez kevés ideig működött, a falutól északnyugatra a Pokolláz nevű határészen állt egykori lázfalu, Orbán Balázs szerint lakói pestisben pusztultak el. A tájház, a falu központjában, valamint Kisboldogasszonynak szentelt római katolikus temploma, mely 1771 és 1776 között épült, ez olvasható a torony homlokzatának közepén, és Batyányi Ignác erdélyi püspök 1783. július 5-én szentelte fel. A régi fa berendezését a 19. század 40-es éveibe cserélték ki. 1842-ben hozzáfogtak a fából faragott Mária szobráról híres régi gótikus főoltár kicseréléséhez. A templom nyugati homlokzatú templomhajójából, szentélyből és segrestjéből áll. Késő barokk stílusban épült, középkori kőfaragványai, egy gótikus keresztelő medence, a hajóban és egy románkori gótikus típusú keveredésből kialakult, pillér alakú szentelt víztartó falba építve a hajóban. Az új nagyoltár 1845-re készült el, Szűz Máriát ábrázolja, a templom jobboldali mellékoltár képe Nepomuki Szent Jánost a sóbányászat védőszentjeként ismerjük, bal oldalon a Szent Mihály mellékoltár foglal helyet. A főoltárral egy időben készült a díszes szószék, ezek Pap Miklós alkotásai. A templom mennyezetét három freskó díszíti. A templomban még a Szent Ferenc, Szent Antal, Szent József és a megváltó Krisztus szobraik láthatók. A templom udvarán négy kőtalapzatos feliratos, Szent Keresztbányán készített feszület áll korpusszal és térdeplő angyalokkal. 2007. május 27-én ünnepélyes keretek között szentelték fel a régi római katolikus iskola épületéből kialakított rovatalozót. A falu temetője a templom mögötti domboldalon található. A templom kerítése mellett milleniumi emlékművet helyeztek el, ami a szentegyházi Bodó Levente szobrászművész alkotása. Szükségessé vált a templom udvarán egy teljes körű tereprendezés, így új kövezett járdát alakítottak ki. Kerítése 1842-ben készült. A templom feljáratánál a honfoglalás 1100. évfordulójára állított emlékkereszt foglal helyet. Az iskola épületét, illetve a többi egyházi épületet, a kántori lakást 1948-ban államosították. Jelenleg újra az egyházközség kezelésében vannak. Az egyházközség nagyszülöttje Andrási István csillagász kanonok, a Batyányi könyvtár igazgatója és a csillagvizsgáló vezetője. A plébánián Jézus szíve és élet a lélekben imacsoportok működnek.
2: 2021. októberében fejeződött be a templom teljes belső felújítása, és a bérmálási szentmise keretében Kerekes László segédpüspök megáldotta, és kérték az immár belsőlegesen megújult templomra az Isten áldását. A templom felújítását a magyar és román kormány, Hargita megye tanácsa, a helyi önkormányzat, közbirtokosság, több lövétei és lövétéről elszármazott vállalkozó és a kedves hívek támogatták. 2023-ban az ablakokat színes vitráliákra cserélték. A vitráliákon az Árpád-házi szentjeit láthatjuk.
1: A lövétei kisboldogasszony plébánia a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik, a lövétei egyházközség templom búcsúját szeptember 8-án tartják, örökös szentségimádási nap március 28. A műsor a lövétei katolikus templom honlapjáról vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót határon innen is túl az Erdélyi Mária Rádió stúdiójából. Nagyváradról Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadás műsor ideje, következő szűk 13-14 percben. Kedves hallgatók, kifejezhetik ima kéréseiket, ima szándékaikat a következő telefonszámok egyikén: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mariaradio.ro linkre kattintva. És amik a kedves hallgatók tárcsáznak, már érkeztek is e-mailek is és üzenetek is. E-mailekből Seprisentgyőről írják: Tibor, a heti összes rózsafűzét imádságot felajánlom nagyszüleim lelki üdvéért, Jézusom, adj örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nagyváradról írja egy mindennapos hallgató: az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, gyerekeinkért, békét, egészségét és az összes hívekért. Szintén nagy háromszékről írja egy névtelen hallgató: a mai összes misét, rózsafűzét felajánlom férjem és a maga egészségét, a Jóisten segítségéért. Tessék, Mária Rádió.
1: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mondjuk, kérlek.
1: Ezt a rózsaküzést persze szeretném ajánlani sógorasszonyomért, Miklós Amaliét, aki már az örök hazában ünnepli névnapja, Bérma és édes keresztülaimért, akik a Veronka névre hallgattak, és a családunk közös hajtjaiért. Emlékük legyen áldott, nyugalmi csendés. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.

0: Felajánlom a rózsapüzét és minden imát a családom minden tagjáért, magamért. Sajnos nagy baj van a szememmel, kérem a drága Úr Jézus, gyógyítsa meg, ne veszítsem el a reményt, a gyógyulás útját, kérlek. Hallgass meg kérésem, édes Jézusom, egy nagymama írta Székelyudvarhelyről. Tessék, Mária Rádió. Haló, tessék, élőben
1: van. Haló.
0: Igen.
1: Haló.
0: Tessék, élőben van, hallgatjuk, csak a rádiókészüléket tessék kikapcsolni.
1: Haló, dicsér, tessék a Jézus Krisztus. Ezt a rózsatüzét és a heti esztes imákat és szentmiséket ennekkel együtt imádkozva felajánlom hálából a tüzanyának, az ő Szent Fiának a kapott kegyelmekért. Felajánlom Beke Erzsébet lelküdvét, akit hónap délelőtt 10 órakor helyeznek örök nyugalomra, Csíkszeredei Kalász negyedi temetőbe. Jó Isten, adjon neki örök nyugodalmat, szeretnek családjának, adjon lelki nyugvást. Felajánlom családom minden élő és meghalt tagjáért, sok-sok beteg társam, sem magam gyógyulásáért, egyházközségünk plébánosáért, minden egyes lakójáért. A háborúk megszűnését, a Mária Rádió fennmaradásáit, minden dolgozójáit és minden hallgatójáit Isten fizesse, hogy meghallgattak, egy áldott napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyenben. Ezt a rózsapűzét felajánlom családi békéért, a gyermekeimért, a Szentlélek vezetéséért a helyes útra, és egy fontos szándékra, írta egy édesanyja. Imákat felajánlom a bűneink bocsánatáért, nehézségek leküzdését a családba, a gonosz távozásáért, a harag és a gyűlölködés megszűnéséért, a kiengesztelődés kegyelméért, testvéremért érjen vissza a családba, békességét, szeretetét, elhunyt szeretteink lelke üdvéért, és köszönöm mindenki imáját, Jézusom, bízom benned. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ezt a rózsafűzét felajánlom a férjemnek is, magamnak is, a fennmaradásáit, a rádió fennmaradásáit, és a háború megszűnését, és a takarítónék, és a dápolóknék, és a papbácsikért is, amelyik itt laknak be. Dicsértessék, imádkozzunk együtt.
0: Köszönjük, hogy hívott. Dicsértessék a Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt. Következő üzenet így szól. Mai rózsafűzét felajánlom hálából, családom egészségét, lányomért találja munkahelyet és egy őszinte párt. Következő üzenet, az összes imád felajánlom hálából, kegyelmekért, édesanyám lelke üdvéért, aki ma 35 éve távozott az örök hazába, az olszegyi temetőbe, alussza örök álmát. Nyugodj békében, drága édesanyám, Isten fizesse mindenki imáját. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
1: Ezt a mai rózsafüzét és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban drága nagymamámért, aki a Veronika nevet viselte, aki a csomagközi temetőben nyugszik. A Jóisten nagyon neki csendes pihenést az anyaföldben, édesanyámmal együtt. A Jóisten nyugtassa őket békében. Valamint ugyancsak szeretném köszönteni csomagközön Mózer Veronikát, neki is kívánok egy Istentől megáldott boldog névnapot erőben, egészségben, és maradjon mindig ilyen jó lelkű. Valamint szeretném ugyancsak köszönteni csomagközön Bogdan Gizellát és családját, Klaszler Klárát és családját, Sütő Jolánt és családját, és minden hozzám tartozó jó szándékú embert, aki szeretettel és tisztelettel viszonyul hozzám, és a Mária Rádió összes dolgozóját. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomag közül voltam, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hát ez nem egy zenés köszöntő volt, ez ima szándék, de imádkozzunk akkor ezekért a családokért is, akiket szeretett köszönteni. Hívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ez nem zenés köszöntő, hanem ez az ima szándék műsora most. Következő üzenet érkezett a rózsafűzért, családomért, testvéreimért, a Mária Rádióért, békét, önökét, halottaim lelke üdvét ajánlom fel, írta Editke Vagybacomból. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért. Kérem az imát a családom egészségét, hitünk erősödéséért, a lányom sikeres vizsgái eredményeért, írta Emese Csíkszeredából. Hálából a szűzanyának és az ő szent fiának felajánlom ezt a rózsafűzét, a sok kapott kegyelemért, egy mindennapos hallgató írta Sepri Szent Györgyről. A felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom fel ezt a rózsafűzét. Köszönöm szépen az imákat, írta egy névtelen hallgató. Tessék, Mári Rádió. Halló.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ezt a szent rózsafűzért, szentmiséket, imákot, a mai imákot önökkel imádkozva felajánlom, hálám és köszönetem jelenül a mindenható Istennek és a boldogságos Szűz Máriának, hogy velem vannak, a betegségem viselésébe erőt, türelmet, kitartás és reményt adnak. Imádkozom a gyermekeim egészségéért, a hitük megerősödéséért, szerencséjükért, a világ békéért, a Mária Rádió munkaközösségéért, hallgatóiért, és minden beteg ember gyógyulásáért, valamint az elhunyt szeretteim lelki üdvéért, a tisztító tűzbe szenvedőkért és az elfelejtett lelkekért is. Jézusom, bízom benned, egy áldott szép napot kívánok önöknek, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Minden imád szent misét, rózsafüzét felajánlok, édesanyám gyógyulásáit, az én lábam cukorbetegségem gyógyulásáért, és minden beteg gyógyulásáért, írta egy néptelen hallgató. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló, Mária Rádió.
0: Igen, tessék.
1: Mit cseszik az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörök ilyenben.
1: Halló.
0: Hallgatom, tessék, élőben van.
1: Igen. Ezt a Szent Rózsafüzét fel szeretném ajánlani, a Szizonához és a Szentiához. Én önökért, a sok szép imáért. Nagyon szépen köszönöm azt a sok szép imát. De szeretném ajánlani a családomnak békességéért, szeretetért, egészségért, pápáért, a papokért, a háború megszűnéséért, testvéremért, aki a 32 éves ágyban van, ágyhoz köszönt, hogy ő Isten adjon minden napjába erőt, és ki szeretném ajánlani az összes halottaiért, halottaiért, és mindenki, aki egyedül van, és a hitemért, és egy fontos szándékomért. Nagyon szépen köszönöm, Isten fizesse, vicsesszessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani testvéreim gyógyulásáért, és a magam gyógyulásáért egy mindennapos hallgató Nagyváradról, és egy aggódó testvér. Imád kérünk kirándulásunkért, Jézuson bízom benned. Gyímesből én is ezzel a mai rózsafűzérrel emlékezek a férjem lelke üdvér, aki a kontomáci temetőbe alusza örök álmát, és a közös halottaim lelke üdvéért, akik szintén a kontomáci temetőben vannak, felajánlom továbbá papjainkért, papi hivatásokért, és azokért, akiket most szenteltek fel, egy állandó hallgató, Erzsébet. Ezt a rózsafűzét felajánlom családomért, írta egy névtelen hallgató.

dalban elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom, saját magam testi-lelki gyógyulásait, a férjem örök nyugalmáit, rossz szándékú személyek távozásáit az életemből, bízva a közös ima erejében. A rózsapűzére Isten áldását kérem gyerekeimre, egészségünkre és az egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért és a fontos szándékért.

Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért, három fiamért és családjáért, férjemért is, magamért, drága szüzanyám, légy velünk, írta egy névtelen hallgató.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fét a mai szándékfogadás műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt a rózsafűzért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, imádkozzuk együtt a világosság rózsapőzérét, amit felajánlunk mindenkinek a szándékára. Még felszeretnénk ajánlani Karácsony Tibor atyáért és Majoros Attiláért, köszönetünk jeléül, hogy ott lehetünk Szőkefalván, és még felajánlanánk Kolozsvári József testvérünkkel, aki oly nagy szeretettel fogadott minket. Még felajánlom a rózsapőzért a Dévai és Vajda Hunyadi Mária légiós testvéreinkért, Szabó Irénke testvérünkért Szalontáról, és még felajánlanánk Jakab Ibolyáért, Illés Izabelláért, Szépkuti Szofiért születésnapjuk alkalmából, és Girányi Veronikáért népnapja alkalmából, de minden Veronika nevű testvéreinkért, és felajánlanánk még Pásztai Katalin lelke üdvéért. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem eltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítsa minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem eltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem eltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: látunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Amen.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok,

Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Második szent titok, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét, Jézus első csodáját anyja kérésére egy menyegző alkalmába tette. Jézus jelenléte a kánai menyegzőn a házasság jóságának megerősítését jelenti.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyok, Szűz

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Harmadik szentitok, aki meghirdette Isten országát. Isten országa bent a szívben és lélekben kezd megvalósulni. Nem külső hatalom révén, hanem bennünk, a magunk legyőzésével.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszony!

és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszony!

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Az...

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom,

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszony!

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mi éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik szent titok, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Isten minket is megajándékoz Táborhegyi pillanatokkal, amik tovább lendítenek utunkon.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom!

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak
1: irgalmadra. Ötödik szentitok, aki az eukarisztiába nekünk adta önmagát, a szentmise a legnagyobb dolog, ami a földön létezik, mintha az utolsó vacsora termében együtt ünnepelnénk az apostolokkal.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyok!

0: Urán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál vérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Blessed anyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentséges szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amely anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas párfogásodban és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó felséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője.
0: Könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária.
0: Könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője.
0: Könyörög érettünk.
2: Most pedig imádkozok együtt Krisztus férjének litániáját, amit felajánlok a szűzanyának hálából Brigittáért gyógyulásért, Bollinger Krisztiának és menyasszonyának sok boldogságot házasság kötésük alkalmával, és Égli Janikának teremről, akit vasárnap helyeztek örök nyugodalomra, nyugodjon békében. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Menj élő Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úr Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére! Üdvözíts minket! Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haláltusában földre holott vér!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdia!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az irgalmasság folyama!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a vértanúk erőssége!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szüzeket termővér!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az örök élet záloga!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója!
0: Üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér!
0: Üdvözíts minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Uram! Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel, és Istenünk országává tettél bennünket. Könyörögünk, minden hatörök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójával rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendessünk az égben. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen.
3: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keserbét a bónak bajnak, eloszlatni van a hatalmat. Hol már ember nem segíthet,
0: a te erőd nem törik meg, hő imáim gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
3: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten,

0: el, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Kívánunk önöknek Istentől megáldott szép napot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Szeretett rádióhallgatók, korunk embere lelki töltekedés gyanánt inkább hanganyagokat hallgat, illetve képeket néz, és így próbálja a lelki életet gazdagítani. Rendjén is van ez, hiszen rengeteg értékes hanganyag és rengeteg vizuális anyag létezik, amely lelkünket gazdagítja. Mai adásban a Jámbor könyvek olvasására szeretném bátorítani önöket. A mai adásban arról gondolkodunk, hogy mekkora fontossága és haszna van a lelki olvasmánynak. A jámborság és az áhítatosság gyakorlatai, mint a tökéletesség elérésére szolgáló mind meg annyi eszköz között elsősorban a lelki olvasmányról szólunk. Igaz ugyan, hogy ez az eszköz természeténél fogva nem áll oly magas fokon, mint más eszközök, melyeket már úgy ismerünk. De azért ennek értékét korán sem szabad túl kevésre becsülnünk, még akkor is, hogyha napjainkban kevesebbet olvas korunk embere. A Jámbor könyvek olvasása még minden időben hathatósan hozzájárulhat ahhoz, hogy vagy a világias értelmű embereket a tökéletesség útjára vezesse, vagy pedig, hogy azokat, kik már a tökéletesség útján voltak, még nagyobb buzgóságra serkentse. Ez még az elmélkedésnél is alkalmasabb eszköz műveltek és műveletlenek számára egyaránt, és kellő világításba helyezi a tényeket és igazságokat a lélek elé, hogy abból bőséges hasznot meríthessen. Hogy belássuk a Jámbor könyvek olvasásának a fontosságát a tökéletesség elérésére, gondoljuk meg, hogy már Szent Jeromós is mennyire becsülte azt. Minduntalan erre tér leveleiben, amelyeket azokhoz intézett, kiket az erényre tanított. Így bizonyos Szálvinához ezt írja, Jámbor könyvek mindenkor kezednél legyenek. Ezeknek olvasása szolgáljon neked védőpajzsul a gonosz gondolatok ellen, melyek az ifjúság ellen folyton harcolnak. Továbbá pedig Szent Jeremus így szól Demetriáshoz. Szeresd a Szentírást, és a bölcsesség majd téged fog szeretni. Ez legyen ékességed, nem pedig más drága ékszerek. Hasonlóképpen nyilatkozik Szent Bernát is. Azt mondja, különösen fontos ránk nézve, úgymond, az isteni könyvek olvasása. Mert azáltal ismerjük meg, mit tegyünk, mit kerüljünk, mire iparkodjunk, a Szentírás eme szavai szerint, szövétnek, lábaimnak a te igéd világosság ösvényeimnek. Azután így folytatja, az olvasás megtanít bennünket az imádságra és a jó cselekedetekre. Ez vezet bennünket mind a gyakorlati, mind a szemlélődő életre. Imádság és olvasás az a kettős fegyver, mellyel a gonosz ellenséget legyőzzük. Ez tisztítja meg lelkünket a bűnöktől, és ez díszíti föl erényekkel. Tehát a Jámbor könyvek olvasása. A Jámbor könyvek olvasása távolítja el a fátyolt, mely lelkünket tévedésben tartotta, és ez vonja el szívünket a világ hiúságaitól. Hasonlóan írja Szent Gergely, a Szentírás olvasása, mint egy tükröt tár lelki szemeink elé, melyben lelkünk mását látjuk. Ott látjuk azt, ami bennünk szép és rút. Ott vesszük észre haladást, melyet már tettünk, s a jót is, mely még bennünk hiányzik. Ugyanez a Szent Egyházatya beszél párbeszédeiben egy szegény Cerullus nevű inaszakadt koldusról, aki a római Szent Kelemen templom oszlopcsarnokában az arra járókhoz kegyes adományokért könyörgött. Ezeket az adományokat részint saját életfenntartására és szegény zarándokok segélyezésére fordította, részint pedig jámborkönyvek megszerzésére. És ezeket azután felolvastatta magának, mert ő maga nem tudott olvasni. Kész volt inkább megvonni magától a szükséges ételt, mint nélkülözni azon táplálékot, mely lelke így olvasmányok hallgatása által nyert. Az utóbbiakból merítette a különféle erényeket, különösen pedig a kifogyhatatlan türelmet, úgyhogy legkínosabb szenvedései között is hálát adott Istennek, és dicsőítő énekeket zengett. Halála közelettével egyszer csak így szólt a körülállókhoz: mi mennyei örömdalok, nem halljátok az angyalok énekét? És miután ezt mondta, kilehelte lelkét. Az üdvös hatásról, melyet a Jámbor könyvek olvasása gyakorol némely világias emberre, ki még a bűn és a hiúság rabja, tanúskodik elsősorban Szent Ágoston megtérése. Ő maga festi meg vallomásai könyvében a ma rettenetes vihar képét, mely egész lelkében dühöngött, mikor azt írja: láncaim terhe alatt sóhajtozom, és nem vasból valók azok, hanem akaratom az a lánc, mely hajthatatlan és kemény, mint a vas. A gonosz ellenség teljesen hatalmába kerítette azt, és így csak nem széttörhetetlen bilincsekbe vert engem. Ha pedig arra gondoltam, hogy eddigi szokásaimmal szakítani fogok, halálos gyötréd is fogott el, és kimondhatatlan félelmemben sorvadoztam. Régi jótársaim, vad féktelenségem és balgaságom tartottak vissza, és mialatt láthatatlan kézzel testemet marcangolták, bosszúságokban ezen szavakat kiáltották felém: micsoda, hát cserben akarsz hagyni? Örökre el akarsz tőlünk búcsúzni? Ó, mi rémségesek voltak a képek, melyek lelkemet betöltötték. Így írja le a maga a szent azon borzasztó küzdelmet, mely benne a jobb életre való újjászületése előtt végbe ment. Holnap, holnap, így sóhajtott egyre másra, csak ma nem akarok még lemondani a bűn élvezetéről. És végre mégis, hogy győzött. Vedd és olvasd. Így hangzott egy napon halkan lelkében. Azonnal felnyitotta a könyvet, és mely előtte feküdt, és azt a helyet olvasta: az éj elmúlt, a nap pedig elközelgetett. Vessük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltözzünk a világosság fegyvereibe. Mint nappal tisztességesen járunk. Hát ezen szavakra így jegyzi meg a szent: kápráztató fény árasztotta el lelkemet, és mint egy csapásra tűnt el minden vonakodásnak és kételkedésnek még árnyéka is. Így igazolta ezt a tapasztalat. A gonosz hatalma megtört, és a hosszú éveken át folytatott bűnös élet romjain épült fel mindjárt azon pillanattól fogva az erény és a szentség nagyszerű épülete. Hasonló hatással volt a lelki olvasmány ugyanezen egyház tanító tudósítása szerint, tehát Szent Ágoston szerint, Theodosius császár két udvari emberére. Midőn a császár Trierben való tartózkodása alkalmával a cirkuszjátékokat nézte, két udvari ember a városból kiment a magányos vidékre, hogy annak békés csendjét élvezze. Utuk véletlenül egy kolostor mellett vezetett el. Beléptek tehát az Istennek szentelt termekbe, és bejárták azokat. Minden, amit csak láttak, nagy hatással volt lelkükre. A szigorú szegénység, az egyszerűség, a síri csend és béke, különösen pedig az istenes öröm és vidámság, mely ezen hely boldog lakóinak arcáról minduntalan lesugárzott. Az egyik a kettő közül belépett egy éppen nyitva álló cellába. Első tekintete egy könyvre esett, éppen Szent Antal élete volt. Felnyitotta, olvasott belőle, és mint Szent Ágoston megjegyzi, mialatt olvasott, csodálkozás és szent lelkesedés vett erőt lelkén. Azonnal elhatározta, hogy hasonló életet fog kezdeni, és minden földiről le fog mondani, hogy egyedül csak Istennek szolgálhasson. Ezután pedig így szólt társaihoz. Mit is akarunk mi elérni annyi gonddal és erőlködéssel? Talán a császár kegyét és barátságát? De mi bizonytalan és változékony az? Istennek kegyét és barátságát ellenben minden bizonnyal el lehet nyerni, csak akarni kell. Rajta tehát választottam. A mai naptól kezdve e helyen egyedül Istennek fogom szentelni életemből azt, ami még hátra van. Ugyanilyen elhatározásra jutott a másik is, és még ugyanazon nap mindketten beléptek a kolostorba. Mindez azért történt, mert bátorsággal kezébe vette a jámbor olvasmányt és olvasott. Nos, kedves rádióhallgatók! Mivel hogy a lelki olvasmánynak számtalan áldásdús hatása van, azért a rendalapítók, a lelki vezetők mindig a legnagyobb fontosságot tulajdonították neki, és részint nagyon ajánlották, részint elő is írták, hogy olvasni kell. Loyolai Szent Ignác, kinek a megtérésre és szent élet folytatására az első ösztönt éppen jámborkönyvek olvasása adta, nem csak egész életén át folytatta ezt a gyakorlatot, hanem az általa alapított rend törvényeiben minden tag szívére köti, hogy úgy a lelkiismeret megvizsgálására, az elmélkedésre és imádságra, mint a lelki olvasmányra a lehető legnagyobb gondot és kitartást fordítsa. A jámbor egyének is, akik komolyan törekedtek a jóban való előrehaladásra, mindig pontosan megtartották egy gyakorlatot, mindig jámborkönyvek olvasásához fordultak. Különösen akkor, amikor elmélkedéseikben nagyobb nehézségeik voltak. A szentek élete, Krisztus követése és más lelki olvasmányok állandó kísérőik ezen földi életben, és ugyancsak ezen könyvek szorgalmas olvasásából nyertek mindig újabb és újabb vigaszt, kedvet, erőt és bátorítást a tökéletesedésre. Kitartásuk ezen gyakorlatban nem kis mértékben segítette őket abban, hogy Istennel minél bensőbben egyesüljenek, és így saját magukon tapasztalták Szent Ágoston ama szavainak igazságát. Mindenkinek, aki Istennel hosszabb ideig foglalkozni, és vele egyesülten élni akar, gyakran kell imádkoznia és szent könyveket olvasnia. Mert aki imádkozik, az Istenhez beszél. És aki olvas, ahhoz Isten beszél. Szeretett rádióhallgatók, hogy a lelki olvasmány tényleg hathatós eszköze legyen a tökéletesedésnek, forduljunk lelki vezetőnkhöz, és kérjünk tőle alkalmas lelki olvasmányt. Először sohasem szabad szem elől téveszteni, hogy nagy különbség van a lelki olvasmányok tudományos tanulmányozása és annak épületes céljából való olvasása között. Az előbbinek nincs célja, mint az ész felvilá. Az előbbinek nincs más célja, mint az ész felvilágosítása és az elénk tárt igazságos helyes felfogása. Míg az utóbbinak az a célja, hogy akaratunkat jámbor gerjedelmekre és szent elhatározásokra bírja. Szóval, hogy életünket megjobbítsa és megszentelje. Ezért olvasunk jámbor könyveket. Amit Szent Ágoston, Szent Bonaventúra és Szent Bernát mondják, a lelki olvasmány a lélekre nézve egy mindenféle üdítő ételekkel gazdagon megrakott asztal. Azonban, hogy azon igazságok és tények, amelyek a léleknek táplálására vannak rendelve, az tényleg táplálják és erősítsék, arra nézve semmi esetre sem elég, hogy azokat csak futva vegyük tudomásul, hanem arra is kell törekednünk, hogy akaratunk is megízlelje azokat, s hogy a gyakorlati alkalmazás folytán testünké és vérünké változzanak. Amit Szent Bernát mondja, nem annyira valamely dolognak tudományos megismerése, mint inkább annak belső megízlelése az, amit a lelki olvasmány szem előtt kell, amit a lelki olvasmányban szem előtt kell tartanunk. És azt akarjuk, hogy lelkünk gyarapodjék nem tudományban, hanem szent életben való előhaladásban. Ebből világos, miért vannak oly sokan, akik egy félórai vagy órai lelki olvasmány után is szárazak, és minden lelki haszon nélkül maradnak. Minden szent vágyódás, jámbor gerjedelem és jó elhatározás nélkül. Az olvasmány rájuk nézve sem nem táplálék, sem nem erősítő, épp oly kevéssé, mint az ételek nem erősítik azokat, akik csak nézik és bírálgatják, anélkül, hogy ennének belőlük. Ugyanilyen értelemben, hogy a Szent Gergely sokan olvasnak, de azért a lelki lakomától mégis éhgyomorral és éhesen kelnek fel. Nem ritkán az egyszerű és együgyű földmívelőket a jámborság és a vallásos buzgóság szelleme jobban hatja át, mint a nagy tudósokat, akik szakadatlanul kutatják a Szentírást és az egyházatyákat, ezt azonban nem azért teszik, hogy abból lelküknek táplálékot és életüknek hasznot merítsenek, hanem csak tudományos célból. Menjünk lelki vezetőhöz, és kérjünk tippet a jámbor könyvek olvasására. A lelki vezető, hogy alárendeltjeinek a lelki olvasmányból a valódi hasznot biztosítsa, hagyja meg azoknak, hogy az olvasást mindig helyes szellemben kezdjék, nem kíváncsiságból és tisztán tudvágyból, hanem avval az óhajjal, hogy abból lelküknek haszna legyen. Egyszer, mint azt is ajánlja nekik, hogy előzőleg rövid imádságot végezzenek, mert a lelki olvasmánynak a ma hatása, mely az értelemnek természet fölötti megvilágításában és az akarat megindításában áll, az isteni kegyességnek és szeretetnek ajándéka, melyet Istentől alázatos imádsággal kérnünk kell. Azt olvassuk Szent Domokosról, hogy szerzetesi élete kezdetén az atyák beszélgetései elolvasásából nagy szívbeli tisztaságra, igazi önmegtagadásra, rendtársai iránt tevékeny szeretetre és még sok ennyi egyéb erényre tett szert, mégpedig azért,

akarnak meríteni, akkor nem szabad azt hamar, futva, felületesen végezniük, hanem lassan, figyelmesen, nyugodtan és elmélkedve kell annak történnie. Tehát így olvassunk. Hogyha olvasol, mondja Szent Efrém, akkor ne az legyen a célod, hogy a könyvet egyszerűen átlapozod, hanem ellenkezőleg ne sokaljad ugyanazt a helyet egyszer, kétszer, vagy még többször is átolvasni, hogy az olvasottak teljes értelmét és tökéletes jelentését megértsd. A záporesőnek többnyire csak kevés haszna van, mivel a föld hirtelen esése miatt nem szívhatja fel kellőleg. A lelki olvasmány legyen hasonló a csendes, lassú esőhöz, mely beszivárog a földbe, és azt megtermékenyíti. A sok olvasás mit sem használ, ha egyúttal jól nem olvasunk. Az is igen fontos, hogy az olvasás végeztével, épp úgy, mint az elmélkedésnél, a nyert felvilágosítások és bátorítások közül mindazt kiválasszuk, ami lelkünkre mélyebb benyomást gyakorolt, és időről időre arra ismét visszatérjünk, hogy annál mélyebben szívünkbe véshessük. Kedves rádióhallgatók! A jáborkönyvek olvasásának hasznáról és szükségességéről gondolkodunk. Adásunk utolsó felében negyedszer megismételjük. Kérjünk lelkivezetőnktől lelki olvasmányos tippet. Kérdezzük meg akár plébánosunkat, milyen lelki olvasmányok használhatnak, illetve milyen lelki olvasmányok gazdagíthatják lelki életünket. A lelkivezető ügyel majd arra, hogy csak olyan könyveket olvassunk, amelyek tényleg hasznosak, és az egyesek különös szükségleteinek és körülményeinek megfeleljenek. Vannak könyvek, amelyeknek nagy terjedelmük mellett nincs igazi tartalmuk. Mások ismét inkább alkalmasak az ész megvilágítására, mint az akarat megindítására. Ezen kívül vannak, amelyek inkább a kezdőknek, mások ismét inkább a haladóknak vagy tökéleteseknek valók. És a könyvek megválasztásánál is tekintettel lehetünk arra a szenvedélyre, amely az illetőn különösen uralkodik, vagy valamely erényre, melyre az illetőnek még különösen szüksége volna. Egyesek ismét a történelmi íratokból merítenek több lelki hasznot, mások tankönyvekből. Szóval azt kell ajánlanunk és választanunk, ami a körülményekhez képest a legmegfelelőbbnek látszik. Kedves rádióhallgatók, bárha mindenki tehetsége szerint használná ezt az eszközt a saját megjavítására, tulajdonképpen a jámborkönyvek olvasását, és sohasem felejtené el aranyszájú Szent János ezen szavait, Isten buzgalmat és igazi buzgalmat és figyelmet fordítsunk lelki olvasmányunkra, hogy a Szent Lélek segítsége mellett az olvasottakat tisztán lássuk, és azokból bőséges gyümölcsöt nyerjünk. Kedves rádióhallgatók, igaz, hogy korunk embere inkább hanganyagokat hallgat, képeket használ föl a lelki élet gazdagítására. Viszont ennek az adásnak a tartalmával azt akarjuk elérni, hogy kerüljenek ismét a kezekbe a jámborkönyvek, és válogassunk jó könyveket magunknak, hogy

akaratunkat erősítsük, hogy lelkiéletünket gazdagítsuk. Bízom abban, hogy talál magának a kedves rádióhallgatók ezekben a napokban egy olyan könyvet, amelyet szívesen olvas. Adjon Isten hasznos és töltekező lektúrát. Puskás Attila voltam Segesvárról.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Július 9-én csütörtökön délelőtt a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Lövétéről és Érkörtvélyesről közvetítjük. Mindkét plébános atyának nagyon szépen köszönöm, hogy elvállalták a közvetítést. Köszönöm a munkatársaiknak, itt legyen itt szó kántorokról, vagy bármilyen más szolgálatot teljesítőkről, és különösképpen köszönöm azoknak, akik a technikát kezelik, és így lehetővé teszik a közvetítést. A reggeli Szentmisék Lövétéről voltak közvetítve reggel 8 órai kezdettel, a délutániak este 6 órától Érkörtvélyesről. Ez így volt eddig, és így lesz még a mai napon és holnap is. Szombaton reggel nem lesz szentmisénk, hanem délben 12 órától lesz egy primíciás szentmise Csobotfalváról. Vasárnap pedig 3 szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban. Reggel 8:30-tól lesz az első szentmisénk Érkörtvélyesről. Lövétéről lesz egy primíciás szentmisénk délben 12:30-től. Előtte 11:50-től a Rózsafűzért is közvetítjük Lövétéről. Majd Csíksomjóról a Kegy templomból este 6 órától lesz egy újabb szentmisénk, tehát ezen a vasárnapon. Jövő héten, július 13-ától kezdődően a reggeli szentmisénk a Nagyváradi stúdió kápolnája helyett most a Szent József templomból lesznek közvetítve, hétfőtől csütörtökig reggel 8 órától, pénteken pedig 10 órától, mert ezt a szentmisét a többi magyar nyelvű Mária Rádió is átveszi, és ez a megszokott időpont, még szombaton is reggel 8-tól közvetítjük a szentmisét Nagyváradról. A délutáni, vagy jobban mondva esti szentmisék egy érdekes helyszínről lesznek, egy szlovák falu, a plébánia temploma, szlovákul Nová Hutának hívják, magyarul Sólyomkővár a helység neve. Ott egy új plébánia épült, és a régi plébániát aztán felújították, kibővítették, és az egy ilyen lelki gyakorlatos házzá lett alakítva, és ott szoktak lenni különböző rendezvények, táborok, lelki gyakorlatok, és ezúttal a jövő héten minisztráns tábor lesz, tehát a mi egyházmegyénk, a Nagyváradi Egyházmegye minisztráns tábora lesz ott, hétfőtől péntekig, hát esték csak hétfőtől csütörtökig lesznek, és így lesznek a szentmisék este 8 órai kezdettel. Én próbáltam a 6 órát, de azt mondták, hogy lesznek napok, amikor kirándulni mennek, meg olyan program van, hogy elhúzódik, és nem érnek haza 6 órára. Akkor próbáltam a 7-et, de hát a 7 órától van a helybélieknek a szentmiséje, ami szlovák nyelven van. Úgyhogy maradtunk a 8 óránál, tehát jövő héten a kedves hallgatók megértését kérem, hétfőn, kedden, szerden és csütörtökön este 8 órától lesznek a szentmisék a Nagyváradi Egyházmegye minisztráns táborából. Annál fiatalosabb lesz viszont ez a közvetítés, ezek a szentmisék. Igen, és akkor lássuk a hétvégét. Pénteken este 6 órától és vasárnap délelőtt 10:30-tól megkértem a jövő heti közvetítés helyszínéről az egyik plébános atyát, pontosan Sárköz Újlakról, hogy még vállalja be ezt a péntek esti és a vasárnap délelőtti szentmisét, hiszen onnan, ha lejárt a minisztráns tábor, onnan nem közvetíthetünk tovább, illetve hát közvetíthetnénk, de szlovák nyelven nem hiszem, hogy sokan értenék a szentmiséket. Szombaton este pedig Kovásznáról a Mária áhítatba kapcsolódunk be, és akkor ezzel már meg is volt a jövő hét, még az este, vasárnap este a Csíksomjói Kegy templomból lesz 6 órától egy szentmise, tehát egy ilyen érdekes hetünk lesz a jövő héten. Azt követő héten Sárköz Újlak lesz az egyik helyszín, ahogy már említettem, és a másik helyszín pedig egy olyan plébánia, amihez két templom tartozik, Kadicsfalva és Betlenfalva, és Székelyudvarhelynek két negyede.
és igen, erre a helyszínre azért esett a választás, mert búcsú lesz majd 26-án. Július 27-től augusztus 2-ig tartó héten az egyik helyszínünk Csernáton lesz, Alsó Csernáton. Itt augusztus 2-án búcsú lesz, hát igazából Urunk színeváltozását ünneplik, de a közelebb eső vasárnapon, tehát ezt így tartják, és akkor ezért esett a választás erre az egyházközségre, Csernátonra. A másik helyen Tasnád Szántón pedig gitártábor van, az is egy ilyen ifjúsági valami, és akkor így két legyet ütünk egy csapással, Tasnád Szántóiak és a fiatalok és a gitártáborból is bekapcsolódhatnak a Mária Rádió nagy családjának életébe. Ugyanakkor azon a szombaton, tehát augusztus 1-én már elkezdődik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál, és onnantól kezdve, tehát 1-től egészen 5-éig, 5-ével bezárólag, este mindig 8 órától lesz a Szent Mise Medjugorjéból. Természetesen nem csak a Szent Misét közvetítjük, csak én itt a miség közvetítésének megszervezésért felelek, és ezeket szoktam itt főleg figyelembe venni, de természetesen a Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválról mindent közvetítünk, amit eddig is szoktunk, tehát lesznek imák, lesznek katekézisek, lesznek tanúságtételek, lesznek rózsafűzérek, szentségimádások, és a szentmisék, amit már mondtam, tehát 1-től 5-ig minden este 8 órától, már a mi időnk szerint 8 órától. Igen, és akkor már belefutottunk a másik hétbe, augusztus 3 és 9 között az egyik helyszín az itt lesz a Mária Rádió nagyváradi stúdiójának a kápolnája helyett ismét a Szent József templom, és ezt kiegészítjük ugye a Medjugorjei Fesztivállal, illetve csütörtöktől, amikor már a fesztivál lejár, akkor a Csíksomlyói kegytemplomból kiegészítjük azt a néhány szentmisét. És akkor lapozzunk tovább, itt már az a hét következik, ami Nagy Boldogasszony hete, és itt van egy olyan templom, ahol tudtommal még nem volt szentmise közvetítés, viszont annál nagyobb örömmel jelentem, hogy lesz, ez a különleges helyszínünk pedig Felsőbánya. Most a hétvégén éppen átmentem arra felé és visszafelé menet is, Felsőbánya, minden részletezem, hogy hol jártam. Ez egy Nagy Boldogasszony templom, egy gyönyörű, nagy székesegyház méretű templom, nemrég lett felújítva és újra szentelve, kívül belül fel lett újítva, gyönyörű egyébként, tehát eddig csak kívülről láttam, ahogy elmegy mellette az ember, de alig várom, hogy bent is körülnézhessek, és plébános atya mesélte, hogy körülötte épült egy rózsafűzér stációkból, tehát 20 stációt a templom körül a rózsafűzér titkai tiszteletére. Keresztútjuk már volt eddig, és az fel a dombon, ugye a hegy tetején van a kálvária. Igen, tehát de gyönyörű a vidék is egyébként, ott a hegyek, az erdők, tehát nagyon szép, ez konkrétan Nagybányától az első, hát nem falu, mert egy városról van szó, egy kisváros, Máramaros sziget irányába kell elindulni Nagybányáról, a Gutin hegységen át, ez még a Gutinon innen van. Igen, tehát Felsőbánya azért, mert akkor lesz a búcsú, és mondom, már egy ideje beszélgetünk a plébános atyával, aki nagyon kedves volt, tehát, még itt-ott végezték a szentmiséket, amikor a templom még belül is a felújítás tartott, de megígérte, hogy ha kész lesz a templom, akkor nagyon szívesen lát minket, és vállalja a közvetítést, ezt az ígéretét be is tartja, úgy néz ki, és örömmel megyünk oda. Amióta elkezdtem a Pabácsival beszélgetni, azóta szoktam küldeni újságokat, így postán 10 újságot az ottani hallgatóknak. Vannak ott hallgatóink, de egyelőre ennyi a kapcsolatunk, hogy küldöm nekik az újságokat, de várom, hogy ott a templomban tudjak beszélni a rádióról, és konkrét kapcsolatot teremteni az ottani hallgatókkal. Tehát a augusztus 10-16 közötti héten az egyik helyszínünk Felsőbánya lesz. A másik helyszínt még nem jelentem be, mert még tart az egyeztetés a plébános atyával, de
jövő hétre már biztos, hogy meg lesz. Augusztus 17-től arra felé szabad a pálya, még nincsen megszervezve semmi, tehát aki szeretné augusztus 17-től arra felé bármilyen héten, hogy az ő templomából legyen Szentmise, természetesen plébános atyákra gondolok itt, akkor kérem szépen jelezzék, és nagyon szívesen megyünk és közvetítünk. Azt szeretjük, hogy egy egész hetet vállal valaki. Ez igazából nem jár semmi nagyon nehéz dologgal. Be kell szerelni egy mobil stúdiót, ami gyakorlatilag egy keverőből áll, 6 mikrofonból, állványokkal, kábelekkel, és egy laptop, valamint az internet biztosításához egy router, ha van bevezetve kábeles internet a templomba, akkor még arra sincsen szükség. Kell valaki, aki a szentmiség közben, amelyeket közvetítünk, ott ül a keverőnél, a laptopnál, tehát valaki, aki így szoktam mondani, nem a pap és nem a kántor, mert nekik a szentmise közben másra kell koncentrálni, tehát valaki, aki ezeken a közvetített szentmiséken ott van, és lehetőleg nem olyan, aki megijed egy kicsi technikától, nem olyan nehéz, egy gyerek is megoldja, tehát többször volt ilyen hetedikes, nyolcadikos gyerekek, fiatalok is simán meg tudták oldani a technikát kezelni. A másik feltétel pedig, hogy ilyenkor még azt szoktuk kérni, hogy legyen prédikáció a hétköznapi szentmiséken is. Ugye a Mária Rádiót sokan hallgatják otthonról, és hát a rádiókészüléken keresztül még az áldoztatást nem tudtuk megoldani a szentmiségben, úgyhogy mégis azért maradjanak valami lelki táplálékkal a kedves hallgatók, így a rádión keresztül, akkor az igéből kérjük a plébános atyákat, hogy táplálják a kedves hallgatókat, ha nem is hosszan, de legalább egy rövid prédikáció legyen hétköznapokon is. És persze, hogy olyan helyen kell legyen a templom, vagy a templom belsejében valahogy legyen internet, mert főleg ahol még nem volt soha, ott akkor kérdéses a dolog. Hát általában városokban nem szokott ez probléma lenni, ott jó a lefedettség, inkább ilyen félreesőbb helyeken, tehát ami nem a főúton van, vagy kisebb helyeken, vagy ahol a templom falai nagyon vastagak, vagy esetleg vasbetonból épült a templom, tehát ott vannak nehézségek a technikával, de onnan egyszer már volt, onnan már biztos, hogy másodjára is fog menni. Itt arról beszélek, ha még nem voltunk. Hát itt akkor visszatérek a beszámoló részhez. Ugye az elmúlt héten egy olyan helyszínről közvetítettünk, amiről a múltkori műsorban azt mondtam, hogy onnan még nem volt soha közvetítés. Hát tévedtem. Most vasárnap ugyanis ott jártam, és beszélgettem azzal a testvérünkkel, aki a közvetítést biztosította, tehát a technikai részt, és tőle tudtam meg, hogy igenis volt már onnan közvetítés, pontosan 12 évvel ezelőtt. Hát én 11 éve dolgozok ebben a munkakörben, tehát azóta én szervezem a mise közvetítéseket, azóta pontosan tudom, hogy hol volt és hol nem volt a rádió közvetíteni, de az azelőtti részt nem tudtam biztosra. Azt gondoltam, hogy nem volt, viszont volt. Tehát aknasugatagról van szó, és akkor már elmondom, hogy ha aknasugatagon jártam, tehát Nagybányáról, Felsőbányán átmentem a Gutin hegységen, aki még nem járt arra, és nem is gondolná Máramarosban, mekkora hegyek vannak. Hát én itt mifelénk a Királyhágót tartom, itt a nagy szerpentines nagyhegynek, hát a Királyhágó vizet nem vihet a Gutinnak, tehát a Gutin egy hatalmas, legalább kétszer akkora, mint a Királyhágó, magasságban is, meg hosszúságban is, komoly szerpentinek, de gyönyörű a táj, tehát az az erdő, hegy, az egész, az gyönyörű, úgyhogy örülök, hogy arra vitt az utam, oda is, vissza is. Egyébként két forrás is van az úton, ott láttam, sokan megálltak és töltögették a flakonjaikat a vízzel, ezek szerint jó is az a forrásvíz. Hát a Gutinnak a túloldalán ott még egy-két falut kellett menni, és onnan aztán sziget felé vezet tovább. Egyenesen az út, erről az útról néhány kilométeres sziget előtt le kellett térni jobbra, és akkor egy kis kacskaringóval, még egy-két faluval odébb, akkor megérkeztem Aknasugatagra. Nem is tudom, azt hiszem, egy kisvárosról van szó. Nagyon szép hely, az is erdőkkel, hegyekkel körülvéve. Egy tér, aminek a közepén van a templom, nagyon szép. A tér is, a templom is. Igen, a nehézség az volt, hogy a plébánia és a templom nem egy telken van, mint mondtam, a tér közepén van a templom,
és a térnek az egyik oldalán van a plébánia. Kettő között hát bizony van, vagy 100 méter. Úgyhogy igen, onnan a plébániáról nem tudtuk áthozni az internetet. Hosszú is lett volna, meg hát mi se közben ott a kábelt úgy kihúzni, aztán mindig összeszedni, meg minden macerás is lett volna. Na, a lényeg az, hogy valami csoda folytán állítólag tényleg nagyon vastagak a templom falai. Hát majdnem egyik hálózatnak se volt szinte semmilyen térereje, az egyikkel végül is nagy nehezen elboldogultunk, de olyan halvány volt, hogy csak a Szentlélek tartotta az egész heti közvetítést. A primícia közben, amit én közvetítettem, hát én is végig izgultam. Próbáltam, csináltam néhány fényképet, fel akartam volna tenni a Facebook oldalunkra, hát ez egy különleges esemény, amit közvetítünk, ugye egy primíciás szentmise, nagyon jó képek készültek, hát próbáltam volna feltenni, szó se lehet róla, tehát meg se nyitotta a Facebookot a telefonom, ugyanazon a hálózaton, amiről közvetítettünk, csak a kollégának próbáltam, aki a közvetítés beadta a stúdióból átküldeni képeket, hát azt hiszem fél órába telt, míg egy fénykép átment. Hát Istennek legyen hála, hogy nem szakadt meg soha a közvetítés. A primíciás szentmise nagyon szép volt, jó kis közösség van ott, beszélgettem is néhány emberrel, azt hiszem 170 katolikus van talán ott, abszolút román többségben, egy kicsit már törték is a magyar nyelvet néhányan, főleg a fiatalabbak, a gyerekek. Azt hiszem, hogy nincs is magyar nyelvű iskola. Hát 170 katolikusnak, amiből a nagyobb része felnőtt, akkor nyilván nincs is kinek. De nagyon jó kis hely, aknasugattak, azt mondták, hogy náluk akár nyitva is lehet hagyni a templomot. A kolléga, amikor ment szerelni, akkor várta, hogy zárják be a templomot, hogy nehogy ellopják a mobil stúdiót, a laptopot, vagy mit tudom, mondták, hogy itt mifelénk nem lopnak nyugodtan. Nyitva is lehet hagyni a templomot, hát persze bezárták aztán, de örülök, hogy vannak még ilyen helyek, ahol biztonság van. Nagyon jó tapasztalat volt, életemben nem voltam még aknasugatagon, tehát szimpatikus volt a közösség is, természetesen a primíciás paptestvérünk is próbálta tartani magát, az izgalmát, meg a lámpalázát, az érzéseit egy kicsit próbálta visszafogni, hát ameddig lehetett. Ezek a primíciák, ezek olyanok, hogy egy adott ponton aztán már szem nem maradt szárazon. Nagyon, nagyon szép volt, és örülök neki, hogy ott voltak vele az évfolyamtársai is, aki nem csak évfolyamtársak, hanem tényleg igaz barátai is. Pont az ő nekik való megköszönés közben csuklott meg a hangja, és ez nagyon örültem, hogy bocsánat, hogy ilyen személyes dolgokat mondok róla, nagyon örülök, hogy ezek a frissen felszentelt paptestvéreink, ezek tényleg ilyen őszinte baráti testvéri kapcsolatban vannak egymással. Nagyon fontos, és örültem. És másik kettőt egyébként ismertem, különösen az egyik, akinek vasárnap lesz a primíciája, ő a stúdiónk felelőse volt az utóbbi években Gyulafehérváron, tehát ő rádiózott is. Igen, tehát nagyon szép volt a primíciás szentmise, hát én vittem egy csomó újságot, ott megkértem a valakiket, akik osztogatták az emlékképeket, a minisztránsokat kifelé menet, hogy osztogassák a Mária Rádiós újságot is. Eddig nem járt oda újság egyáltalán, tehát semmilyen kapcsolatunk nem volt ott, azt se tudtuk, hogy vannak hallgatóink. Végül akivel sikerült beszélgessek, kiderült, hogy igen, vannak hallgatóink, de eddig nem küldtünk oda újságot, mert nem is tudtunk róla. És hát most rengeteg újság került kiosztásra, ezen túl fogok küldeni oda újságokat, aztán előbb-utóbb majd kiderül, hogy hány hallgatónk van, mennyi újságra is van pontosan igény, és egyébként pont plébános váltás is lesz szeptember 1-től, de majd kibogozzuk a dolgokat, hogy a kapcsolat működőképes legyen. Egyébként nagyon köszönöm a plébános atyának, aki szeptember 1-től már máshol fog szolgálatot teljesíteni, hogy vállalta a közvetítést. Én is azt hittem, neki is azt mondtam, hogy nem volt még onnan közvetítés, de mint mondtam, tévedtem, 12 évvel ezelőtt már volt, akkor még ilyen fix telefon kábelről működött a közvetítés. Hát igen, azóta fejlődött sok mindent a technika.
Igen, szóval hálás szívvel jöttem el aknasugatagról, bár a hagyományos értelemben vett promóciót nem tudtam végezni, hát egy primíciás szentmise erre nem alkalmas, ott egészen más dolgokon van a hangsúly, és ez így is van rendben. Lesz még, mint mondtam, két primíciánk ezen a héten, pontosan a két barátról van szó, aki ennek a testvérünknek a évfolyam társai voltak, tehát az egyik Csobotfalván lesz szombaton délben 12 órától, a másik Lövétén vasárnap délben 12:30-tól. Ajánlom szeretettel a kedves hallgatók figyelmébe, még rádión keresztül is nagyon szép élmény meghallgatni, bekapcsolódni egy tényleg egy nagyon különleges eseménybe, a primíciába. Egy külön érdekessége volt a primíciás szentmisének az, hogy aknasugatagon nem volt primícia 52 éve. És az, akit 52 évvel ezelőtt szenteltek, illetve tartott primíciát ugyanabban a templomban, jelen volt. És az történetesen az újonnan szenteltünknek, aki a primíciát tartott, annak a nagybátyja volt. Na hát az is nagyon érdekes és megható volt, és hogy mikor neki is megköszönte, és őt is megáldotta, keresztapja is volt, és nagybátyja egy személyben ez az idős papbácsi, aki eljött, azt hiszem valahol külföldön szolgál. Na szóval voltak nagyon érdekes és megható dolgok, tényleg egy élmény volt részt venni, köszönöm, hogy ott lehettem, és együtt imádkozhattam, és én is részesülhettem a primíciás áldásban, amit a mise végén, persze a rokonságon kívül mindenkinek a három jó barát adott együtt, a három primíciás testvér élmény volt. Na, szóval visszatérve akkor, tehát aknasugatagon jártam a hétvégén, onnan aztán leszereltem a mobil stúdiót, hát majdnem éjfél volt, mire Szatmárra visszaértem a stúdióba, ott aludtam, és másnap délelőtt akkor mentem tovább a következő helyszínünkre, Érkörtvélyesre, ahol ott felszereltem a mobil stúdiót, és hát délután már onnan volt a közvetítés, ahogy a hét további részében is, szombaton nem lesz onnan, hiszen Marosvásárhelyről lesz a Mária áhítat szentmiséje este 6 órától. Igen, ezt az előbb el is felejtettem mondani. Tehát igen, a hét további részében a mai napon este 6 órától Érkörtvélyes, holnap reggel 8-tól Lövéte, holnap este 6-tól ismét Érkörtvélyes, szombaton, ahogy mondtam, 12-től primícia Csobotfalváról, szombaton este 6 órától Marosvásárhelyről a Mária áhítat keretében szentmise, vasárnap pedig 8:30-tól Körtvélyes, 12:30-tól Lövéte, este 6-tól Csíksomjó. Ez az eheti hátralevő miserend. Az érkörtvélyesi 8:30-es szentmisét azt azért is ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, illetve nem is a hallgatók, inkább a körtvélyesiek figyelmébe, mert én arra szándékozok elmenni. Igaz, hogy jó korán van, de hajnalban fog kelni ezek szerint vasárnap, és el kell menjek oda Körtvélyesre, nem csak azért, hogy leszereljem a mobil stúdiót, hanem azért, hogy találkozhassak is a hallgatókkal, és ha már ott leszek, akkor persze viszek magammal néhány Mária rádiós tárgyat, különös tekintettel a 20 éves születésnap tiszteletére készült tárgyakra, amelyeket ajánlom majd az ottani hallgatóink figyelmébe. Igen, és akkor ez az eheti program, hogy Körtvélyesre megyek leszerelni és promóciózni. Igen, az azt követő héten, igen, hát hétfőn akkor kénytelen leszek felmenni Sólyomkővárra, a minisztráns táborba, ott be kell szereljem a mobil stúdiót, mert valószínűleg akkor az első szentmisét ne is fogom közvetíteni, biztos, hogy könnyű lesz ott találni valakit, hiszen minisztránsokról van szó, van, akik már ismerik a technikát, hiszen közvetítettek már, biztosan tudok egyet-kettőt közülük, aki már ismeri a dolgokat, de minden esetre ott valakiket majd még megtanítok, hogy itt érdekes dolog, hogy minisztrás táborról van szó, mindenki minisztrálni is szeretne majd a szentmiséken, és akkor majd beosztják a közvetítést is. Így legalább lesz még egy szolgálat a minisztráláson kívül. Igen, azon kívül a helyszín, mondom, különleges, nem volt onnan még közvetítés tudtommal, hiszen a szlovák közösség van ott jóformán senki nem tud magyarul a plébános atyát kivéve, tehát ott magyar nyelvű szentmiség nincsenek, csak ilyen különleges rendezvények alkalmával, amikor valakik lelki gyakorlatot vagy tábort szerveznek
magyar nyelven. A libános atya, a szlovák atya egyébként rendkívül kedves, és nagyon, nagyon jó szívű, mindig szívesen lát bárkit. Mi is szerveztünk már oda programot, és nagyon jól egyeztünk vele. Kb. Ő volt az egyetlen a faluban, aki tudott magyarul, még románul sem nagyon tudott akkoriban senki. Abban az időben még ő volt a polgármester is, amit tudom egyébként, hogy az egyházi jog tilt, de a falubéliek, a akkori püspökatyának feljöttek a váradra, és könyörögtek neki, hogy engedje meg, mert nincs más, aki lehetne a polgármester, és tudom, hogy 2-3 alkalommal, tehát jó pár évig ő volt a polgármester, aztán most már egy jó ideje találtak valaki mást. Igen, hát ez a kivétel, amit azt hiszem már tanítanak a teológián, az egyházjog órákon. Igen, hát körülbelül ezek az újdonságok a Mária Rádió házatáján. Az újságunk már meg van írva, tehát minden cikk elkészült, folyik a korrektúrázás, tördelés, stb. Úgyhogy készülünk, előbb-utóbb nyomdába kerülünk, és a hónap végéhez közelítve bízom benne, hogy az újságunk kijön a nyomdából, és éppen ezért most már kezdem tervezni az önkéntes találkozókat, de mivel még biztosat nem tudok, hogy mikor megyünk be, mikor jövünk, mi jön ki az újság, mikor, hogy lesz, hogy alakulnak a dolgok, ezért erre egy kicsit több idő szükséges, hogy ezeket megszervezzem, megtervezzem. Minden esetre a következő héten ebben a műsorban már minden önkéntes találkozóról előre fogok szólni, tehát a helyszíneket, időpontokat be fogom mondani mához egy hétre. Igen, körülbelül tehát ezek az újdonságok, mondom, a két primiciát ajánlom nagy szeretettel a hallgatók figyelmébe, és mivel jövő héten a tematikus napunkon, szerdán is este 8 órától lesz a Szent Mise a minisztráns táborból, ezért a szentségimádást elcseréltük a misével, tehát 6 órától lesz jövő héten szerdán innen a Szent József templomból, és akkor mondom, még majd a Medjugorje Ifjúsági Fesztivál, ami közeledik, és augusztus 1-től 5-ig lesz, az szinte az egész napunkat át fogja szőni. Azt is nagy szeretettel ajánlom majd a kedves hallgatók figyelmébe, és a néhány búcsút, amiről már beszéltem, hogy lesznek a következő időszakban. Megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét, köszönöm azoknak, akik imádkoznak értünk szervezetten, vagy csak úgy spontán módon imádkoznak értünk a háttérben, Isten fizesse és hallgassa mindenkinek az imáját. További áldott rádióhallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Életige. A Fokoláré Lelkiség műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Fokoláré Lelkiség Életige műsor júliusi adásában. A mai műsorunkban is, mint ahogyan említettük az elmúlt hónapok adásaiban, Chiara Lubichnak, a lelkiség alapítójának egy lelki gondolatát, tanítását, útmutatását olvassuk fel, mely a műhöz tartozó elkötelezett tagok számára 1987. márciusában hangzott el az úgynevezett kollegamenton telefonos konferencia beszélgetés alkalmával. Ez a gondolat az életszentségről szól, melynek elérését célul tűzhetjük ki mindannyian a magunk számára. Tenni Isten akaratát egészen a hősiességig. Kedveseim, az egyik kötelességünk Isten iránt az, hogy hálát adjunk neki. Ezt mindig meg kell tennünk, de van, amikor különleges módon is. Úgy tűnik, ilyen ez a pillanat is. Arra érzek ugyanis sürgetést, hogy mindannyiatokat meghívjalak arra, hogy különleges módon adjunk hálát Istennek. Hogy miért? Azért, mert itt a műközpontjában még jobban kezdjük látni azt az óriási kegyelmet, melyet az ideállal kaptunk. A világiakról szóló szinódus előkészítéseként kérdőíveket küldtünk a különböző zónákba, és ezekben a napokban olvassuk a visszaérkezett válaszokat. Az egyik kérdés így hangzott. Az életszentségre való felhívást miért nem fogja fel minden világi hívő? A válaszokból kiderül, hogy az egyházban lévő laikusok nagy része nem érez hivatást az életszentségre. Legyen az a gondolkodás módja miatt, mely nem engedi törekedni az életszentségre, vagy azért, mert nem tudja, hogyan lehet elérni ezt a célt. Az emberek nem értik az életszentséget, mert a társadalom, melyben élünk, elmerült a materializmusban, elvilágiasodott, s hiányzik belőle minden igaz érték. Mert az óriási technikai fejlődés sokakban azt az illúziót keltette, hogy az ember ura mindennek, és nincs szüksége a természet fölöttire. Mert nincsenek utánozható példaképek, mivel hogy a szentek, akiket a laikusok általában ismernek, a világtól eltávolodott, Istennek szentelt emberek, akik elhagyták a világot. Azt gondolják, hogy ezért az életszentség egy elit monopóliuma. Néhányan meg úgy fogják fel az életszentséget, mint valami divatjamul dolgot, aminek talán régen lehetett vonzereje. Ezen kívül nem tudják, hogyan lehet elérni az életszentséget, mert abszolút összeegyeztethetetlennek tartják a lelki életet az emberi dolgokkal, melyekben el vagyunk merülve a világban. Kedveseim! Olvasva sok-sok világinak ezeket a megfigyeléseit, a szívemben nagy hálát éreztem Isten iránt mindazért, amit a karizmánkkal ajándékozott nekünk. Biztos vagyok abban, hogy a ti szívetekből is, mindannyiatokéból, akik a szent utazáson haladtok, nem lehet, hogy ne törjön fel egy hálahimnusz Isten felé, mert megvilágította nekünk az életszentség értékét, s mindenek előtt azért, mert megmutatta a módot, ahogy ezt elérhetjük. Emlékeztek? Művünk első napjait élte. Miután az volt a benyomásom, hogy egy magas, áthághatatlan fal megakadályoz abban, hogy eljussak az életszentségre, hirtelen belém villant egy egyszerű gondolat, minthogy Isten minden dolga egyszerű, van egy út az életszentségre, ami jó mindenkinek, mindenki előtt nyitva áll, alkalmas a tömegek számára, Isten egész népének. Tenni az Isten akaratát ott, ahol vagyunk, ahová Isten helyezett minket. Családban, hivatalban, iskolában, a parlamentben. És íme, a találkozás a lelki élet s a világban való élet között. Ma sokan, nagyon sokan nem ismerik még ezt az utat. Köszönjük meg Istennek, hogy nekünk adta az ideált. Általa több mint 60 ezer ember kötelezte el magát komolyan, hogy eléri az életszentséget. Általa talán sokan, például a mieink közül, akik átmentek a mennyei hazába, már el is érték. Adjunk hálát Istennek, és érezzük kötelességünknek, hogy tüzes szívvel haladjunk ezen az úton, vagyis tökéletesen éljük Isten akaratát. Tudjuk, ez nem mindig könnyű, vannak olyan élethelyzetek, mikor nagyon nehéz megélni ezt az elkötelezettséget. Törekedjünk hát arra, hogy egészen a hősiességig tesszük az Isten akaratát a jelenben. Az életszentséghez egyébként pont erre van szükség. Ha így fogunk élni, megtörténik, hogy sok testvérünk bennünk találja meg azt a példaképet, akit keres, s a szívükben vonzódást fognak érezni egy ilyen életre, s ők is elindulnak a szentté válás felé. Bátorság! Éljük Isten akaratát a jelen pillanatban egészen a hősiességig.

0: Most hallgassuk meg a júliusi életigét, melyet Máté evangéliumából választottak, és a hozzáfűzött magyarázatot.
1: A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.
2: Jézus, miután példabeszédekben szólt a genezáreti tó partján összegyűlt hatalmas tömeghez, tanítványaihoz fordult, és elmagyarázta nekik szavai mélyebb értelmét. A történet főszereplője Isten igéje, amelyet egy kicsi és törékeny maghoz hasonlít. A kövek, a tövisek, a madarak megakadályozhatják, hogy kicsirázzon, gyökeret eresszen és kalászt érleljen, de a bölcs magvető ismeri a mag duzzadó életerejét. Ezeken a képeken keresztül Jézus feltárja az ember és az Isten által felkínált ige kapcsolatát. Van, aki befogadja, és van, aki különféle okokból veszni hagyja annélkül, hogy gyümölcsöt teremne. Az emberi szívben ugyanis a felületesség és az anyagiak miatti túlzó aggodalom komolyan veszélyezteti a természet feletti élet csodáját, amelyet Isten fel szeretne lobbantani a teremtményeiben. A tanítványokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy lépjünk be Isten szeretetének alázatos misztériumába, ugyanakkor személyes döntésre indít, hogy milyen föld akarunk lenni.
1: A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.
2: Figyeljünk oda és értsük meg. Úgy tűnik, ez a titka annak, hogy befogadó földé váljunk, ahol az ige magja kifejtheti erejét és jó gyümölcsöt hozhat. Milyen értékes, ha készen vagyunk odafigyelni, meghallani. Ez az a szellemi tér, ahol helyet készítünk Isten életének, aki mindig megelőz minket irgalmával. Ő türelmes földműves, aki ismeri és tiszteletben tartja az érés idejét. Isten igéje, ahogy Kiara Lubik írja, belülről világítja meg nem csak az elmét, hanem az egész létet. Békét ad, azt a békét, amelyet Jézus sajátjának nevez, az én békémet, még a zavaros, szorongással teli pillanatokban is. Teljes örömöt ad, még a lelket marcangoló fájdalom közepette is, erőt ad, különösen akkor, amikor elcsüggednénk, vagy elbátortalanodnánk. Szabaddá tesz, mert megnyitja az igazság útját. Bennünk is szenvedélyes szeretetnek kell megszületnie Isten igéje iránt. Figyelemmel be kell fogadnunk, amikor a templomokban hirdetik, olvasnunk, tanulmányoznunk, elmélkednünk kell azt. Mindenekelőtt azonban arra kaptunk meghívást, hogy megéljük. Jézus egy-egy igéjét megélve éljük az egész evangéliumot, mert ő minden igéjében teljesen nekünk ajándékozza magát, ő maga jön hozzánk, hogy bennünk éljen. Apránként lelkünk mélyére hatol, és korábbi gondolkodásmódunk, akaratunk és viselkedési szokásaink helyébe lép az élet minden területén.
1: A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.
2: A mexikói Vámbil meséli. Volt idő, amikor úgy éreztem, mintha egy mély gödörbe rekedtem volna. Erőszakos kapcsolatban éltem, próbáltam menekülni, és mindent a saját erőmből megoldani. A közösségi média és a környezetem hatására gyakran olyan dolgokat hajszoltam, amelyekben nem Isten vezetett. Hiába erőlködtem, üres és céltalan volt az életem. Tudtam viszont, hogy a szeretet egyetemes nyelv. Így aztán elkezdtem önkénteskedni. Ettől kezdve olyan teljességre jutottam, amely csak Istentől származhatott. Idővel felfedeztem egy helyet, ahol hallgathatom az ő igéjét, és fejlődhetek a vele való kapcsolatomban. Mélységesen hálás vagyok ezért. Még akkor is, amikor kiszáradt és köves talajnak érezzük magunkat, az ige maga hatékony, ahogy Izaiás proféta mondja, amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, éppen úgy lesz a szavaimmal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ebből a reményből meríthetünk erőt a félelmek és feszültségek uralta időkben is, és bizalmunkat vethetjük azokba az emberekbe is, akiket az élet mellénk ad. Higgyünk benne, hogy képesek jó gyümölcsöt hozni, és teremtsünk sok alkalmat a meghallgatásra, a párbeszédre, hogy együtt haladjunk a testvériség távlatai felé.
1: A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az ígét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.

0: Az ige magyarázatban olvastuk. A tanítványokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy lépjünk be Isten szeretetének alázatos misztériumába, ugyanakkor személyes döntésre indít, hogy milyen idézőjelbe tett föld akarunk lenni. A következő tanúságtételből az Anna személyes döntését ismerhetjük meg Isten szeretetére adott válaszként.
1: Akik szeretik Istent, tanúságot is tesznek róla. Isten az életükön keresztül lesz könnyen felismerhető. Így történt ez Annával is, egy egyetemistával, aki szünidei utazásai során elvetődött egy olyan találkozóra, ahol keresztények jöttek össze. Családjáról csak rossz emlékei voltak. Egymás meg nem értése, veszekedés, állandó sértegetések. Keserűségében egyik nap odáig ment, hogy megütötte anyját. Egyetlen menedéke a szobája volt, de ott sem volt maradása. Elmenekült a szülői háztól. Egyszer, aztán később egy belső hívás arra ösztönözte, hogy imádkozzon. De hamarosan mégis fölülkerekedett benne a lázadás hangja és az ateista eszmék, hogy teljesen elutasítsa Istent. Anna belevetette magát az élet élvezeteibe, de az élvezetek se voltak képesek betölteni élete ürességét. És most itt volt ezek között az emberek között, akik különös módon mások voltak, mint ő. Azt kérdezte magától, miként lehetséges, hogy ezek az arcok olyan szépnek és harmonikusnak tűnnek, és honnan van ez a béke, amely önkéntelenül átjárja őt is. Egyszerre felfedezte ezeknek az embereknek a titkát. Ezek mind Istent szerették, őt választották életük ideáljává. Anna érezte, hogyan közeledik feléje Isten irgalma, hogy Isten megfogja a kezét, igen, érezte, hogy ez az élet számára is élet lehet. Ő is szeretheti az Istent. Ettől a pillanattól kezdve mindent fel akart tenni erre. És minden megváltozott. Először is családjához fűződő kapcsolata. Megértette, hogy mit kíván tőle Isten szeretete, és 19 év után megírta családjának, hogy ki szeretne békülni velük. És a barátok? Szerette volna őket ezzel az új, tiszta

A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti azt. Aztán gyümölcsöt hoz. Ezen az egyszerű evangéliumi mondaton keresztül szemlélhetjük kapcsolatunkat a Teremtő Istennel, melyet maga Jézus tár fel nekünk, aki számunkra Isten kimondott szava, igéje. Az általa hozott megváltói mű után az embernek már nem kell úgymond találgatnia Isten akaratát az ember iránt. Itt a kérdés csupán az, akarok-e jó termőföld lenni? Engedem-e, hogy Isten szava hasson rám? Szánok-e rá időt, akarom-e meghallani? Tehát ebben én dönthetek. Akarom, vagy nem érdekel, vagy közömbös vagyok, vagy esetleg csak bizonyos vészhelyzetekben, de akkor sem teljes mértékben. Az ige magyarázatban hallottuk, az ige békét ad, azt a békét, melyet csak Jézus adhat, aztán teljes örömet és szabadságot. Ezek Chiara gondolatai, melyet részletesebben így fejt ki. Minden pillanatban közösségre léphetek Jézus szavai által, és így táplálkozhatom belőle. Ez a tapasztalat hatalmas boldogságot adott. Az evangélium nem valami vigasztalások könyve, ahová csak a fájdalmas pillanataink elől menekülünk válaszért, hanem törvénykönyv, amiben ott vannak az élet törvényei. Törvények, melyeket nem csak olvasni kell, hanem a lelkünkkel enni is, és ezáltal Krisztushoz tesznek hasonlatossá minden pillanatban. Akkor az élet által kínált

0: Pillanatok, legyenek bár fájdalmasok, boldogok, mindennapiak vagy rendkívüliek, értéküket veszítik, vagy a semmibe hullanak. Lényegtelenné válnak, csak Krisztus lesz fontos, aki szavával megtölti és életre kelti őket. Aztán egy másik írásban ez áll. Vannak napok, amikor emberi szemmel nézve jobban mennek a dolgok, vannak, amikor rosszabbul. Akkor elevenítsd fel magadban azt a jó tapasztalatot, hogy a neked adott jelen életedben nem az számít, hogy jól vagy-e vagy rosszul, hanem az, hogy hogyan éled meg az életet, mert abban a hogyanban van a szeretet, ami egyedül értelmet ad mindennek. Ugyanis azt szereti Istent, aki megtartja tanítását. Ezen tapasztalati gondolatok után tegyünk úgy, mint Mária, amikor Lukács evangélista följegyzi róla, szavait anyja mind megőrizte szívében, vagyis magában hordozta, és ha nem is azonnal, de idővel megértette, teljes mértékben befogadta, majd megélte. Ha nem maradunk a szőlőtön, nem lesz élet bennünk, tehát gyümölcsöt sem hozhatunk, amint megtudhatjuk Szent János evangéliumából. Márpedig erre kaptunk meghívást, kedves Mária Rádió hallgatók. Segítsen bennünket a Szentlélek, hogy ne csupán hallgassuk vagy olvassuk, hanem kegyelme által életre is váltsuk a Júliusra választott Jézusi tanítást, a jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti azt. Azután gyümölcsöt hoz. Az életige műsort hallották benne
1: Kolumbán Mártát,
0: Veres Saroltát
2: és Kolumbán Imrét.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük a Székelyudvarhelyi stúdióból technikus társam József Ferenccel együtt, remélve, hogy velünk töltik a következő perceket. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Igen nagy örömömnek adok hangot azzal, hogy hallgatói kívánságnak tehetek eleget, hogy egy receptet osztok meg. A kedves hallgató kukoricaleves szeretne készíteni. Igaz, valamikor már volt műsorra tűzve, de itt is érvényes az az általános igazság, hogy ismétlés a tudás atya. A jó hír az, hogy időközben már megérkezett a csemege kukorica is, a piacok asztalain, zöldségüzletek standjain, rendezvényeken pedig megfőzve kínálják, most már késő őszig. Lehetőség lesz, hogy sok-sok receptet kipróbálhassunk, hiszen óriási a recept kínálat is. Interneten szörfözve, napi és heti lapokat olvasva, ma már mindenütt ott a sok recept. A hozzávalókat is megtaláljuk, ma már üzletekben, piacokon. Érdekes, hogy a termelők is próbálnak lépést tartani a kereslettel, hiszen már a brokkolit is kínálják a piacokon, ami színben nem ugyanaz, amit megszoktunk, világosabb zöld, egy kicsit lilás, de íze felülmúlja a fóliába tekert áruházijét. Mondtam már, hogy a virtuális főzés korát is éljük. A televízió, világháló, lapok, újságok, de még itt, a Mária Rádióban is. Hallgassák is az első receptet, kukorica krémleves. 1/2 kiló morzsolt kukorica, 2 gereszt fokhagyma, só, bors, köri, ezt fűszerként fogjuk használni, 1 doboz főzőtejszín, esetleg tejföl, 3 deciliter tej, kevés vaj és liszt, és még kell nekünk 1 deciliter alaplé vagy víz. Nagyon sokszor elmondtuk itt a műsorban is, ha a kedves hallgatók televíziót is néznek, akkor ott is biztos a főzőműsorokban nap mint nap hallják, hogy a víz és az alaplé között mi a különbség. Hogyha alaplével főzünk, egy picit finomabb lesz a végeredmény. Ha nincs otthon alaplevünk, akkor még mindig készíthetünk gyorsan is, ugye egy kockából, de az sem az igazi. A legjobb az lenne, hogyha húsból főznök, csontos részből, és lefagyasztanok, amikor szükségünk van, akkor csak előkapjuk a mélyhűtőből, és használjuk. Nem sokat kérnek a receptek, 1 deciliter, 2 deciliter, ám ez a kevés is nagyon sokat nyom alatba. Levesbetétnek itt a kukorica krémlevesnél a tortilla chipset ajánlom, ami szintén kukoricalisztből készül. És hogy le tudják írni a receptet, újra ismétlem, 1/2 kiló morzsolt kukoricára van szükségünk, esetleg konzervet is használhatunk, vagy fagyasztottat. A fagyasztottat még inkább ajánlom, mint a konzervet. 2 gereszt fokhagyma, só, bors, curry, 1 doboz főzőtejszín, esetleg tejföl, 3 deciliter tej, 1 deciliter alaplé vagy víz, kevés vaj és liszt. Az elkészítési módja roppant egyszerű. A vajat felolvasztjuk, rátesszük a kukoricát, fedő alatt megpároljuk. Az aprított fokhagyma és a fűszerek is hozzáadódnak, majd ráöntjük a vizet és puhára pároljuk a kukoricát körülbelül 20 perc alatt. Ha már puha a kukorica, akkor hozzáadjuk a tejszín felét és összetúrmixoljuk. Akár át is passzírozhatjuk egy szűrőn, így a kukorica héját is fenntarthatjuk a szűrőn, nem kerül bele a levesbe. Én nem vettem észre, engem nem zavart a kukorica héja sem, hiszen ezeknek a csemege kukoricáknak maga a héjuk is nagyon puha. A maradék tejszínt és a tejet is hozzáadjuk, persze a tejszínbe elkavarjuk azt az 1 kanálka lisztet, hogy azzal is jobban be tudjuk sűríteni a levesünket. Hogyha nem szeretnénk liszttel sűríteni, akkor krumplit tehetünk bele, egy szép kis krumplit, és aznak az összetúrmixolásával
pontosan annyira sűrítődik a leves, amennyire nekünk kell. Tehát a maradék tejszínt és tejet is hozzáadjuk, után ízesítjük, újra felforraljuk éppen, és forron tálaljuk is a tetejére, ezt a tortilla chipset tesszük, ami minden üzletben már megtalálható. Nagyon szépen mutat, és amint mondtam, ez szintén kukoricalisztből van, és azért nagyon jó, mert hogy a liszt érzékenyek is ezt a levest megehetik. Amennyire egyszerű az elkészítése és a hozzávalók, annyira finom a végeredmény. Lényegében, ha egy doboz kukoricakonzerv van otthon, neki is foghatunk, mert ha jól szétnézünk és kétszer végig sétálunk a kamrába, kinyitjuk a hűtőt, akkor a többi hozzávalók ott lesznek. A konyhában, a főzésnél is nagyon fontos a leleményesség. A jó hír az, hogy liszt és glutén érzékenyek is bátran ehetik ezt a levest, amint az előbb is mondtam, mint ahogyan a rizset, a hajdinát és a kölest is. Valamiért, okát nem tudom, csak sejtem, nem használjuk a kölest, hajdinát, sejtésem pedig az, hogy ízét meg kell szokni, mert enyhén, mintha kesernyés lenne, ám jól fűszerezve, esetleg salátákban nem érezhető. Jótékony hatása a szervezetre pedig kiemelkedő. Amióta használom, azóta megkedveltem, egy picit jobban fűszerezek, és nem mindig krumpli a köret, ezért szeretem a hajdinát is, és a kölest is. De térjünk csak vissza, még egy kis időre a kukoricára, pár percig még együtt kukoricázhatunk. Egy másik leves receptje így szól, egy doboz kukorica, egy kis fej hagyma, egy kanál vaj, 6 deciliter húsleves alaplé. Persze itt nem kell annyira ragaszkodni, itt sem, hogyha ez nincs, akkor ezt vízzel pótolhatjuk. 1,5 deciliter tejszín, só, bors, csili, 10 deka száraz sajt, 15 deka bacon kockára vágva és kisütve. Ez már tudom, hogy jobban hangzik azoknak, akik húst kedvelők. Egy doboz kukorica, egy kis fejhagyma, egy kanál vaj, 6 deciliter alaplé vagy víz, 1,5 deciliter tejszín, só, bors, csili, 10 deka száraz sajt, 15 deka bacon kockára vágva és kisütve. A csiliből pedig annyit tegyünk, amennyit az ízlésünk elbír, vagy ha kicsi gyerekekkel is meg akarjuk ezt az ételt kóstoltatni, akkor óvatosak legyünk vele. A vajon a hagymát megdinszteljük. A kukoricát rátesszük, az alaplével felengedjük. Fűszerezzük, 15-20 perc után a tűzről levéve, a tejszínnel összetúrmixoljuk, a sajtot is beletehetjük, vagy majd a tányérunkba reszeljük. Ki hogy szereti, a recept kimondottan úgy kéri, hogy tegyük bele és együtt turmixoljuk. Én az ételeknél tányérba szoktam bele reszelni, és úgy öntöm rá a forró levest. A pirított húsos szalonnát a tetejére helyezzük, néhány szem kukoricát egészben díszítésre is megtarthatunk, sőt, érdemes megtartani. Ugyanezekkel az alapanyagokkal dolgozhatunk, de nem muszáj krémlevest készítenünk, hagyhatjuk egyben a szemeket, a gyerekek nagyobb bizalommal fognak hozzá az evéshez. Ízesítő fűszere lehet a kapor, a petrezselyemzöld és a schnitzling a kukoricaleveseknek. Hogyha önök az elhangzott recepteknél is különlegesebbet szeretnének, akkor itt egy nagyon finom, zöldséges kukoricaleves receptje, ami bizony érdemes a kipróbálásra, már első hallásra is elnyerte a bizalmamat, remélem, hogy önöknek is elfogja. A hozzávalók 5 deka vaj, 1 kanál liszt, 1 hagyma, 1 darab piros vagy zöld paprika, pár darab gomba, 1-2 krumpli, 1 cikk fokhagyma, 50 deka kukorica, 2 deciliter tejszín,
2 deciliter tej, 1 csokor metélőhagyma, azaz snidling, só és bors. A tejnél, amikor a levesekbe, krémlevesekbe tesszük, akkor bizony a ne sovány tejet használjunk, hanem legalább 3,5%-os tejet, ne adj Isten, akinek otthon házi teje van, akkor azt öntse bele, hiszen ettől még finomabb lesz a leves. A zöldséges kukoricaleves hozzávalói 5 deka vaj, 1 kanál liszt, 1 hagyma, 1 darab piros vagy zöld paprika, pár darab gomba, 1-2 krumpli, 1 cikk fokhagyma, 50 deka kukorica, 2 deciliter tejszín, 2 deciliter tej, 1 csokor metélőhagyma, fűszerként használjuk a sót és a borsot. Itt is a frissen őrölt bors az a legfinomabb, mert megőrzi aromáját. Az 1 kanál liszt helyett, amivel sűrítünk, ha kukorica keményítőt használunk, szintén a liszt érzékenyeknek kedvezünk, ők is enni így ezt a levest. Rájuk is oda kell figyelni, számuk évről évre nő, hogy mi folytán ahhoz egy erre specializálódott orvost kellene kérdezni, de ha már megvan a baj, akkor ennek megfelelően kell táplálkozni, és segítsük őket is néhány ötlettel. Az előbb említett alapanyagokat aprítjuk, és hagyományosan puhulási sorrendbe a vajon pároljuk meg, felöntjük a tejszínnel és a tejjel, fűszerezzük, ha minden megpuhult, gazdagon megszórjuk, snidlinggel, és még forrón tálaljuk. Ugyanezt a levest tovább fokozhatjuk friss sárga és fehér répával és egyéb leves zöldséggel. Sűrítése önmaga is lehet, amikor egyrészt kiveszünk belőle, összetúrmixoljuk és visszatesszük a fazékba. Túlsúlyosoknak, diétázó, fogyókurázóknak kimondottan ajánlom az e fajta sűrítést. Kedves hallgatók, néhány perc zenehallgatás után szintén ebben a témában, azaz a kukoricázással haladunk tovább, mert hogy a kukoricából őrölt lisztből is lehet finomságokat készíteni az egyszerű puliszka, polenta, újabb szó használattal. Ezeket mind fel tudjuk használni. És most zene következik.

ha majd az alkony lehull, a kerek mennybolton csillaghagyó, egyszer csak váratlanul valahol felzen.

Ésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez él. Oly jó lesik a légy.

Ez persze csak jó tanács, lehet, hogy máshol még nem így szokás. Ám hogyha Budára jársz, a szíveddel hallgasd, hogy mit mond a hárs. A vén budai hársvár békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez él. Hogy jól esik a légy ott, este a rossz urmnál, s mint a mese halk,

Önök az Asztalterítünk műsort hallják Székelyudvarhelyi stúdióból. Szeretettel köszöntöm újra, és azokat is, akik nem a műsor kezdetétől hallgatnak minket. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Az imént Ajtai Andor a vén budai hársfákról énekelt, sajnos az illatukat nem tudjuk átjuttatni önöknek. És most folytatjuk a műsort a már megkezdett kukorica témával. Igaz, én sem gondoltam, hogy újra egy egész műsoridőt kitöltök vele. Úgy látom, nem csak a régi falusi emberek kedvelt étele, egy kicsit új ruhában öltöztetve a ma igen kedvelt étele lett. Valószínű, a média is hozzájárult ehhez, na meg az a fiatalos lendület, amivel mi is próbálkozunk bevinni egy-egy kis újdonságot mindennapi főzésünkbe. A puliszka eddig elé nem tartozott a kedvelt ételeim sorába, ebből kifolyólag keveset is főztem, így gyerekeim sem volt honnan megkedveljék eddig. Mert hogy az ősszel egy nagyon finom receptre leltem, rögvest ki is próbáltuk, és lásd csodát, azonnal a kedvencek közé avanzsálta magát. Mindjárt önök is megértik miért, aki pedig az ősszel elkészítette, az tudja, hogy miről beszélek. Az előbb a kedvencek szót használtam, igen, van nekünk ilyen, és ez a lista azokat az ételeket tartalmazza, amit mind annyian szeretünk. Ezeket az ételeket akkor készítem el, amikor mindnyájan otthon vagyunk. Ha a lányok nincsenek, akkor jöhetnek a régi finom ételek, mint a becsinált leves mazsolával, különböző főzelékek. Most azonban a közös kedvencről beszélek, és elmondom, hogyan készítsék. Ez a puliszka paradicsommal, bazsalikommal, sajttal. A hozzávalók egy fej hagyma, apróra kockázva, két cső kukorica, szemei levágva, vagy egy konzerv, két gereszt fokhagyma, apróra vágva, két deciliter kukoricadara, fél csésze reszelt sajt, egy csésze kockára vágott friss paradicsom. Só, bors, bazsalikom, kevés olaj és alaplé vagy víz. Egy fej hagyma apróra kockázva, két cső kukorica szemei levágva, egy konzerv is helyettesíti, két gereszt fokhagyma apróra vágva, két deciliter kukoricadara, fél csésze reszelt sajt, egy csésze kockára vágott friss paradicsom, só, bors, bazsalikom, kevés olaj és víz. Legelőször felforrósítjuk az olajat, megfuttatjuk rajta a hagymát, hozzáadjuk az 1 liter alaplevet vagy vizet, a kukoricát és a fokhagymát. Felforraljuk. Lefedve lassú tűzön 5 percig főzzük, ez pontosan elég idő arra, hogy megpuhuljon a kukorica, majd hozzákeverjük a puliszka lisztet, ugyanúgy, mintha puliszkát főznünk, folytonos kevergetés mellett megfőzzük. Hozzákeverjük a sajtot is, addig is keverjük, amíg az elolvad. Tehát végül beletesszük, amikor már majdnem kész van a puliszkánk, akkor tesszük bele a sajtot, és addig keverjük, míg az is teljesen elolvad. Ízesítjük sóval és borssal, tányérra szedjük, és még amíg forró, rátesszük a paradicsomot is, gazdagon megszórjuk bazsalikommal. A paradicsom ebben az esetben szépen meg fog fonnyadni a forró puliszkán, és nagyon finom ízt fog ez is adni. Persze a fűszer, a bazsalikom lesz a korona az egészen. Kolbász, sonka, tojás rántotta, nem ront rajta, de egymagában is két lábbal állja meg a helyét. Lisztérzékenyeknek is tökéletes étel. Most már nem is csodálkoznak, hogy ennyire kedves ez az étel, ugye, kedves hallgatók? Aha, jó az, hogy már minden beszerezhető, hogy frissen ezt az ételt elkészítsék. A kukorica csövek is arra várnak, hogy a kosarunkba kerüljenek, csak rövid ideig főzzük, igazi csemege lesz belőle, főleg ha kis vajat és tejet teszünk a főzővízbe. Kipróbálásra érdemes ez a tipp, mert amikor kipróbáltuk, valóban a vaj
és a tej egy nagyon finom ízt adott neki. A vízhez hozzáadunk egy kis kocka vajat, és egy decilliternyi tejet, és már is megváltoztattuk a kukorica csöveknek az ízét. Nos, mai utolsó receptet szörfözés közben találtam az interneten. Nagyon megtetszett, és hogy még jobban megkedveljük a puliszkát, el is készítem. Egy jó paprikás mellé, mondjuk gombából. Köretnek is kiváló. Ez a póré hagymás puliszka, amihez a hozzávalók 25 deka puliszka liszt, és 5 deka búza liszt. Itt a búza lisztet azok tegyék bele, akik nem lisztérzékenyek. Hogyha lisztérzékenyek vagyunk, akkor a búza lisztet innen ki kell venni, és egy olyan liszttel pótolni, amit ők is megehetnek. Egy csomag sütőpor, 4 darab tojás, 30 deka joghurt, 1,5 deciliter olaj, 10 deka póréhagyma és 10 deka paprika. Ez bármilyen paprika lehet, piros, zöld, amihez kedvünk van, és még egy kis só kell fűszerként bele. A 25 deka puliszka liszt, 5 deka búza liszt, 1 csomag sütőpor, 4 darab tojás, 30 deka joghurt, 1,5 deciliter olaj, 10 deka póréhagyma, 10 deka paprika, zöld paprika vagy piros, mindenképp friss paprika legyen, és só. A póréhagymát és a paprikát apróra vágjuk, a kukoricalisztet a búzaliszttel és a sütőporral jól elkeverjük, a tojásokat felverjük, hozzatöltjük a joghurtot, az olajat, sózzuk bátran, itt legalább egy evőkanál sót bele kell tenni, mert ugye elég nagy az adag, 25 deka puliszka lisztről beszélünk, oda az egy kanál, evőkanál só kell. A liszthez hozzáadjuk a zöldségeket, majd a tojásos keveréket is jól elkeverjük. Jól kikent, vagy sütő papíros tepsibe öntjük, és 180 Celsius fokon megsütjük. Tepsi helyett torta formába is tehetjük, így érdekesebb lesz. Körülbelül 30 perc a sütési idő, főleg ha nem túl fokos a tepsink, inkább nagyobbat használjunk, így ropogósabbra sül majd, mivel hogy nem lesz annyira fokos, a széle szépen megpirul, és azt mondják, hogy az a legfinomabb a puliszkába, amikor a széle jól megsül. Egyszerűen tejjel, joghurttal is fogyasztható, de köretként is kitűnő, jól lehet mártogatni vele, és nem utolsó sorban szép a szemnek is, nagyon jól lehet feltálalni, akár vendégvárónak is kitűnő. Egy marék csemege kukorica szemmel dúsítva még szebb lesz a látvány, és az ízét is fokozza. Ugyan így lehet játszadozni a paprika színével is, esetleg tehetünk be pirosat és egy zöldet is, és a puliszka, a sárga puliszkába nagyon szépen mutat az egész. A kukoricából készült édességre és salátára ma már nem jutott idő, de Isten segítségével találkozzunk jövő héten is, addig is minden jót kívánunk Józsa Ferenc technikus társammal együtt a Székelyudvarhelyi stúdióból. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Üdvözség a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót! A Nagyváradi stúdióból köszöntsük Önöket! Meghívjuk a kedves hallgatókat, hogy imádkozzak közösen a zsoldozsmond déli ima óráját, de előtte az Úrvendela imádságát.
1: Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat! Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti Önöket, kollégámmal Tündével kapcsolatban. Meghívjuk, hogy imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságát, azt követően a Zsolozsma déli imaóráját, amelyet a szokott módon felajánlunk a Mária Rádióért, munkatársakért, önkénteseinkért, adakozóinkért, betegeinkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te árampüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod. Reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Osd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél. Igen nagy jót tettél szolgáddal, Uram, amint megígérted.
1: Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban.
0: Igen, tévelyektem, mielőtt megaláztak, de most már megtartom igédet.
1: Igazán jó vagy, és csak jót teszel. Rendelkezéseidre oktass engem.
0: Igaztalan család terveket szőnek ellenem a gőgösök. Én egész szívvel megtartom parancsodat.
1: Igen, elhízott, érzéketlen ezek szíve, mint a háj. Nekem azonban törvényedben telik kedvem.
0: Igen, jó nekem, hogy megaláztak, hogy bizonságaidat megtanuljam.
1: Istenem, drágább nekem ajkad törvénye, sok ezer aranynál, ezüstnél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenem, nekem a te ajkad törvénye, drágább sok ezer aranynál és ezüstnél. Istenben remélek, nem félek, halandó mit árthat nekem. Irgalmaz nekem, Istenem, mert rajtam taposnak, folyvás szorongatnak, s el akarnak nyomni.
1: Ellenségeim szüntelen tipornak engem, és sokan vannak, akik vesztemre törnek.
0: De ha elfog a félelem, még akkor is benned bízom.
1: Isten ígéretét magasztalom, Istenben remélek, nem félek. Halandó mit árthat nekem?
0: Nem hagynak nyugton egész nap. Minden gondolatukkal vesztemet tervezik.
1: Belém kötnek, rám leselkednek, szemmel tartják minden léptemet.
0: Bújdosásaimat számon tartod, fogd fel tömlődbe könnyeimet. Te följegyezted szenvedésem útját.
1: Ellenségeim megfutamodnak, amikor segítségül hívlak téged. Tudom, valóban Istenem vagy nekem.
0: Isten ígéretét magasztalom, az Úr ígéretét magasztalom.
1: Istenben remélek, nem félek. Ember mit árthat nekem?
0: Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Dicséret áldozatot mutatok be neked.
1: Mert megmentetted életemet a haláltól, lábamat a bukástól, hogy előtted járhassak az élők világosságában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenben remélek, nem félek, halandó mit áthat nekem.
1: Szerető jóságot felér az égig, Uram. Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam. Hozzád menekül a lelkem.
0: Szárnyad árnyékába menekülök, amíg a beszedelem elvonul.
1: A fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jóra fordítja sorsomat.
0: Elküld az égből és megszabadít engem, csúfá tesz jelnyomóimat. Szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten.
1: Fekvőhelyemen oroszlánok tanyáznak, amelyek felfalják az embert.
0: Foguk éles lándzsa és nyíl, nyelvük kifent a célpenge.
1: Emelkedj Istenem az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön.
0: Lábam elé csapdát állítottak, és mélyen megalázták lelkemet.
1: Előttem mély vermet ástak, de ők maguk estek bele.
0: Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem. Hadd daloljak, hadd dújongjak.
1: Kelj föl dicsőségem, kelj föl lantom citerám, hadd ébresszem így a hajnalt.
0: Dicsőítelek a népek közt, Uram, a nemzetek közt is neked szól énekem.
1: Szerető jóságod felér az égig, és hűséged a fellegekig.
0: Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Szerető jóságod felér az égig, Uram.
1: Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek.
0: Jóságos jótevünk vagy, Uram.
1: Taníts meg tetszésed szerint élnem.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten. Benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel, hűségesen járjunk utadon. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy kapcsolódtak mai déli imaóránkhoz is. Maradjanak továbbra is velünk, kezdődik a déli magazin.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ismételten nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból, a mikrofonoknál
1: Tibor atya
0: és Vidikán Lokodi Tünde. A déli magazin veszi kezdetét, amelyben ma is híreket és műsorajánlót, programajánlót hallhatnak, majd elmondjuk azt is, hogy hogyan alakul az időjárás. Ezt követően meghallgatjuk a nap örömhírét, melyhez majd Tibor atya fűz néhány gondolatot. Műsorunk második felében pedig, hát így virtuálisan picit ellátogatunk egy táborba. Néhány héttel ezelőtt reklámoztuk meg, úgymond, a Ferences gyermektábort, és ez éppen most zajlik a héten. Szeretnénk egy picit közéjük nézni, hogy hogyan telik, hogy érzik magukat a gyerekek, úgyhogy ebben nyerhetnek egy picit belelátást a kedves hallgatók. Meghívjuk önöket, hogy tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk kedves mindannyiuknak!

0: Kedves hallgatóink, 2026. július 9-e van, a pontos idő 12 óra és 17 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Fúvós zenei Esszentegyházán.
1: Fúvós zenei estet tartanak holnap este 8 órától a Szentegyházi Gábor Áron művelődési házban, ahol a fúvós zene hagyományai és a modern hangszerelés találkoznak. Fellép a Békés Csabai Körösparti Vasútas Koncert, fúvós zenekar és a Szentegyházi Gold Band, felcsendülnek ismert dallamok, filmzenék, könyvzenei feldolgozások is, a belépés ingyenes. A Dunamenti svábok fogadalmi zarándoklata Altöttingben.
0: A hétvégén immár 65. alkalommal rendezik meg a Dunamenti svábok fogadalmi zarándoklatát a bajorországi Altöttingben, Európa egyik legismertebb Mária kegyhelyén. Az idei zarándoklat mottója egy asszony fején 12 csillagból álló korona. A kétnapos imádságos együttlét csúcspontja vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a Szent Anna Bazilikában bemutatott ünnepélyes főpapi szentmise. A szentmise főcelebránsa Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök, a romániai katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A Dunamenti svábok altöttingi fogadalmi zarándoklata a hitben való megmaradásnak, a Szűz Mária iránti tiszteletnek és az összetartozás megtapasztalásának évről évre megújuló ünnepe. Honismereti kirándulás.
1: Az EKE 91 Nagyvárad Bihar szombaton honismereti kirándulás szervez Vártúra történelmi kirándulás néven a Bihar Szalárd Feketeerdő Solyomkővár Mezőtelek útvonalon. Gyalog körülbelül 12-14 kilométert kell megtenni utazás autóbusszal. Indulás szombat reggel 6:45-kor a Monzsárden virágüzlet előtti buszmegállóból, illetve 7 órakor a Gosdú Liceum melletti parkolóból. Visszaérkezés Nagyváradra este 8 óra körül. A történelmi idő utazás kalauza Zsugán Gyula lesz, jelentkezni Bondár Annánál lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Még egyszer megismétlem, 0771 549 257. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Víz alatti kiállítás.
0: Július 17-én déli 12 órától különleges eseményre hívnak minden érdeklődött, a My Lake és a Visit Kovásznak partnerségével megvalósuló második víz alatti fotókiállítás megnyitójára, a Dánoki búvártó partjára. A víz alatt minden lelassul, a légzés ritmusa, a mozdulatok finomsága és a csend olyan teret nyit, amely a templomok nyugalmát idézi. A szakrális építészet és a merülés élménye találkozik. A templomok nem csak épületek, hanem a befelé fordulás szimbólumai, ahogyan a merülés sem csupán mozgás a vízben, hanem utazás önmagunk felé. A mélységben a csend válik a közös nyelvé. A megnyitón betekintést nyújtanak a projekt történetébe, üzenetébe és kulisszatitkaiba. A kiállítás napján a fotókat a felszínen mutatják meg. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges a 0755 011 497-es telefonszámon, még egyszer a telefonszám 0755 011 497. A víz alatti galéria július 18 és augusztus 31-e között látogatható előzetes időpont egyeztetéssel. Jubileumi író találkozó és emlékrendezvény a Kemény Kastélyban.
1: Július 17 és 19-e között a Marosvécsi Kemény Kastély ad otthont a Helikon 100 jubileumi író találkozónak és emlékrendezvénynek, amely az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulását idézi fel, miközben a kortárs irodalom és művészet számára is találkozási lehetőséget teremt. A háromnapos rendezvény főszervezői a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Kemény Auguszta Kulturális Egyesület. A részletes program megtalálható a helikon100.ro oldalon.

0: Csillagles Mikházán.
1: Július 18-án csillaglesre várják az érdeklődőket a Mikházi Lions Parkban. A Maros Megyei Múzeum szervezésében zajló rendezvény délután 6 órakor tárlat.

július 26-án délután 2 órai kezdettel kerül megrendezésre a marosvásárhelyi Dacia Darina vendéglőben az Anna Napi Bál, a Maros megyei hagyományőrző csoport szervezésében. A kiváló hangulatról Ábrám Tibor művész úr gondoskodik. Jelentkezni lehet és információt kaphat az érdeklődő Toldi Gyöngyinél a 0744 118 436-os telefonszámon. Még egyszer megismétlem, 0744 118 436. Várnak szeretettel minden kedves vendéget egy vidám zenés táncos délutánra, ahol együtt ünnepelhetik az Annákat kellemes társaságban és remek hangulatban.

0: Híreink végén pedig lássuk, hogyan alakul az időjárás.
1: A meteorológusok előrejelzése szerint a viharos időjárás ma is folytatódik, bár a csapadékzóna területe kissé beszűkül. Ma déli 12 órától egészen szombatra virradó éjszakáig, hajnali 2 óráig, Munténiában, Dobrudzsában, valamint Moldva déli és nyugati részén tartós légköri instabilitásra kell készülni. A heves záporokat villámlás, 50-70 km per órás szél, helyenként jégeső és viharok kísérik. A csapadék mennyisége ezekben a régiókban is elérheti a 15-20, izoláltan a 30-40 litert négyzetméterenként. A szakemberek hozzátették, kisebb intenzitással ugyan, de a légköri instabilitásra jellemző viharos jelenségek az ország többi részén is felbukkanhatnak a hét második felében. Hajnalban 5 és 15 fok volt, délután pedig 19-30 fokig melegszik a levegő.
0: És lássuk, ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Ezek szerint Aradon 23 fok van, Baróton 19 fokot mértek, Besztercén is 19 fok van, Brassóban 20, Csíkszeredában 18, Désen 21, Déván 23 fok van, Dicsőszentmártonban 18, Fogarason 20 fok a hivatalos adat. Gyergyó Alfaluban 19 fokot mértek, Gyulafehérváron 21 fok van, Kézdivásárhelyen 18, Kolozsváron 21, Máramaros-szigeten 19, Maros-Hévízen 18, Maros-Vásárhelyen 21 fokot mértek, Nagybányán 19 fok van, Nagy-Sármáson 20. Nagyszebenben a déli adatok szerint 19 fok van, itt Nagyváradon 22, Resicabányán szintén 22, Sepsiszentgyörgyön 18, Szatmárnémetiben 20, Székelyudvarhelyen 18 fokot mértek, Temesváron 24 fok van, Tordán ma délben a hőmérők 20 fokot mutattak, végezetül pedig Zilakról szintén 20 fokot jeleztek.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.maradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekukat maradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támaszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen növetekbe se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomora földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária rádió hallgatók, a mai evangéliumban, ahogy hallottuk, Jézus elküldi tanítványait. Nem hosszú útmutatást ad nekik, hanem néhány egyszerű, mégis életre szóló mondatot. Menjetek, hirdessétek, közel van a mennyek országa, gyógyítsatok betegeket, támaszatok fel halottakat, stb. Tehát ez a küldetés nem csak a 12 apostolnak szólt. Minden megkeresztelt ember küldetése, hogy Krisztus örömhírét vigye a világba. Nem feltétlenül szavakkal, hanem életével, szeretetével, türelmével, megbocsátásával. Érdemes megfigyelni, vagy felfigyelni arra, hogy Jézus nem azt mondja, hogy előbb gyűjtsetek, aztán induljatok, hanem éppen ellenkezőleg azt mondja, hogy a tanítványoknak szabadnak kell lenniük, nem a pénzben, nem a tárgyakban, hanem a gondviselésben kell bízni. Ma talán nem mezitláb járjuk a falvakat, de ugyanúgy megkísért bennünket az a gondolat, hogy a biztonságunkat kizárólag a pénz, a karrier vagy az emberi kapcsolatok adják. Jézus azonban emlékeztet, a legnagyobb biztonság az Atya szeretete. És különösen szép mondat, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Mit kaptunk ingyen? Az életünket, a hit ajándékát, a kereséget, a bűnbocsánatot, az eukarisztiát, mennyi mindent kaptunk úgy, hogy nem érdemeltük ki. Ha mindez kegyelemből lett a miénk, akkor nekünk is nagy lelkűnek kell lennünk másokkal. A szeretet akkor hiteles, ha nem vár viszonzást. Aki csak azért segít, hogy megdicsérjék, az üzletet köt. A keresztény azonban ajándékozni akar, mert ő maga is ajándékból él. És az evangélium végén Jézus egy nehéz gondolatot mond. Ha valahol nem fogadják be a tanítványokat, rázzák le rábukról a port. De ez nem bosszú. Inkább azt jelenti, ne veszítsék el a békéjüket. Nem mindenki fogja elfogadni az evangéliumot. A mi feladatunk a tanúságtétel, a szívek megnyitása azonban Isten műve. Egy idős falusi orvos 40 éven át gyógyította betegeit. Amikor nyugdíjba ment, megkérdezték tőle, doktor úr, mi volt a legnagyobb fizetsége? Elmosolyodott és ezt válaszolta, nem a pénz, hanem amikor évekkel később egy felnőtt ember odajött hozzám, és azt mondta, doktor úr, gyerekkoromban maga mentette meg az életemet. Azóta én is igyekszem másokon segíteni. Az orvos ekkor megértette, hogy a szeretet mindig tovább terjed. Egyetlen önzetlen cselekedet újabb szeretetet szül. Így működik Isten országa is. Egy mosoly, egy vigasztaló szó, egy őszinte megbocsátás, egy látogatás egy beteghez. Talán jelentéktelennek tűnik, mégis Isten kegyelmének hordozója. Jézus ma minket is küld. Talán nem távoli országokba, hanem a saját családunkba, munkahelyünkre, plébániánkra, vagy a szomszédhoz. Ott kell hirdetnünk, hogy Isten országa közel van. Ne féljünk attól, hogy kevesek vagyunk, vagy gyengék. Az apostolok sem voltak tökéletesek, mégis belőlük formálta Krisztus az egyház alapjait. Kérjük ma az Urat, hogy szabad szívvel tudjunk élni, nagy lelkűen tudjunk szeretni, és örömmel tudjuk továbbadni mindazt, amit ingyen kaptunk tőle.

0: 12 óra és 42 perc van, folytatódik a Déli Magazin. Ha emlékeznek a kedves hallgatók, akkor ezelőtt egy néhány héttel beszámoltunk arról, hogy a nagyváradi székesegyházi plébánia és a Jézus Szíve Nőszövetség hittantábort szervez, Pax et Bonum címmel. Erről beszélgettünk Benedek Ramónával, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Liceum hitoktatójával, aki egyben a Nőszövetség elnöke is. Ő mondta el, hogy mire készülnek, és hát abban egyeztünk akkor, hogy ha lehet, akkor egy picikét majd ellátogatunk a tábor idején is, és hát most zajlik a héten ez a tábor, és nagy örömünkre szolgál, hogy bár személyesen nem, de így az éter hullámain keresztül egy picikét betekintést nyerhetünk mi is. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén kedves Benedek Ramón, a tanárnőt. Isten hozott kedves tanárnő, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen, és nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat.
0: Hát emlékszem rá, mikor ott az iskola kápolnájában beszélgettünk arról, hogy mik a tervek, hogy sikerült, hány gyermek jelentkezett, hogyan zajlik a tábor, mi volt az elmúlt napokban, ha erről mesélnél nekünk egy picit.
1: Örömünkre 19 gyermek mondott igent a táborra, közülük 17-en vesznek részt, itt vannak most is velünk. Első nap a Püspöki Palotában a teremtett világ szépségeire csodálkoztunk rá, fáknak a megfigyelése, virágok megfigyelése. Azt megelőzően a nyitómise után átadtuk az ukrajnai gyerekek számára gyűjtött plusz játékokat a Caritas Katolika képviselőinek. Kedden a ferences nyomokban indultunk el Váradon, felkerestük azokat a helyeket, intézményeket, amelyek Szent Ferenchez, ferencesekhez kötődnek. Így voltunk a Hallersdorfi ferences nővéreknél, akik elmondták nekünk, hogy hogyan élnek ők szerzetesként, mit jelent számukra ferences nővérként a közösségben jelen lenni. Azt követően a kapucinus templomba mentünk el, és a ferences örökséggel ismerkedtek a gyerekek, és mindeközben a Szent Teresznek az életét mutattuk be nekik. A keddi nap a Barátok templomának a megtekintésével zárult. Tehát volt egy nagyon szép kirándulásunk Utaszláviára, ahol a szlovák közösség történetével ismerkedtünk meg, és az idegenvezető a tanösvényen keresztül bemutatta az ottani gyönyörű állatokat, régi tájházakat, aztán a sütődében megkóstoltuk a finom süteményeket, a vízimalomnak a működését is szemlélhettük, és ma itt vagyunk az állatkertben, ezt megelőzően egy állatorvosi rendelőt kerestünk fel, Mátyás állatorvos rendelőjében voltunk, ahol bemutatta mindazt, amit az állatok számára az állatokkal végeznek. Nagy élmény volt a műtőbe tekinteni, különböző vizsgálatot végeztek egy kiskutyán, elmondta a felelős állattartásnak a legfontosabb tudnivalóit, hogyha esetleg háziállatot választanak, vagy ha van otthon, akkor mire figyelnek. Hát ezzel is a gyerekeknek a teremtett világ iránti érzéküket fejlesztettük, hogy rá tudjanak csodálkozni mindarra, ami körülvesz bennünket, az apró kis csodákra. Épp ezért minden napnak van egy fotója, vagy a nap képe, kis virágot, vagy bogarat, vagy valami nagyon szépet, amit ők szemlélnek, azt lefényképezik, beteszik a csoportba. És most épp itt vagyunk az állatkertben, itt szemléljük az állatokat, rácsodálkozunk itt is a sok szép, amit körülvesz bennünket, és próbálunk mindenhol Szent Ferencnek a felkületével jelen lenni.
0: Hát köszönjük szépen a beszámolót, és hogy érzik magukat a gyerekek, vagy esetleg lenne valaki, aki beszámolna erről, vagy válaszolna néhány kérdésre?
1: Igen, itt vannak mellettem a gyerekek, akik szívesen megosztják a gondolataikat, élményeiket, hogy mit éltek át, mit jelent számukra a tábor.
0: Erre lennék kíváncsi én is, hogy mi volt, ami legjobban tetszett nekik, ha erről mesélnének. Egy picit mutatkozzanak először be, és aztán hallgatjuk a gondolataikat.
1: Most akkor a gyerekek bemutatkoznak és megosztják a gondolataikat, az ismételem nagyon nehezen tudjuk kihangosítani, és akkor itt már adom is az egyik kedves táborozót.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Aniella vagyok, az egyik táborozó,
0: Hogy érzed magad a táborban, és mi volt számodra a legnagyobb élmény az eddigi programok közül?
2: Nagyon jól érzem magamat a táborban, és eddig a legjobb program az állatkert volt, ahol különleges állatokat láthattunk, és fotózhattunk.
0: Köszönjük szépen!
3: Esetleg én is csatlakozok, és megkérdezném tőled, hogy mit mondanál azoknak a gyerekeknek, akik most nincsenek a táborban, hogy miért jó ilyen táborban részt venni akár jövőben is?
2: Azt mondanám nekük, hogy ebben a táborban megismerkedünk Szent Ferenc életével, és megtanuljuk tisztelni a körülötte lévő természetet, és megtanuljuk becsülni őt.
3: Nagyon szép gondolat, és mit tanultál a ferences rendről akkor már ezek szerint, ha már a templomokat is meglátogattátok? Mit vinnél haza a családodnak? Milyen gondolatot?
2: A Ferencről átnéztük az életét, és
3: igen.
2: Voltunk a ferences nővéreknél, akik elmesélték életüket és kötelességüket, munkálkodásukat, és elmesélték körül különleges életélményüket, hogy kerültek ebben a rendben. Ez inkább egy küldetés, és amit Jóisten meghívja őket, az embereket, hogy a ferences rendben társuljanak, és Ferenc példájára hivatkozva az ő jót tenni a világban.
3: Nagyon szép. Ha adnád a társadat, akkor megköszönném. Köszönjük neked is a szép élménybeszámolót.
1: És akkor adjuk hát a következő diákot is, itt egy fiatal ember fog megszólalni. Mutatkoztat el is.
4: Dicsértessük a Jézus Krisztust.
3: Mindörökké.
4: Robi vagyok. Az egyik táborozó.
3: Üdvözlünk, nagy-nagy szeretettel, kedves Robi. Szerinted milyen részt venni egy olyan táborba, ahol nem csak játszanak, hanem imádkoznak is, és Istenhez közelebb lehet kerülni? Voltál már ilyen táborban még?
4: Hát ehhez hasonlóhoz nem, de szerintem nagyon jó ez a tábor, mert hát közös emlékeket tudunk gyűjteni, új barátokat.
0: Robi, és mi volt az, ami neked eddig a legjobban tetszett az elmúlt napokból?
4: Nekem például, amikor a ferences nővéreket látogattuk meg, amikor a Hutaszláviára utaztunk, és az állatkert.
3: Mit fogsz hiányolni, amikor hazamész a tábortól?
4: Hát a gyerekeket, a barátokat.
3: Tehát akkor egy ilyen nagyon jó közösség élményben volt részed.
4: Igen.
3: Mit tanácsolsz a legközelebbi barátaidnak, akik esetleg nem vettek részt ebben a táborban, hogy mit jelent egy közösségben lenni, imádkozni, természetet megismerni, szerzetes növérekkel találkozni?
4: Hát szerintem ez egy nagyon jó élmény volt, és ajánlom nekik is, hogy ne hagyják ki soha.
0: És mi az, amit magaddal viszel Szent Ferenc életéből? Abból, amit hallottál róla, mi az, ami téged esetleg megragadott, vagy ami neked tetszik?
4: A békesség és a barátság.
0: Nagyszerű. Hát azt kívánjuk, hogy ezeket megtapasztald és megélt te is. Köszönjük szépen, hogy elmesélted az élményeidet. Esetleg van még valaki, aki beszélne?
4: Van.
1: Akkor én adjuk a következő diákot.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Bertalan Hanna vagyok.
0: Köszöntünk, kedves Hanna. Neked milyen volt részt venni a táborban? Hogy telik a tábor?
5: Nagyon tetszett, hogy betekintést kaphatunk a ferences nővérek életében, és együtt velük imádkozhattunk.
3: Volt-e olyan pillanat a táborban, amikor úgy érezted, hogy különösen közel van Isten hozzád?
5: Igen.
3: És megosztanád velünk?
5: Na hát. Amikor imádkoztunk.
3: Köszönjük szépen. Mi tetszett ugye az imákon kívül, meg a találkozásokon kívül, ahogy kérdezte a kolléganőm is, a legjobban még, mivel mész haza, milyen lelki töltettel egy gondolatot erről?
5: Hogy a szeretetet és a kedvességet, barátságot.
0: Nagyszerű, akkor azt jelenti, hogy a kis lelki hátizsákodat már megpakoltad, és ezzel indulsz neki a nyárnak. Hát azt kívánjuk, hogy legyen ebben részed a nyár többi időszakában is. Tapasztald meg a szeretetet, a barátságot, és hát további jó táborozást kívánunk neked, és szép vakációt.
5: Nagyon szépen köszönöm.
0: Van még valaki, aki esetleg...
6: Igen, itt van a legkisebb táborozónk, Alma.
7: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Én Alma vagyok egy táborozó.
0: Te hogy érzed magad a táborban? Neked mi tetszett a legjobban?
7: A állatkert és a hutaszláviai finom bukta.
3: Attól nagyra nősz.
7: Igen.
0: Sikerült új barátokat szerezni itt a táborban?
7: Igen.
0: Nagyon jó, hát reméljük, hogy a tábor után is fogjátok tudni tartani a kapcsolatot. És mi volt az, amit esetleg hallottál valami újat Szent Ferencről, amit eddig nem tudtál róla, és neked mondjuk nagyon tetszett?
7: Hát az, hogy Jézus sebeit örökölte.
0: Nagyszerű. Szerinted honnan volt neki ehhez ereje, hogy ő ezt tudja viselni, ezeket a sebeket?
7: Hát Jézustól.
3: A jó Istentől, így van. Köszönjük szépen neked, kedves Alma, és örvendünk, hogy ilyen jó élményekkel térsz haza a táborból, és adja a jó Isten, hogy neked is ez a béke, ami Szent Ferencet eltöltötte, a te lelkedet is, a tiszta lelkedet eltöltse, és így élj a környezetedben.
0: És nagyon
7: köszönöm
0: szépen. Nagyon ügyes és bátor voltál, hogy vállaltad, hogy beszélsz te is velünk. Nagyon szépen köszönjük, és akkor még a tanárnőt fogjuk kérni egy picit.
8: Itt vagyok, köszönjük mindenkit.
0: A tanárnőt is megkérjük szépen, hogy ő is egy-két élménnyel, hogyha megörvendeztetne bennünket, hogy neked eddig az elmúlt napokban mi volt az olyan élmény, amit magaddal viszel biztosan.
8: Ez is nagyon megérintő élmény volt, amikor a gyerekek csomagolták össze azokat a kisjátékokat, amelyeket a ukrajnai hadiárdáknak gyűjtöttünk a nőszövetség által, és azt amilyen meghatódottan szeretettel adták át Szilárdi Akonis úrnak, aki személyesen fog elvinni a ukrajnai táborozóknak a Karitász által működtetett hét táborba, közel 3000 gyermek van, tehát ez is nagyon megérintő volt, hogy ott jelen voltak. És az, ahogy megállnak egy-egy virág mellett, hogy ott szintézik a kis bogarat, hogy elcsendesednek, vagy úgy szemlélik a tájat, vagy épp egy állatot, vagy ahogy úgy megnyílnak arra sok szépre, ami körülvesz bennünket, és hogy abban fedezik fel az Isten szeretetét, jóságát. Hogy ezt látni napról napra, hogy ők lelkibe nyílnak mindenre, és ahogy ezt befogadják azt a sok szintet, ahogy a Isten megajándékot. És benne a különleges élményünk, hogy amikor várod elindultunk, ott a szávjára izolgott az eső. És akkor úgy hisztünk benne, hittük azt, hogy mire felérünk, el fog állni. Hát ahogy felértünk, elállt az eső. Kisült a nap, és végig gyönyörűen sütött a nap, ahogy elindultunk haza. Felvékülből összezárult, és elkezdődött a peregni az eső. Tehát ezáltal is megtapasztaltuk a jó Istennek a különleges gondviselését, és hisztük azt, hogy Szent Ferencnek köszönhetően is gyönyörű időben volt részünk. De kicsi apró csodák is, hogy erre megnyitni a gyerekeket, hogy észrevegyék ezt a sok-sok ajándékot, amire jó Istenben minket megajándékoz, és hogy a szépben, a jóban, az igazban Istent kedvezik fel, és hogy Isten mosolyog rájuk ezeken keresztül is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hát nagyon örülünk, hogy ilyen sok szép élménnyel gazdagodtatok. Mi maradt még hátra a holnapi nap, ugye? Mi lesz még holnap a program?
8: Holnap ellátogatunk a Szent Erzsébet idősökotthonába, ez is már hagyomány, hogy minden évben elmegyünk és elbeszélgetünk a férő idős személyekkel, ott lesz az árulmisénk, és próbáljuk azt az örömöt, derűt, amit mi megértünk itt a táborban, nekik is elvinni, amit Szent Ferencet is jellemezte, azzal, hogy ott leszünk köztük, beszélgetünk, és Szent Ferencnek a gondolataiból egyet-egyet megosztunk velük.
0: Itt már egy kicsit nem hallatszik jól, nagyon szakadozik. De
8: halló?
0: Igen, most már tisztán hallunk. Hallottuk, hogy az öreg otthonba fogtok menni, úgyhogy lassan itt a mi időnk is lejár. Nagyon szépen köszönjük, hogy befogadtatok így egy pár perc erejéig bennünket is, és a kedves hallgatókat is. Azt kívánjuk, hogy mindaz, amit megtapasztaltatok, az mélyen ott maradjon mindenkinek a szívébe, és szárba szökkenjen, és majd bő termést hozzon. Köszönjük szépen az interjút is, hogy itt voltatok velünk, és további áldott együttlétet kívánunk számotokra.
8: Köszönjük szépen, és a lehetőséget is köszönjük szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, az előző percekben a Pax et Bonum hittantáborba látogattunk el. Benedek Ramona hitoktatónővel beszélgettünk.

0: Nagyon elbeszéltük az időt, úgyhogy nagyon gyorsan elmondjuk, hogy mi következik a folytatásban. Szeretett láng, rózsafűzér, ima a békéért és a zenés köszöntő. Majd 14 órától férfiak a Bibliában, és olvassuk a Szentírás Tibor atyával.
1: Azután következik a medjugorjei üzenetek, majd ima szándék, irgalmaság, rózsafűzére. És 15 óra 15 perctől a koncertóval várja önöket Böjte László, 16 órától pedig az igéző.
0: Ezt követi a napkatekézise Timár Sándor Asztrik Ferences atyával, aztán a Vatikáni Rádió műsorát ismételjük, ima szándékok fogadása, a világosság rózsafűzére és Jézus vére litánia, majd Szentmise Érkört Vélyesről és a hét plébániája Gábor Annával.
1: Követően pedig az Úrangyala imádság, a Kempis Tamás Krisztus követése című rovata 7 óra 5 perctől, és annak a végén egy újabb műsor ismertető, akik önökkel voltak.
0: Vidikán Lukodi Tünde
1: és Tibor atya.
0: A viszont hallásra
1: dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Ima szeretetlen kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy eszülött isteni fiadat, Jézust a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett hangjával, gyújts tökéletes isteni szeretetre, gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, eszével, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és a felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, és így a szeretett tüze útja a gyűlölet tüzét az egész földön, Jézus a béke fejedelme, legyen szeretete egységében, az oltári szentségben, oltárainkon, trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen.
2: Isteni megváltunk öt szent csebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet, mély áhítatta. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörögj
0: életünkig, hozzád menekülünk.
3: Istenem, hiszek te benned,
0: mert végtelenül jó vagy.
3: Istenem, remélek te benned,
0: mert végtelenül irgalmas vagy.
3: Istenem, szeretlek téged,
0: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: óráján nem ment.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögjére tünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján nem ment.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áros

0: Ké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthossa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja, a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot feszítse a jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja félrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világosítsa meg minden népvezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk! Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni a szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk, Uram! Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, te tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja.

0: és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Jézus szentvérének litániája. Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Uram, irgalmaz!
0: Uram, irgalmaz!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Hogy az elvilágiasodott emberiség szíve és értelme alapjaiban megváltozzék.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten keresőt megvilágosíts.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy az istentelenség összeomlását siettest, és annak hordozóit megtérítsd.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek és viszálynak megállás parancsolj.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed, és a szellem uralmának útját egyengesd.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy a bensőség szellemét és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértesz.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy bennünket nap mint nap az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy a papokat különös kegyelmeddel megerősíts.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy az eltévejedett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy a legméltóságosabb oltári szentséget ismét jobban megbecsüljük, szeressük, tiszteljük és imádjuk.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatás felébresszed.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsad.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy mindnyájunknak a jó halál kegyelmét megadjad.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Hogy minden jótevőnknek és a reánk bizottakat megvédjed.
0: Drága Szentvéredért hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.

0: terveit megsemmisítse hazánkban és az egész világon. Amen. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szeplőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mennyei Atyánk, a Te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányos

biztonsággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Töltsön el benneteket a reménység Istene, teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Töltsd el szeretettel és békéddel minden ember szívét, hogy megtérés uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a keresztények az egész világon áldozatosan és őszinte szeretettel keressék az egység és megbékélés útját.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tiszteletten és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából zenés köszöntő műsorral jelentkezünk. Hívjuk Önöket, a tehetik, tartsanak velünk és köszöntsék szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, akik ma Önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gelért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba a kedves hallgató, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk a műsor egész ideje alatt. Készültünk dalokkal is, lehet kérni az Imperfectum előadásában a Szívemig száj, egy nagyon szép gyerekdallal is készültünk, címe a Sétahajó, illetve a Csíksomi Kegytemplom kórusának előadásában a Szent Anya üdvözlégy. A mai napon a Lukrécia és a Vera nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten értesse a zenévre hallgató kedves hallgatóinkat, támogatóinkat, önkénteseinket, de bármilyen ünnepet ülnek a családban, a Jóisten értesse Önöket sokáig, és telefonáljanak, köszöntsék szeretteiket, használják ki a lehetőséget.
2: Köszöntjük szeretettel a betelefonálónkat.
3: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindöröki, amen.
3: Szívem négy szeretetével köszöntöm. Én szeretném köszönteni Boroszlóba unokám a György Csongorkát születésnapi alkalmából, a hit remény szeretet jegyében, adjon a Jóisten egy vidám boldog gyermekkort, elnézést, a szüleivel és a testvérével együtt, s a Csíksomei Szűzanyat akarja bevédő palasztjával, hogyha van egy gyerekdal, akkor az, hanem ami van, és meg szeretném köszönteni Kisztem királyon, Piva utcában, Gergely altárkát, holnap van a házasságkötésük, a Jóisten adjon egy nagyon-nagyon boldog hosszú életet, ezt kívánja tiszta szívből, Jutka néni Csíkszeredából, az összes álhangzó dallal. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen, Jóisten éltesse szeretteit, köszönöm.

0: szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló!
1: Halló, mi kértessék a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Pika Ákosra, Bíró Ivkának kívánok jó egészséget, sok szeretetet, és a Jóisten és a szűzanyja legyen állandóan velem, mert nagyon szüksége van rá. Az arra egy barátnőt kívánja, akármelyik dallal.
0: Rendben. Hallgassa meg a Jóisten jó kívánságait, Isten értesse a szeretteit.

0: Érkezett egy újabb üzenetünk, és itt a műsorvezető társamnak szól, és kedves férjének. A mai összes dallal köszöntöm Csatlós Csabát és kedves nejét, boldog házassági évfordulót kívánok, és várom holnap reggel egy kávéra őket. Minden jót mindenkinek, szólt a jó kívánság.
1: Nagyon szépen köszönjük a jó kívánságot küldőnek, és ott leszünk holnap reggel a kávén. Köszönjük szépen a jó kívánságot, áldjon meg a jó Isten jó egészségben tégedet is.

Nincs telefonálunk és üzenetünk sem érkezett ebben a percben még, ezért a továbbiakban meg fogjuk hallgatni az Imperfectum előadásában a Szívemig száj ezt a nagyon szép éneket, fogadják szeretettel.

kedves hallgatóink, az Imperfectum előadásában hallhatták ezt a nagyon szép éneket, Szívem X-Száj, megyünk tovább zenés köszöntő műsorunkban. A pontos idő 13 óra és 48 perc, köszöntjük hallgatóinkat, akik időközben kapcsolódnak bele a Mári Rádió hallgatásába. Zenés köszöntő műsorral jelentkezünk, hívjuk önnek, bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, és köszöntsék szeretteiket a mai napon is. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai. Szöveges üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.

0: Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Halló, halló, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hét csodának egyike. Próbálkoztam minden nap bejutni, nem tudtam is. Ide bejuttam.
0: De jó.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hál' Istennek.
1: Hát, ha leányom 60 éves találkozója volt szombaton, azóta szerettem volna köszönteni, de még a 8 napból nem mentünk ki.
0: Nagyon helyes.
1: Minden 60 éves kortársnak kívánok erőt, egészséget, békességet, szeretetet, és holnap után lesz a 70-es kortárs találkozója, Zetelakáról beszélek. A Jóisten éltesse a 70 éveseket is, drága családjukkal együtt. Mindenkinek már biztos van, családja, unokája. Minden jót kívánok, erőt, egészséget, békességet, szeretetet mindenkinek. Minden névnaposnak, minden születésnaposnak, mindenkit köszöntök nagyon sok szeretettel. És hála és dicsőség mennyei atyáknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. A Jóisten áldja meg Önöket.
0: Önöket
1: hittem,
0: is.
1: Telefonommal van baj, vagy mivel, de...
0: Kiderült, hogy nincs baj a telefonnal. Istennek. Hál' Istennek. Örvendünk, csatlakozunk.
1: Hál' Istennek, sikerült. De van úgy, hogy van úgy hallom bekapcsolnak, jöjj valami zene, vagy hívom, s akkor nem is tudom, mit mondnak egyszerre románul. Mondja, s kezük csókolom. Na. De most sikerült, hál' Istennek, hála Önöknek, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, mi is csatlakozunk ezen jó kívánságokhoz, jó Isten éltesse a 60 éveseket, 70 éveseket, 80 évesekre is legyen gondja.

0: Halló! Köszöntjük szeretettel! Halló! Mindörökké, amen!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Évikét és Gellértet. Évikéknek boldog hosszú házasságot kívánok.
0: Köszönjük szépen.
1: Évfordulójuk
0: 12-én van. Köszönjük szépen.
1: Isten éltesse sokáig erőbe egészségbe.
0: Hallgassa meg a jó Isten.
1: Szeretném köszönteni Zetelokán unokámat, Báli Sándúj Bálintot, aki vasárnap ünnepelte a 10. születése napját. A kicsi unok, legkisebb unokánkot, Nórát, akinek szombaton lesz születése napja. És köszönöm a köszöntést Gizinének, mert én is a 60 évesek között vagyok. És a jó Istennek hálát adok 4 fiamért, menyeimért, csak 9 unokáért. Jó Isten adjon erőt, egészséget.
0: Úgy legyen, Isten éltesse.
1: És napot kívánok mindenkinek.
0: Egy nagyon szép gyerekdalt fogunk bejátszani az unokáknak. Isten éltesse önt és népes családját jó egészségbe, szeretetbe.

0: Halló, halló.
1: Tisztelték az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Évikét, a Szíksomjói Stúdió minden munkatársát.
0: Köszöntjük.
1: Köszöntöm a kis családomot, a nevéremet, az ő családjával együtt, és a mai napon minden áthangzó dallal szeretném köszönteni Csíkszentdomokoson, Fesze utcába Szőcs Veronika kovasszonyomat, és kedves Veronika kovasszonyomat, valamint Bánosba, szintén kovasszonyomat, Ferenc Veronikát névnapjuk alkalmával. Kívánok neki Istentől megáldott hosszú boldog életet, további jó egészséget és Isten bőséges áldását kérem az életükre. És köszöntöm a Csíkszentdomokos Egyházközség minden Veronika nevet viselő falustársamat. Köszönöm szépen a lehetőséget, Évikám. Adjon a Jóisten áldott szép délután, szép hétvégét, dicsértessék.
0: Mindörökké, amen, önöknek is szívből kívánjuk nagyon szép délutánt, vidám délutánt és szép hétvégét.

0: Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Dicsertesszék a Jézus.
0: Mindenki, amen.
1: Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani a családom minden egyes tagjáért. Külföldön dolgozok, és az unokámé, valószínű látáidőjér, és a Mária Rádió fennmaradásáért. Dicsertesszék a Jézus.
0: Mindenki, amen. Arra hívjuk Önt, hogy 3 órakor tessék szíves bekapcsolódni a közös imába. Ez még mindig a zenés köszöntő műsor, de várjuk szeretettel, imádkozzunk közösen.

0: is egy üzenettel fogjuk zárni mai zenés köszöntő műsorunkat, majd elköszönünk a nagyon szép gyerekdallal, a Sétahajóval. Így szól az üzenet: Éva néninek boldog házassági évfordulót kívánok, Isten áldja életüket. Enikő Gyergyóból kívánja ezt, és küldi az összes elhangzó dalt az egész családnak. Jó egészséget kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves Enikő, hogy ránk gondolt. Szeretettel gondolok én is mindenkire, minden kedves hallgatónak azt kívánom. Adjon a Jóisten testi lelki erőt, és legyenek nagyon-nagyon szeretve.
0: Áldott délutánt kívánva, megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönünk a Csíksomi stúdióból, Sétahajó című énekkel zárjuk mai zenés köszöntő műsorunkat, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. A mikrofonoknál hallhatták
1: Csatlós Évát
0: és Pál Gellértet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban egy újabb bibliai férfi alakkal találkozunk, és pedig Noé, az új teremtés hírnöke. Ő az Ószövetség egyik legjelentősebb alakja, tehát Noéról elmélkedünk. Amikor meghalljuk a nevét, legtöbben az özönvízre, a bárkára és az állatokra gondolunk. Ezek a képek mélyen élnek a keresztény kultúrában, de a Szentírás üzenet ennél sokkal gazdagabb. Noé története nem csupán egy múltbeli esemény, hanem Isten üdvözítő tervének fontos állomása. Az egyház kezdettől fogva úgy tekintett Noéra, mint Krisztus előképére, a bárkára, mint az egyház jelképére. A Teremtés könyvének első fejezetei bemutatják, hogy Isten a világot jónak teremtette. A teremtés koronája az ember volt, aki Isten képmását hordozza. A bűnbeesés azonban megtörte ezt a harmóniát. Káin meggyilkolja Ábelt. Az erőszak egyre jobban elterjed, és a bűn lassan áthatja az egész emberiséget. És a Szentírás megrendítő szavakkal írja le ezt az állapotot. Teremtés könyvének a 6. fejezet 5. verse: az Úr látta, hogy nagy az ember gonoszsága a földön, és szívének minden gondolata szüntelenül a rosszra irányul. Ez nem azt jelenti, hogy Isten megbánta a teremtést, hanem azt fejezi ki emberi nyelven, hogy a bűn milyen mélyen megsebezte a világot. Az ember szabadságát rosszul használta fel, és ezzel saját magát sodort a romlásba. Ma is hasonló veszélyekkel találkozunk. A technikai fejlődés óriási, de erkölcsileg gyakran ugyanazokkal a kísértésekkel küzdünk. Önzés, erőszak, közömbösség, az élet semmibe vétele, Noé története, ezért rendkívüli, időszerű tulajdonképpen. Noé az igaz ember. Ebben a sötét korban egy ember mégis kitűnik. Teremtés könyve 6. fejezet 9. versében olvassuk, hogy Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, Istennel járt. Az Ószövetségben az igaz ember nem bűntelen embert jelent, hanem olyant, aki teljes szívvel Istenhez ragaszkodik. Noé nem sodródott a tömeggel, nem a közvéleményhez igazodott, hanem Isten akaratához, és ez minden korszakban profétai magatartás. Sokszor mi is megtapasztaljuk, hogy a keresztény értékek vállalása nem könnyű. A becsületesség, a házasság hűsége, az élet tisztelete vagy a vasárnap megszentelése gyakran szembe megy a világ gondolkodásával. Noé arra tanít, hogy az igaz ember nem a többséget követi, hanem az Urat. Isten arra hívta Noét, hogy építsen bárkát. Ez emberileg teljesen érthetetlen feladat volt. Nem volt özönvíz, nem látszott veszély, mégis dolgozott hosszú éveken át. Ez a hit egyik legmélyebb meghatározása. A hit nem pusztán érzelmi élmény vagy vallásos hangulat, hanem engedelmes bizalom Isten szava iránt. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hit által Noé bárkát készített családja megmentésére. Tehát a hit mindig cselekvésre indít. Nem elég azt mondani, hiszek. A hit láthatóvá válik döntéseinkben, életformánkban és kitartásunkban. Az első keresztény századoktól kezdve az egyház atyák a bárkát Krisztus egyházának jelképévé tették. Szent Ágoston azt írja, hogy ahogyan csak a bárkában volt menekülés az özönvízből, úgy Krisztusban és az ő egyházában találja meg az ember az üdvösséget. A bárka egyetlen ajtóval rendelkezett, Jézus pedig azt mondja, én vagyok az ajtó. A bárka fából készült. Krisztus a kereszt fáján váltotta meg a világot. A bárkát kívül-belül szurokkal kenték be, hogy a víz ne hatoljon be.
A kegyelem ugyanígy megőrzi a hívőt a bűn pusztító erejétől. Az új szövetség különösen mély kapcsolatot lát Noé története és a keresztség között. Szent Péter apostol írja, ennek előképe most a keresztség, amely titeket is üdvözít. Az özönvíz egyszerre jelentett ítéletet és megtisztulást. A keresztség vizében meghal a régi ember és új élet kezdődik Krisztusban. Ezért nevezi az egyház a keresztséget új teremtésnek. Az özönvíz végén Noé galambot bocsát ki. Amikor visszatér olaj ággal, az új élet kezdetét hirdeti. Az egyházatyák szerint ez a galamb a Szentlélek előképe. Amikor Jézus megkeresztelkedik a Jordánban, a Szentlélek galamb képében száll le rá. Tehát a két jelenet mélyen összetartozik. Az új teremtés Noéval kezdődik, de Krisztusban teljesedik be. Az özönvíz után Isten szövetséget köt Noéval. Ez az első olyan szövetség, amely az egész emberiséget magába foglalja. Jele a szivárvány. A Biblia szerint a szivárvány minden alkalommal arra emlékeztet, hogy Isten hűséges. Az ember sokszor megszegi ígéretét. Isten azonban soha nem tagadja meg önmagát. Ez a szövetség előkészíti Ábrahám, Mózes és végül Krisztus új és örök szövetségét. Az egyház mindig Krisztus előképét látta Noéban. Noé megmentette családját, Krisztus az egész emberiséget hívja az üdvösségre. Noé bárkát épített, Krisztus megalapította egyházát. Noé új világba lépett ki, Krisztus feltámadásával új teremtést hozott létre. Noé áldozatot mutatott be, Krisztus önmagát áldozta fel a kereszten. Így az Ószövetség eseményei Krisztusban nyerik el teljes értelmüket. Noé arra tanít, hogy a hit nem alkalmazkodik a divathoz. Arra tanít, hogy hosszú éveken át is lehet hűségesen dolgozni akkor is, ha nem látjuk a munkánk gyümölcsét. Arra tanít, hogy családunk lelki életéért felelősek vagyunk. Arra tanít, hogy Isten mindig kész új kezdetet adni annak, aki megtér. És arra is tanít, hogy minden vihar után felragyoghat a remény szivárványa. Kedves hallgatók, lehet, hogy ma sokan úgy érzik, mintha életükben özönvíz tombolna. Betegségek, családi nehézségek, bizonytalanságok vagy lelki küzdelmek között élnek. Noé története arra hív bennünket, hogy ne hullámokat nézzük, hanem Istent. Ő ma is építi közöttünk az üdvösség bárkáját, az egyházat. Ma is hív bennünket a megtérésre. Ma is új szövetséget kínál Krisztusban. Kérjük a Szent Lelket, hogy adjon nekünk Noéhoz hasonló hitet, engedelmességet, álhatatosságot, hogy életünk végén mi is beléphessünk az örök élet országába, ahol már nem lesz özönvíz, könny és halál, hanem Isten örök békéje vár bennünket. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mára Rádió hallgatókat. Hát a nagy ismert bibliai férfi alakról beszéltünk, tovább folytatjuk Noét. A biblikus héber Noáhnak mondja, arabul nő, a görögül Noé, a héber Biblia keresztény ószövetség egyik szereplője. Lamek fia, az ószövetség alapján Ádám, tizedik nemzetség beli utóda, egy istenfélő ember egy istentelen korban. Az emberiség második ősatja, mivel az egész emberiséget elpusztító vízözönből csak ő menekül meg a családjával együtt, feleségével, három fiával és három menyével, összesen 8 emberrel. Hogy fiaiban, Sémben és Kámban és Jafetben tovább vigye az emberi életet, Isten a vízözön után megáldotta Noét fiaival együtt szaporodásra, és a természet fölötti uralomra rendelte őket, mint egy megismételve az első emberpárnak mondott áldást. Noéról nem csak Mózes első könyve és a posztbiblikus zsidó irodalom legnagyobb tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye, a Talmud szól, hanem az iszlám elsődleges forrása és szent írata is, a Korán is, az 5 legnagyobb proféta egyikének tartja. A Teremtés könyve szerint 950 évig élt, amit az Új Szövetség is megemlít. A magas életkort sokan azzal magyarázzák, hogy akkor másképpen számolták az éveket. Ugye az akkori évek csak 3 hónapból álltak. Az ókori Mezopotámiában a holt hónapokat jegyezték fel, és így nem 365, hanem csak 75 nap évnyi életkor számolható. Ezek azonban Noéra nem alkalmazhatók, hiszen a Biblia feljegyzi, hogy a vízözön után a bárka a 7. hónapban feneklett meg, és a 10. hónapban váltak láthatóvá a hegyek csúcsai. Továbbá megemlíti, hogy Isten a vízözön után csökkentette le az emberek maximális élettartalmát 120 évre. Tehát ezután már nem egy újabb özönvíz, hanem a természetes halál szabott korlátot a bűnnek az emberi életben. Számos tényező hozzájárulhatott a Noé korabeli emberek hosszú életéhez, de sok nézet alapján az akkori emberek sokkal nagyobb életerővel rendelkeztek, mint ma rendelkezünk. Eszerint, ha nem rendelkeztek volna nagyobb életerővel, mint a mai emberek, akkor az emberiség már régen kihalt volna. Később állandó volt a hanyatlás. Mózes könyveiben részletes leírást találunk, hogy zajlott a világ történelem kezdetén az egyéni és a társadalmi élet. Mégis az ő leírásaiban sehol nem találunk egy esetet sem, hogy egy csecsemő, gyermek vagy ifjú természetes halállal fiatalon halt meg, vagy pedig bénán, süketen vagy sérülten született volna. Jóval később, Krisztus első eljövetele alkalmával az emberiség már annyira elfajult és erkolcsosult volt, hogy elé vittek nem csak öregeket, hanem ifjakat, gyermekeket is különféle betegségekkel. A sumér királylista, amely időszámításunk előtt 2100 körül ékírással készült, a hajdani királyokat özönvíz előttiekre és utániakra osztja. Az első 30-35 nemzedék uralkodás idejét hihetetlen hosszúra, sok ezer évre teszi majd az özönvíz a Gilgámesz eposz után. A királyok, majd az özönvíz után olvashatjuk a Gilgámesz eposzban, a királyok uralkodási ideje lényegesen lerövidült. A tudósok sokáig nem is hitték, hogy ezek a királyok valóban léteztek, míg az ásatások nem egyről közvetlen bizonságot hoztak napvilágra. A korabeli tárgyakat, köveket, táblákat az ő nevükkel ellátva. Bár az uralkodás idejüket nem tudjuk igazolni, de létezni nyilvánvalóan léteztek. Sok ezer kilométerrel távolabb a kínai hagyomány szintén rendkívül hosszúra teszi a legelső uralkodóik uralkodása idejét, ami egy idő után nagyon lerövidül. A bibliai leírás szerint a bárka gófer fából épült,
és szurokkal volt vízállóvá téve, és a bárka belsejében rekeszek voltak. A bárka hossza 300 sing, vagyis 137 méter, szélessége 50 sing, vagyis 22,8 méter. Magassága 30 sing, vagyis 13,7 méter. Egy ablak sor volt rajta, az ókori sing mértékegység, amely a felnőtt átlagember könyökétől a kinyújtott kézfáj középső ujjáig mért, körülbelül 45 cm-es távolság. Tehát ekkora volt egy ablak felülről, és egy ajtaja volt oldalt a bárkának, és a bárka belseje három szintre osztott, és térfogata meghaladta a 40 ezer köbmétert. A modern hajózás több ízben kimutatta és bizonyította, hogy egy a Noé bárkájának a méreteivel rendelkező fából készült vízi jármű nem hajózható, mert arra nyílt vízen olyan erők hatnak, amelyekkel a fából készült test nem képes megbirkózni. Na de erről most ne beszéljünk, ugyanis ez egy isteni beavatkozás, úgyhogy ezt nem lehet megkérdőjelezni. A bibliai ember szereplője, Noé, ugye földműves volt és szőlőt telepített, ám a bortól megrészegedett és részegen feküdt a sátrában. Teremtés könyvének a 9. fejezetében olvashatjuk, Noé a földműves szőlőt kezdett telepíteni, amikor bortivott megrészegült és mesztelenül feküdt sátrában. Hám, Kánaán atya látta apja mesztelenségét, és elmondta két testvérének. Akkor Szem és Jafet fogták a felöltőt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek, és betakarták apjuk mesztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk mesztelenségét. Amikor Noé fölébredt részegségéből is megtudta, mit tett vele legkisebb fia, így szólt, legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között. Azután ezt mondta, áldott legyen az Úr, Szem istene és Kánaán legyen a szolgája. Isten adjon tágteret Jafetnek, lakjék Szem sátraiban és Kánaán legyen a szolgája. Másnap tehát ugye a történeteket megtudva megátkozza a legifjabb fiát a tettéért, és ebből magyarázza a teremtés történet Hám ivadékainak az alávetettségét. Kánaán a Szentföld Izrael előtti neve. A Noé által megátkozott Kánaán pedig Noé unokája, Hám fia. A Szentírás további könyvei szerint a zsidók meghódították Kánaánt Egyiptomból való kivonulásokat követően, és bizonyos kánaánita népeket és törzseket kiírtottak, illetve uralmok alá vontak. De volt olyan időszak, amikor egy-egy népcsoportnak sikerült felülkerekednie a zsidókon. A Noakida, azaz Noé fiainak a 7 törvénye, 6 közülük tulajdonképpen tiltás, de csak egy a cselekvést igényelő parancs. A tilalmak a következők. A bálványimádás tilalma, istenkáromlás tilalma, ölés, lopás tilalma, a tiltott nemi kapcsolatok tilalma, például közeli rokonok között, élő állatból származó hús fogyasztásának

történetírók koráig nyúlnak vissza. Számos híresztelés, megbízhatatlan információ, tanúságtétel és tudományos expedíció dacára nincsenek régészeti szakértők által is elfogadható bizonyítékok a bárka múltbeli létezésére. Kedves Mária Rádió hallgatók, Noéról körülbelül ennyit lehetett volna elmondani így történelmileg is, viszont azt is elmondhatjuk, hogy Noé a hit, az engedelmesség és a remény embere. Az emberek ugye abban az időben eltávolodtak Istentől, de benne van a nevében, hogy felragyog ebben a sötét korban egy név, a hit embere, az engedelmesség embere, a remény embere, Noé. Ugye a bárkát, hogy építi, ez az engedelmesség iskoláját jelképezi, a bárka, mint az egyház képe. Az özönvíz után ugye a remény szivárványa, tehát az első dolga nem a házépítés volt, hanem a földművelés volt, amikor a víz visszahúzódott, és hálát mutatott be Istennek, és Isten ekkor szövetséget köt vele, és ennek a jele a szivárvány. Tehát nem egy szép természeti jelenség csupán a szivárvány, hanem a Szentírás annak az emlékeztetője, hogy Isten nem mond le az emberről. Tehát minden vihar után felragyoghat a remény. A bárka, Noé története azt jelenti, üzeni, hogy a bárka soha nem süllyed el, ha Isten vezeti. És mit tanít nekünk ma Noé? Hűséget. Maradjunk Isten mellett akkor is, amikor a környezetünk másfelé sodor. Kitartást, ugye a bárka nem egy nap alatt épült fel. A család, a papi szolgálat, a közösség építése is hosszú munka. Noé első gesztusa a hálódás volt. A keresztény ember mindig talál okot a köszönetre. A szivárvány arra emlékeztet, hogy Isten szövetsége erősebb minden viharnál. Egy idős falusi ember egyszer azt mondta a papjának: Atya, néha úgy érzem, egész életemben csak deszkákat hordok, mint Noé. A pap elmosolyodott és így válaszolt: Lehet, hogy ma még csak deszkát hordasz, de Isten tudja, hogy milyen bárkát épít belőle. Kedves hallgatók, talán mi sem látjuk még teljesen, mit épít Isten az életünkből, de ha hűségesen járunk vele, egyszer majd meglátjuk, hogy minden imádság, minden áldozat, minden szeretetből végzett szolgálat egy nagy bárka része volt, amely másokat is megmentett. Ennyi fért a mai műsorunkba, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőt a sikra Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább a sorozatunkat a Nehemiás könyvében. A szemét kapuig jutottunk el. Amint említettem, ezen hordták ki azt a szemetet, ami összegyűlt a városban. Óhatatlan, hogy szemét ne legyen a városban, még a szent városban is. Majd, hogy mi ennek a szellemi jelentése, kihordták ezen a szemét kapun keresztül, mégpedig nem a Kidron völgyébe, volt pedig, amikor a Kidron völgyébe is hordtak bálványokat. Érdekes például, hogy amikor kitisztították a templomból a bálványokat, vagy összetörtek bálványokat, azt általában a Kidron völgyébe szórták. Gehenna völgyébe kivitték a szemetet, meggyújtották, és az füstölgött. Tehát mindig füstölgött, mert mindig újabb szemetet vittek hozzá. Ez lett a jelképe az örök tűznek, a Gehennának. Minek a jelképe? A szemét, nem a bűnnek. A szemét inkább az értéktelenségnek a jelképe. Amikor valami hiába való, nincs értéke, értéktelenné válik valami. Pál apostol beszél a szemétről a Filippi levélben. Azt mondja, ha más tud dicsekedni, én is tudok. Benjamin törzséből való vagyok, zsidónak születtem, körülmetéltek. Aztán Gamaliel lábainál tanult, ismerte a törvényt, és az atyai hagyományokhoz hű volt. Buzgó volt, buzgóság tekintetében annyira, hogy az egyházat üldözte. A törvény meg az igazság tekintetében fedhetetlen voltam, és ezek nekem egykor nyereségesek voltak. De ez nem bűn, hogy valaki zsidónak születik, körülmetélték 8. napon, az sem volt bűn, hogy ő buzgó volt az atyai hagyományokban, aztán már a bűn felé hajlott, mert az egyházat üldözte. De azt mondta, hogy amik egykor nekem nyereségek voltak, én azokat Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, most is kárnak és szemétnek ítélek mindent, az én Uramnak ismeretének a gazdagságáért, akiért minden kárba veszni hagytam, szemétnek ítélek, hogy Krisztust megnyerjem. Tehát valami kárrá és szemétté akkor válik, amikor az ember egy értékesebbet kap. Mennyi minden gyűjt, például egy gyermek, csecsebecséket, papírokat, mit tudom én, micsodákat, mindent összerak, de amikor kap egy értékes valamit, mindent elenged. Nos, éppen így van az ember is, amikor valaki az Úr közelébe kerül, már minden, már bement Jeruzsálembe, ott van az Úr közelében, bement egy kapun, Krisztuson keresztül, vagy a völgy kapun, vagy a halak kapuján, vagy a juhok kapuján, vagy az óváros kapuján, tehát valahol bement. De csak Krisztuson keresztül, minden kapu Krisztust jelenti, és ott bent egyre jobban megismeri Krisztust, megismeri Isten szeretetét. Akkor egyre több olyan dologra jön rá az életében, hogy ez nem fontos. Eddig én ehhez ragaszkodtam. Én azt gondoltam, hogy ez nagyon fontos az én számomra. De rájöttem, hogy Krisztussal összemérve értéktelen, Krisztushoz hasonlít a szemét. Akkor egy idő múlva azt mondják, mi helye van a szemétnek itt. Nem tartunk szemetet hosszú ideig a konyhában, sem a városban, ezt ki kell vinni, és kivisszük a szemét kapunát. De a szemét kapu is Krisztus. Tehát csak Krisztuson át tudja az ember igazán odavetni a Gehennára, hogy hadd égjen el. Bizonyos dolgok kár és szemét az életünkben. Ami Krisztusban ezt nem tudja megtenni, a szemét kapunát nem tudja kivinni, addig más hiába mondja nekünk. Az egyik összejövetelen, az egyik görög katolikus lelkész azóta jár oda az összejövetelekre rendszeresen, és azt kérdezték, hogy meg kéne azért mondani neki, hogy mi köze van neki még a görög katolikus egyházhoz, miért ragaszkodik hozzá, hiszen annyi csodálatos dolgot ismer Krisztus szeretetéről. És az ő jelenlétében tették fel ezt a kérdést egy másik katolikus papnak, és az azt válaszolta, hogy amikor nő a búza, kifejlődik benne a szem, körülveszi a pejva. Ebből a pejvából ennek a segítségével táplálkozik a mag, és védi is. Amikor eléri az érettséget, kicsépelik, akkor elválik a pejvától. Utána a pejva már csak szemét, tűzre való. Amikor majd Krisztus élete beérik az ő életében, akkor minden, ami addig nyereség volt, minden, amit úgy gondolt, hogy fontos, mert ő úgy gondolta, és úgy gondolja ma is, hogy azzal, hogy ő lelkész, ő Isten keresi, és ezt nála nem lehet kétségbe vonni, Isten ismeri a szíveket.
De amikor valaki közelebb kerül Istenhez, és Krisztus mutatja meg neki az ő dicsőségét, nagyságát, és ebben a dicsőségben válik kárrá és szemétté valami, akkor majd önként kiviszi a kapun, és önként veti alá a tűznek. Addig hiába erősködünk, addig csak kár. Nagyon sokszor felmerülnek olyan kérdések, hogy miért hord valaki fülbevalót meg nyakláncot. Az nem bűn, hogy valaki nyakláncot hoz, hord végül is nincs benne a parancsolatokban, nem mondja így egyértelműen, de azt mondja, hogy a gyasszonyok ékessége ne ez legyen, hanem a csendes, szelíd lélek romolhatatlansága. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Fogadjuk az önök imakéréseit, hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el az Irgalmasság rózsafűzérét, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szent Atyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltat teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhűnt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békét és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk különösen a mai délutánon együtt.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Ezt az imát felajánlom férjem Imre Balázs felépülésért és teljes gyógyulásáért. Isten fizesse mindenki imáját. A rózsafűzért önökkel imádkozom betegeink gyógyulásáért és egy fiatal ember testi és lelki felgyógyulásáért. Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom a rákos betegekért, a frissen műtöttekért, a hozzátartozójukért, ápolóikért, szűzanyám, anyai gondoskodásoddal szerest ki belőlük a betegséget, félelmet, áldásod legyen rajtuk, Isten fizesse. A rózsafűzért önökkel imádkozom gyermekeimért, különösen István fiamért, Uram, világosíts meg őt, és töltsd el szent lelkeddel, óvjad őket minden bajtól. A rózsafűzért felé ajánlom a családom testi-lelki gyógyulásáért, és a gonosz távozásáért. Önökkel imádkozom a rózsafűzért édesapámért, az ital rabságából való megszabadulásáért, és az ő megtéréséért, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánljuk a Szent Atya szándékára, a szűzanya szeplőtelen szívének szándékára, az ifjúság megtéréséért, papjainkért, szülőkért, nevelőkért, a kísértésben, betegségben, nehézségben, lelki erősségért, helyes istenfélelém kegyelméért, munkahelyekért, tisztességes megélhetésért, és hálából minden kegyelemért, ugyanakkor imádkozzunk áldásos időjárásért is, Isten fizesse mindenki imáját.
0: Telefonálót köszöntök, halló, Mária Rádió.
2: Kísértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindenki, amen.
2: A rózsafűzért felajánlom az Úr Jézusnak, hálából a megsegítő kegyelmekért, felajánlom papjainkért, kispapokért, kantoraiinkért, felajánlom az összes stúdióba, reggel este ki misét végeznek nekünk, reggel este a papjainkért, azoké a papokért, akik nekünk szentmisét mutatnak be minden nap, kétszer naponta. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel megköszönjük szépen, imádkozzunk együtt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom hálából a szűzanyának, és továbbra is kérem, hogy segítsen utamon, hogy jó döntéseket tudjak hozni, köszönöm szépen. A rózsafűzért felajánlom külföldön dolgozó fiamért, az egész családomért, betegségemért, gyógyulásért, gyógyíts meg drága Uram Jézus, elhunytjaimért imádkozom, köszönöm szépen, írta egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom fájdalmaim enyhülését, családi békét, Csíksomi segítő szűzanya takar be védőpalástoddal, elhunyt közös halottainkért imádkozom a családban, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszönöm szépen, Isten fizesse.
1: Halló, köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Én is ennekkel imádkozva felajánlom azt a rózsafűzért, a közös halottjainért, a háború megszűnéséért, a szeretetét, és még kérem Szent Rita közben járását, hogy minden családba adjon egészséget, békességet és szeretetét. Még ajánlom a szomszédjaimért is, akik minden nap besegítnek, és a fiatalsági, hogy legyenek kimátságos, lelkületesek.
1: Köszönjük szépen. Mindörökké,
3: mindig.
1: Jó Isten, hallgassa meg kéréseid, szándékaid.
0: A rózsafűzért és mindennapi imámat gyermekeimért műtét előtt áll, értük ajánlom fel. Szűzanyám, kérlek, légy mellette, gyógyítsd meg testét, lelkét, oltalmazd meg bajtó veszedelemtől, Isten fizesse, köszönöm szépen. Felajánlom ezt a rózsafűzért, minden beteg gyógyulásáért Péter szobátáról tart velünk.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Ezt a mai irgalmasság rózsafűzét és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban drága nagymamámért, aki a Veronika nevet viselte, a Jóisten adjon neki csendes pihenést az anyafűzben, aki a csomagközi temetőben nyugszik édesanyámmal és rokonaimmal együtt, a Jóisten nagyon neki örök nyugodalma, csendes pihenést, valamint ugyancsak szeretném köszönteni csomag közül Mózer Veronikát, neki kívánok egy Istentől megáldott boldog névnapot erőben, egészségben, családja körében, és a Mária Rádió összes dolgozóit és önkénteseidet. Áldott szép délután kívánok önöknek, csomag közül voltam egy mindennapos hallgató, Erika, dicsértessék!
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen Erikának, tartson velünk az imába is.
0: Mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvét, a családi több elhunyt hozzám tartozókért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről. A rózsafűzét, egészségét, békességét, lányom szerencsés utazásáért, férjem örök nyugalmáját ajánlom fel, köszönöm szépen, áldott délutánt. Lányom testi lelki egészségért ajánlom fel a rózsafűzét, köszönöm szépen, írta egy édesanyja.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
4: Úgy is eltessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
4: Mai szent olvasokat és szemmiséget felajánlom, ha alapul kaptak egy állnak egy Jóistennek, tovább a imád kéreknek fontos szándékért, Mária Rádió tagjaiért, vezetőiért, működését, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, egy házmegyénk papjaiért, közösségünkért, egy jó munkahelyét Svájcban, gyermekek iskoláztatása sikeréjét, egy jó munkahelyét, anyagi helyzetek kialakulásáért, a rossz és a rossz tervek átávozásáért, és minden szükségünkért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Jó Isten, hallgassa meg kéréseit, szándékait.
0: Üzenetekkel folytatjuk. Mai rózsafűzért felajánlom Bálint Andrásért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, Isten fizesse. Rózsafűzért felajánlom ellenségeimért, az irigyekért, minden rossz akaratú emberért, Isten fizesse. Köszönöm szépen. Az irgalmasság rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom élő családomért, és hozzám tartozó halottak lelkük üdvükért, kapott kegyelmekért, jótevőimért, az öregekért, Isten fizesse, írta ezt Margit.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Kétessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Az irgalmasság rózsafűzérét és a héten elhangzó szentmiséket és a rózsafűzért önökkel imádkozva fel szeretném ajánlani, aki 15-én megy vizsgálni egy diákért. Kívánok neki sok sikert, a Szűzanya legyen vele, és az Úr Jézus legyen mellette, segítse a tudását bebizonyítani. Önökért is fel szeretném ajánlani a rózsafűzőt és szennyiséget. Köszönjük, hogy vannak nekünk. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, segítsen a jó Isten minden vizsgázót, kitartást és jó egészséget, szerencsét kívánunk nekik.
0: Felajánlom a rózsafűzért, a magyar nemzetért, békért, írta ezt Izabella. A rózsafűzért felajánlom László megtérését, a gonosz távozását és családból, Jézuson bízom benned. Gyermekeimért, élőit, kegyelmét is, hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, ezért imádkozik velünk egy édesanyja. Felajánlom a rózsafűzért, több fontos szándékért, köszönöm szépen az elmondott imákat.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló! Halló, halló!
5: Halló!
1: Igen? Hallgatjuk.
5: Halló!
1: Igen, tessék mondani, hallgatjuk szeretettel. Tessék szíves mondani az imakérés.
3: Hello.
1: Igen, itt vagyunk, halljuk, tessék mondani, és a rádiót háttérbe tessék szíves kikapcsolni, az zavar. Halló?
3: Nem hallik a hang.
1: Tessék, igen, itt vagyok, és a rádiót háttérbe tessék szíves lekapcsolni, teljesen. Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzét, a semmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, és a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, és az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus és a két unokámért, hogy a drága jó Istenem adja, hogy a...
1: Köszönjük szépen a hívását, és tessék szíves velünk tartani az imában is.
0: Gyímesből én is felajánlom az egész napi rózsafűzér imánkat a szűzanya tiszteletére, kérem közbenjárását magyar nemzetünkért, ugyanakkor felajánlom több fontos szándékért, kapott kegyelmekért, köszönöm szépen, írta ezt Erzsébet. Férjem és magam testvéráki gyógyulásunkért, egészségért, kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét, hogy ne szoruljunk senkire, köszönöm szépen.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
6: Én is szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom én is a sok-sok ima kéréshez, ima szándékhoz, és hálából szeretném felajánlni a rózsafűzért és az elhangzott személyiséget, mai nap minden imáját, a kapott sok-sok kegyelemért, gyermekeim családjáért, bűneim bocsánatáért, férjem gyógyulásáért, és nagyon-nagyon fontos szándékokért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Köszönjük szépen, hogy hálából is tetszenek imádkozni velünk, és értünk is.

mai rózsafűzét felajánlom. Veronika komasszonyomért köszönöm szépen, írt egy hallgató. Markusz gyógyulásáért és orvosi eredményeiért daganatos betegségéből, az ő egészségét kérem, a rózsafűzért és önökkel imádkozom. Köszönöm szépen.

0: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
1: Halló, dicsértessük a Jézus!
0: Mindenki, amen!
1: Az érdalmasság rózsafűzérért felszeretném ajánlani és az egész heti szentmiség. A Veronika komámasszonyomékért, Gák Veronikáért, Dániel Veronikáért, vagyis nem sorolom, mert sokan vannak, hogy a Jóisten értesse őket nagyon sokáig erőben, egészségben, és felgyógyulás hívánunk a komámnak. Isten tízes, hogy megtesszett hallgatni, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen, arra hívjuk Önt is, kapcsolódjon a közös imába.
2: És még két üzenetre maradt időnk, a rózsafűzért felajánlom fiaimért, céljaik megvalósulásáért és anyagi gondok megoldásáért. Köszönöm. Önökért imádkozom, hallgatókért, családomért, betegekért, bátyám műtét utáni felgyógyulásáért, gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásunkért, fiamnak munkahelyi problémáinak megoldásáért, magamnak, saját magamért is, Jézusom, bízom benned, ugyanakkor hálából a kapott kegyelmekért.
0: Kedves hallgatóink, én is bekapcsolódva a közös imába édesanyám felgyógyulásáért, és minden elhangzott szándékra imádkozom hittel, bízalommal. Erre hívjuk a kedves hallgatókat is a Csikajnádi imacsoport vezetésével, akiknek Isten fizessével megköszönjük az egyórás imaszolgálatot is, a Jóisten fizesse vissza abba, mivel a legnagyobb szükségük van a csoport minden tagjának. Műsorba voltunk,
2: Gellért
0: és Csatlós Éva, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

0: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai irgalmaság rózsafüzért felajánljuk egyházközségünk megújulásáért, fiataljainkért, betegeinkért, papjaink megszentelődéséért, szentségi házasságokért, gyermekeink életútjaiért, munkahelyekért, halottainkért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, hitben való megerősödésért, világbékéért, tiszta házas élet kegyelméért. Istenem, tedd alkalmassá az ingatagokat és az alkalmatlanokat a hivatásra és a szolgálatra. Szűzanyám, kérlek, ments meg minket szeplőtelen szíved szeretet lángja által, hogy az egész világ megtapasztalja a te végtelen szeretetedet. Amen. Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézz bűneinket, hanem bizalmunkat, melyel végtelen jóságodhoz járulunk. Védj fel bennünket legirgalmasabb szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze téged. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszület fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: világnak. Jézus fájdalma szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézuson bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
7: Amen. Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Hártatlanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja, átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet, és bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízzon benne, és dicsőítse mindörökké. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Koncerto klasszikus zenei műsorunk következik 50 percben, melynek keretében a Joseph Haydn élettörténetéről szóló sorozatunk 5. részét lehet meghallgatni. Egy hegedű verseny részlet mellett 104-es London szimfóniája fog elhangzani. Böjte László kíván békés rádiózást! Zeneszerzőnk élettörténetét ott hagytam abba az előbbi részben, hogy 1791-et írtak az 59 éves Haydn, Londonban tartózkodott, ahol a szerződése értelmében hangversenyeket vezetett és komponált. Tulajdonképpeni munkaadója, Eszterházy Antal az év végén Haydn azonnali hazatérését követelte egy alkalmi opera megkomponálása céljából. De a zeneszerző ekkor már aláírt egy a következő évre vonatkozó szerződést Johann Peter Salamon nevű londoni hangversenyvállalkozóval, ezért nem tett eleget a kérésnek. Nem tehetett más, mint várta a herceg elbocsátó levelét, ami nem érkezett meg. Antal herceg tisztában volt ugyanis alkalmazottja tekintélyével és hírnevével, így nem akarta egykönnyen elengedni. Később londoni szerződésének lejárta után Haydn Frankfurtba utazott, ahol találkozott Antal herceggel. A zeneszerző tartott tőle, hogy a herceg neheztelni fog rá, de nem így történt. A Haydnnak kellemetlensége is adódtak Londonban. A Filozófus lelke című operájának bemutatása a király által támogatott társulattal rivalizáló operaháznál hatalmi nyomásra meghiúsult. Ezen kívül a Salomon társaságával rivális Professional Concert rá akarta venni őt, hogy vegye át hangversenysorozataik irányítását. Amikor erre nem volt hajlandó, a Professional azt kezdte híresztelni, hogy Haydn már gyenge zeneszerző, nem képes újat alkotni, majd nagy örömmel értesítették a közönséget, hogy sikerült megnyerniük ügyüknek Ignaz Pleyelt. Ez Haydn egykori tanítványa volt, aki különben sokkal gyengébb zeneszerző volt mesterinél. Akkoriban egyébként nagy ígéretnek tartották, így a londoniak is komolyan vették a Haydn-Pleyel versengést. A két zeneszerző egyébként jó viszonyban volt egymással. 1791. júliusában Haydnt az Oxfordi Egyetem díszdoktori címével tüntették ki. Az ünnepélyes átadás 3 napig tartott az oxfordi Sheldonian színházban. Ennek keretében mutatták be a 92. oxfordi szimfóniáját. Anglia a zeneszerzőre is mély benyomást tett, például a király által támogatott Handel ünnepély a Westminster apátságban. Haydn meghallgatott néhány Handel oratóriumot, köztük a Messiást. Feltételezik, hogy ez késztette később Haydnt a Teremtés című oratóriumának megkomponálására. Zenészünk 2 sikeres koncertsorozatot követően 1792-ben hagyta el a brit szigeteket. A londoni diadalok nagy újdonságot jelentettek egy olyan zeneszerző számára, akinek műveit azelőtt magán hangversenyeken rendkívül szűk kör előtt adták elő. Egy hegedűverseny részlet erejéig idézzük fel most az Esterházy féle udvari zenélés emlékeit. A zenekar jeles hangversenymestere Luigi Tomasini számára írta Haydn talán 1765-ben C-dur hegedűversenyét, az elsőt a 3 közül. Ez a körülmény indokolja a hegedű kiemelkedően virtuóz szólamát, amelynek komponálása során Tomasini nyilván hasznos gyakorlati tanácsokkal segítette a zeneszerzőt. A hegedűverseny első tétele következik.

Részlet hangzott el Joseph Haydn C-dur első hegedű versenyéből. Julian Lin játszott hegedűn, a Minnesota zenekart Neville Mariner vezette. Haydn jelentős anyagi haszonnal tért vissza Bécsbe. 1792 tavaszán levelében arról értesítette Eszterházy Antalt, hogy hangverseny sorozatának befejezése után hazautazik, hogy ismét a herceg szolgálatába léphessen. Útközben érintette Bonnt, ahol találkozott a fiatal Beethovennel, aki megmutatta neki egyik kantátáját, valószínűleg azt, amit II. József halálára írt. Erről Haydn elismerően nyilatkozott. Megegyeztek, hogy Beethoven, amint a választófejedelem engedélyt ad rá, utána utazik és nála fogja folytatni tanulmányait. Azonban a két nagy muzsikus közt főleg eltérő egyéniségük miatt nem tudott kialakulni ideális mester-tanítvány viszony. Beethovennek nagyon nem voltak ínyére a módszeres ellenpont tanulmányok Fuchs elavult tankönyve alapján. Jobban élvezte és nagyobb hasznát is látta a mestere komponálással kapcsolatos előadásainak, valamint a zenei életről és a karrier építésről szóló fejtegetéseinek. Beethoven akaratos és bizalmatlan volt, ez sokszor megnehezítette Haydn dolgát. Végül mindkét fél csalódott egy kicsit a másikban. Haydn elismerte Beethoven tehetségét, de a saját alkotói problémáival küszködő zeneszerző nem szentelt túl nagy figyelmet tanítványa munkáinak, így azok számos hibáját nem vette észre. Beethovennek ez hamar feltűnt, valószínűleg ezért keresett magának egy másik zenetanárt, Johann Schenk személyében. Haydnnal sem szakította meg a kapcsolatot, továbbra is eljárt az óráira, de igazi tanára ezentúl Schenk volt. Nem akarta megsérteni idős mesterét, akit továbbra is tisztelt és nagyra tartott. Haydn pedig akkor sem haragudott meg tanítványára, amikor kiderült, hogy a tudta nélkül másnál is vett zeneelméleti órákat. Sőt, 1793-ban nagylelkű ajánlást küldött a kölni választófejedelemnek Beethoven érdekében. Ebben kijelentette, hogy Beethoven, idézem, idővel Európa egyik legnagyobb zeneszerzője lesz.

Haydnnak hamarosan újabb meghívása érkezett Angliából. Salomon még a nyáron kötött vele új szerződést, amelynek értelmében 6 új szimfóniát kellett Londonban előadnia. 1794-es második londoni vendégszereplésének sikerét pedig már az előző koncert útja is biztosította. A koncertsorozat Salomon vezetésében indult ugyan, de a háború miatti anyagi gondok okán nem együtt folytatták ezt, hanem a közben megalakult Opera Concerts nevű zenei csoportosulás keretében. Közben Haydn szoros kapcsolatba került a királyi udvarral. Csak most mutatták be Haydnt a Handel muzsikájáért szenvedélyesen rajongó uralkodónak. Így második londoni útján Haydn hivatalosan is bebocsátást nyert harmadik György angol király koncerttermébe. A királynő ettől kezdve rendszeresen meghívta a Buckingham palotába, és neki ajándékozta Handel egyik passiójának kéziratát. Mindeközben a walesi herceg is rendszeresen érdeklődött a zeneszerző után, aki nem sokkal Karolina Amália Erzsébettel köttetett házassága után zenélésre hívta meg a mestert. Az angol király és hitvese Charlotte megpróbálták rábeszélni Haydnt, hogy maradjon hosszabb ideig Angliában, és felajánlottak számára egy lakást Windsorban. A zeneszerző azzal hárította el az ajánlatot, hogy ragaszkodik az Esterházy udvarhoz, és felesége nem bírja a hosszú utazásokat. Az is közrejátszott az elutasításban, hogy Haydn a britek zenei bálványa volt ugyan, de tisztában volt vele, hogy ezt csak művészi erejének állandó összpontosításával képes elírni, és mivel ekkor már túl volt a 60. életévén, nem érezte magát képesnek arra, hogy ezt a fajta életmódot tartósan folytassa. Idősödvén egy nyugodtabb, inkább az alkotásnak, nem pedig a hangversenyezésnek szentelt életmódot akart folytatni. Utolsó londoni koncertjén, a búcsú hangversenyén a király család tagjai közül már csak a Yorki herceg névet részt. Most londoni munkásságának utolsó szimfóniáját fogjuk meghallgatni. A 12. londoni szimfóniára végérvényesen ráragadt a London jelző, de nevezik olykor Duda szimfóniának, a zárótétel Duda tánc jellegére utalva. Ezt 1795-ben írta Haydn. A szinte már hagyományossá vált lassú bevezetés komor, szenvedélyes hangjai után derűs, mozgékony dallam mutatkozik be, és ez jóformán az egész tétel folyamán hallható. Az érett alkotó kedvel szed ízekre, mutatja be fényben és árnyékban egy-egy részletét, a motívikus technika kifinult eszközeivel faragva rajta. A variációs második tétel bensőséges, dalszerű melódiát dolgoz fel. A menüet vaskos, dobantós tánc, amely a trióban érzelmesebb hangulatba oldódik. A sziporkázó zárótételben Haydn dudatánc-szerű népdalemlékeket elevenít fel, nyugat-magyarországi horvát telepesektől hallhatta ezt a dallamot. A következő közel fél órában következik tehát József Haydn D-dur 104. London szimfóniája.

0: önzetlen adakozásotok bizonyítja, hogy hitetek valódi.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

és ha jövőtől tudok is mondani, és minden titkot, tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyekről, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Pedagógus családból származom, és így nekem is az első diplomám az egy tanári diploma volt. Az iskolában, ahol tanítottam, a gyerekek, akik akkor nem voltak sokkal fiatalabbak nálam, vagy én nem voltam sokkal idősebb náluk, nagyon sokszor hozzám fordultak mindenféle olyan problémával, ami inkább így a serdülőkori problémákat érinti. Úgyhogy időnként a szülők már úgy kerestek, hogy az iskola pszichológust. Mondtam, hogy én nem vagyok pszichológus, én csak egy tanár vagyok. Következő év tavaszán jelentkeztem az ELTE-re pszichológia szakra. Nagyon jó szakember lehetek, akár én vagy más, de hogyha nem hitelesnek látja a szeretetet, az elfogadást, az az ember, aki oda segítségért fordul, vagy akár a saját családom, akkor tényleg semmit nem ér az egész tudomány. Csináltam már olyat, hogy kimentem iskolába. Nagyon értelmes, de magatartászavaros gyerekről van szó. Nyilván a szülők is azért preferálták, mert hogy engem egy kicsit pajsként vittek oda, de maga a pedagógus is örömmel vette ezt a fajta meglátogatást. És mikor meglátott a gyerek, oda rohant és átölelt, és amikor az anyukáját meglátta, akkor megállt mellette vigyázba. A szeretet az tényleg egy belülről fakadó érzelem, a saját valónkból. És azt látom, hogy ez működik.

0: Dr. Földi Rita pszichológusnak, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetőjének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Tímás Sándor Asztrik, Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a napkatekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. Az 5. fejezet következik, a Szeretet cselekszik a címe. Folytassuk a ráhangolódást az alaphangra. Ha a most következő döntő jelentőségű ígére rá tudnánk hangolódni, egy csapásra mindig tudnánk, hogyan viszonyuljunk embertársainkhoz, mit is kell tennünk, ha éppen valamit cselekednünk kell fele barátainkkal. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is ugyanazt tegyétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Az első, amit ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy ehhez hasonlót, vagy majdnem ugyanezt már Krisztus előtt 600-tól kezdve a nagy humanisták közül sokan mondottak a világ legkülönbözőbb pontjain. Pontosabban azok, akik ráhangolódtak a világ mindenség rendjére és ritmusára, s rádöbbentek, hogy ez a világrend erkölcsi világrend. Vannak erkölcsi axiómák, sarkalatos igazságok, amelyek éppen úgy bele vannak építve a világrendbe, mint például a gravitáció vagy az atom szerkezete. Azt a gondolatot, amit Jézus sajátosan és a maga módján fogalmaz meg, mások így fejeztek ki. Thales Krisztus előtt 600-ban így határozza meg az igazi életfelfogást. Ez az, amikor nem teszünk olyat, amit mástól rossz néven vennénk. Pitakosz Krisztus előtt 58-ban, amit fele barátodnál nehezményezel, azt magad se cseleked meg. Iszakából Iszokrátész, Krisztus előtt 400 körül. Úgy cselekedj másokkal, ahogy kívánod, hogy veled is cselekedjen. Kungcse, Krisztus előtt 551-től 479-ig, amit magad nem kívánsz, azt másokkal se cselekedd. A nagy ind eposzból, a Mahabharatából, amit magad gyűlölsz, azt senkivel se cselekedd. Bölcs Ahikár Ninivében Krisztus előtt 400 körül így ír Sanherib királynak, fiam, ami neked rossznak látszik, azt másokkal se tedd meg. Zsidó gondolkodásban és ószövetségi vonalon elég későn jelentkezik ez, Hillel rabbi, nagy Heródes kortársa mondja, ami neked kellemetlen, azt fele barátaid ellen se cselekedd. Ugyanígy vélekedik később alexandriai Filó és Krisztus születése után bölcs Akiba is. A másik, amire fel kell hívnom a figyelmet, az a tény, hogy Jézus nem mond egészen újat, semmit sem von le az ő nagyságából. Sőt, mindez inkább mély alázata tanít bennünket, milyen döbbenetes az, hogy Görögországtól Kínáig, Hindosztántól Ninivéig, Egyiptomtól Izraelig, egymástól függetlenül, egymásról mit sem tudva, nagyjából ugyanazt a gondolatot fejezik ki. Újra és újra annak a bizonyítéka, hogy az a világrend, amelyben élünk, erkölcsi világrend, és aki a rendjére, ritmusára hangolódik, az többé-kevésbé kihallja az alapdallamot. Semmit nem lehet kitalálni, csak arra lehet rátalálni, ami benne van a dolgok rendjében. Arra azonban feltétlenül rá kell mutatnunk, hogy az az újdonság, ahogy Jézus fogalmaz, s hozzá az, ahogyan éli is az újat. Előtte általában jogi tilalomként, negatívan, tiltásként fogalmazták meg, hogyan is viszonyuljunk embertársainkhoz. Ne tedd, amit nem kívánsz, hogy veled cselekedjenek, azt te se tedd. Ezen a körön belül mozognak egészen kis különbséggel a Jézus előtti tilalmazások. Ez szerint például az irgalmas szamaritánus történetének levitája és papja valójában semmi rosszat nem cselekedett, amikor elhaladt a vérében fekvő sebesült mellett. Semmi rosszat nem tettek, mert semmit sem tettek. Vagy a Lázár történetének gazdagja is nyugodtan üldögélhetett lakomája mellett, mert ő sem tett Lázárral semmi rosszat. De mi, akik Jézus Krisztus felől szemléljük negatív álláspontjukat és részvétlenségüket,
Érezzük, hogy amit így fogalmaztak meg, amit nem kívánsz magadnak, ne tedd másnak, az a naív önzés törvénye. Csak nem beleavatkozni, élj okosan, rendesen, tisztességesen, és ne törődj mással. Mennyire beivódott ez a passzív közönösség a mai gondolkozásunkba, cselekedeteinkbe, egyéni életünkbe és világviszonylatba is. Milyen könnyen hangzik el például a világnak, hol az egyik szögletéből, hol a másikból, egy-egy kis államocskával kapcsolatban, el a kezeket róla. Jó, de ettől ott százezrek éhen halhatnak, vagy gyilkolhatják egymást. Figyeljük meg azonban Jézust. Ő nem negatív módon fogalmaz, hanem pozitívan. Így, amit ő mond, az már nem a naív önzés törvénye, hanem a legmagasabb rendű emberszeretet erkölcse. Amit ő mond, az nem jogi tilalom, hanem erkölcsi aranyszabály, mégpedig minden leszűkítés nélkül, mert embereken ő mindenféle rendű, rangú, fajú, felekezetű embert ért. Látszólag nem mond újat, az örök világrendbe beépített igazságot mondja ő is, de ismét mondja, hatalommal mondja, és nem úgy, mint az írástudók, jobban mondja, mert pozitívan fogalmazza meg az alapigazságot, és a papnak, Levitának, Lázár gazdagjának, és nekünk nincs többé kibúvónk, mert aki semmit sem cselekszik, pedig cselekedhetne, embertelen, és bűne az annak. Az el a kezekkel így hangzik Jézusi módon. A mi országunk segít a ti országotokon. Mire van szükségetek? Búzára, ruhára vagy gyógyszerre? Amiért avatkozzam bele, csak nyűgöt veszek a nyakamba, pedig így hangzik. Nem akarok zavarni, de állok rendelkezésükre, és amiben tudok, segítek. A nagy parancsolat magyarázatával kapcsolatban pedig már mondottuk, hogy ez az állok rendelkezésedre azt jelenti szeretlek. Szeretlek, mert embertársam vagy, és szükséged van rám. Jézus tehát nem tilalmat mond, hanem életprogramot ad. Nem passzivitásra nevel, hanem arra, hogy minden erőnkkel, szeretetünkkel, értelmünkkel cselekedjünk embertársainkért. Hogy törődjünk velük. Ez a szó a tör ígéből származik. Azaz, akár az összetöretésünkig törődjünk azzal, akinek éppen szüksége van ránk. Jézus nem elégszik meg azzal, hogy ne okozzunk bajt, hanem akarja, hogy cselekedjünk jót embertársainkkal. Ha valahogy bajcsinálás nélkül éldegélünk egymás mellett, az nem több kutyamacska barátságnál, ahol úgy, ahogy tiszteletben tartják egymás köreit. De hogy egymás segítségére és rendelkezésére álljunk, az igazán csak az embertől telik, mindenek előtt az alaphangra hangolódott embertől. Amikor Jézus tilalom helyett programot ad, nem azt mondja, hogy ami jót csak cselekszenek, vagy cselekedtek veletek az emberek, ti is pont úgy cselekedjetek, hanem azt, amit akartok, amit csak el tudtok képzelni, hogy az emberek veletek tegyenek, minden jót, kedveset, mindaz tehát nem csak abból valamit, ti is úgy tegyétek meg velük. Ki az, aki nem álmodott volna arról, hogy milyen jó volna, ha őt az emberek jobban szeretnék? Nos, Jézus programja szerint rajta. Szeresd jobban te azokat, akiket Isten eléd ad. Ki az, aki ne akarta volna már, hogy törődjenek vele az emberek? Nos, tedd meg te az első lépést. Törődj te az emberekkel, mondja Jézus. Tehát nem csak pozitívvá formája, erkölcsi alapszabályá teszi a naív és negatív önzés törvényét, hanem kezdeményezésre is sarkal. Tedd, ami csak telik a szívedtől. Olykor csak egyetlen mozdulat, egy szemvillanás, amivel együttérzésünket kifejezzük, már a krisztusi program megvalósítása lehet. Egy Veronika kendője. Tedd, ami az akaratodtól telik. És sokkal több telik, mint legtöbbször magunk is gondoljuk.
Tedd, amit értelmeddel csak ki tudsz gondolni. Ne restülj meg gondolkozni azon, hol lehetsz embertársaid segítségére. Hogy mi a különbség tilalom és életprogram közt, azt egészen kicsiben az egyik kisfiam illusztrálta, mondja Gyökösi Endre. A szomszédban egy özvegyasszony lakik, aki csak késő este jár haza. Háza egész nap magányosan áll, valaki megnyomta a csengőt, és az beragadt. S a csengő csengett, a fél utca hangzott tőle. Kint ültem a kertben, amikor ez történt, és készültem a vasárnapi prédikációmra. Többen elmentek a kapu előtt, és megjegyezték. Ez jól cseng, és mentek tovább. Éppen fel akartam állni, amikor kisfiam átmászott a kerítésen, és kihúzta a csengő dugóját. Ebben az ügyben senkinek nem volt kötelessége. Azoknak se, akik tovább mentek, s annak se, aki megoldotta a helyzetet. De aki pozitívan cselekszik, Jézus programját teljesíti. Valaki egyszer elpanaszolta a lelki gondozónak, milyen a férje, indulatos, goromba, figyelmetlen, stb. A lelki gondozó a panasz végén megkérdezte, milyennek szeretné a férjét. Az asszony elmondta, szeretné, ha kedves lenne, figyelmes, halkszavú, segítőkész, hozzá őszinte, beszédes, stb. Nagyszerű, mondta a lelki gondozó, akkor mindezt már el is lehet kezdeni. Hogyan? Csodálkozott az asszony. Na, férjem pontosan, hogy nem ilyen. Nos, mondotta a lelki gondozó, kezdj el maga testvérem. S felolvasta neki az aranyszabályt. Igen, a kezdeményezés a tanítványi, s aki kezdeményező a Jézusi programban, az ugyanakkor ráhangolódik Jézus lényére is, az alaphangra. Erre az alaphangra pedig előbb-utóbb visszhangot fognak adni az emberek. Talán észre sem veszik, hogy átvették a kezdeményezést, és folytatják, amit egy tanítvány kezdett, s egy árnyalattal szebb lesz a világ. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a napkatekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 6. fejezet következik, az alaphangod csak fogni lehet a címe. Az egyház történelem folyamán igen gyakran megkísérelték már egyházi és világi részről egyaránt, hogy Jézus Krisztust megfogják, rajta csípjék, vagy befogják saját céljaik szekere elé, és így a maguk számára kisajátítsák, vagy végképpen nevetségessé tegyék, esetleg megsemmisítsék. Épp oly kevéssé sikerült ez bárkinek, mint a farizeusoknak és a Herodes pártiaknak, akik az adófizetés kérdésében akarták rajta kapni. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Herodes pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Ő pedig ismerve képmutatásukat ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte. Kié ez a kép és az a felirat? Ők pedig így feleltek, a császári. Ekkor Jézus azt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. A történet háttere a következő. Alig néhány órája vonult be az ünnepekre Pilátus, a római katonák élén Jeruzsálem egyik kapuján, Jézus pedig a másik kapun a zarándokok.

meg kell fogni. Veszélyesebb kérdést fel sem tehettek neki, mint az adó kérdést. Fizessünk vagy ne fizessünk. Azaz, fizessünk-e a pogánynak? Ez a teológiai buktató a farizeusok részéről, és kell-e adni? Ez a politikai buktató kérdés a heródiánusok oldaláról. A nagy ünnepek murajában, amikor az utcákon hömpölyög a tömeg, a válasznak igen nagy következménye lehet. Ha Jézus igennel felel, teológiailag és politikailag is elintézett, hiteltelen személyé válik a tömeg számára, amelyik szájtátva és hallatlan feszültséggel várja a választ. Mert olyan messiást nem kell nekik, aki a császárral paktál. Ha nemmel válaszol, elintézte önmagát a római hatalommal szemben, mert aki a császár törvényét megszegi, vagy megszegésére buzdít, az lázadó, és a lázadók nem számíthattak kegyelemre. És itt van az, amit talán legjobban csodálhatunk Jézus Krisztusban, hogy ez esetben is hallatlanul reális. Nem teologizál, nem idézi az Ószövetséget. Egészen más vágányra tereli a kérdést. Hozzatok nekem egy dénárt, hadd lássam. Talán Jézus sose látott még dénárt, azt a római pénzt, amivel akkoriban adót kellett fizetni, dehogy ne. De ő azt akarja, hogy azok, akik őt kísértik, azok adják oda neki, ők vegyék elő a zsebükből vagy erszényükből. És azok úgy veszik elő a kérdéses pénzdarabot, ahogyan a rajta csipett gyermek az eldugott értéket, amit ott szorongat izzadó tenyerében. Azok pedig vittek, azaz előkotortak egy adópénzt és átadták Jézusnak, pontosan úgy, mint a gyermekek. Jézus pedig felmutatja a pénzt, amelyen ez a felírás volt rövidítésekkel, Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus, azaz Tiberius császár, az imádandó Isten imádandó fia. Másik oldalán pedig Pontifex Maximus, azaz a főpap. Igen, ezt a pénzt vették elő a zsebükből, vagy pénzes zacskójukból azok a zsidók, akik meg akarták fogni Jézust. A császár képét rajta hatalmi és vallási jelképekkel. A mindenféle képre, főként imádandó császári képre, minden tekintetben olyan hihetetlenül érzékeny zsidók ezt emelik ki a zsebükből, és hirtelennyében eszükbe sem jut, hogy lesüssék a szemüket, mert pénzügyekben nem voltak érzékenyek se képre, se feliratokra. És Jézus tovább kérdez, nem azért, mintha ő nem tudná, mi van a képen, de azt akarja, hogy azok mondják ki a szót, a nevet, akik meg akarják őt fogni. Ki ez a kép és ez a felirat? Ők így feleltek a császári. A kérdezők felelnek, mint a kisgyermekek. És ekkor Jézus bizonyára elmosolyodott, és ezt válaszolta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Pontos, szó szerinti fordítás szerint, adjátok vissza a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Ha jó füllel halljuk, meg kell hallanunk, hogy Jézus itt az egész kérdést a politikai és vallási síkról egyetlen mondattal átemeli erkölcsi síkra. És itt csendül fel az örök alaphang. Mintha azt mondaná, ez nem politikai probléma és nem vallási kérdés, már ami az adófizetést illeti, hanem erkölcsi kérdés. Mintha azt mondaná, abból, ami a zsebetekben van, abból, amivel üzleteltek, amiből vagyont szereztek, erkölcsi kötelességetek abból annyit, amennyire a császár igényt tart, neki visszaadni. Ha sok van belőle, sokat, ha kevés, kevesebbet. Ti mondtátok a császári. Mit akartok hát? Ha zsebetekben van a császár képével ékesített pénz, fizessetek adót neki. Ez nem politikai kötelesség és nem vallási probléma, hanem több annál, erkölcsi szükségesség.
Ez alól kibújnotok, akár politikai jelszavakkal, akár vallási szólamokkal,

erkölcsi lehetetlenség. Ha és amennyiben a császár pénzéből éltek, fizessétek vissza neki, amit a császár parancsol és vár. A mondat másik felében a pénz másik oldalára céloz Jézus, ahol a császár, mint Pontifex Maximus van feltüntetve, mint főpap, aki isteni és imádatot igényel. És adjátok vissza, ami az Istené, az Istennek. Mi az, amit Istennek kell visszaadnunk? Az ellopott szentséget és dicsőséget, amit magunknak tulajdonítunk, és őt illeti, egyedül az Istent. Hiszen az ő tulajdona vagyunk. Add meg neki a dicsőséget, jár neki, ami mértékben belőle élsz, amit elloptál tőle, add vissza. Azok, akik Jézust meg akarták fogni, elcsodálkoztak rajta. Csak csodálkozni tudtak, de megfogni nem, mert olyan tisztán csendült fel Jézus válaszában az erkölcsi világrend alaphangja, hogy az lefogta őket, lényüket pedig csodálat járta át. Végül tekintsünk újra a történet mélyebb jelentésére, ami miatt ezt elmondtuk. Az alaphangot csak fogni lehet, de megfogni, megcsípni nem. Aki az alaphangot fogni akarja, annak felel. Aki meg akarja fogni, annak megfelel. De a kettő között döntő különbség van. Mert ha felel, az az élet hangja, és ebből rend és ritmus származik, élet túl a halálon is. De ha megfelel, mert nem fogni akarta valaki, hanem megfogni, az az ítélet hangja. Jézus az övéinek felelt, a kísértőnek megfelelt, és nem tudták megfogni őt. De ez még akkor is negatívum, ha közben csodálkoztak. Vegyük tehát nagyon komolyan az alaphangot, mert lehet fogni, lehet ráhangolódni, de megfogni nem lehet. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök Önöktől Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a csíksomlyói kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén

0: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvényé vált, a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretetszolgálat dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felétett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a Szeretetszolgálat dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke, elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
1: A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szent Atya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiano-ban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned. 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében, és mintegy tőle tanulva, nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában, a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írt a Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánusz 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdélibb pontján Cornwallban kötöttek ki, Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus burgund uralkodó egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetes életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetes életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a Székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
0: A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. 6 napos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi Kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban az arándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti az arándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Adjutus testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az öt szerzetes tanúságtétele annyira ékesszóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet, vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A hat szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. Hat napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesi-től a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak, és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Fogadjuk az önök imakéréseit, hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat most élőadásba a kedves hallgató, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, a kántorainkért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltat teljesítő testvéreinkért, a betegekért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóiért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk különösen a mai délutánon.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Ezt az imát felajánlom Imre Balázs felépüléséért és teljes felgyógyulásáért. Jó Isten, hallgassa meg, Isten fizesse mindenki imáját, Jézuson bízom benned. A rózsafűzért önökkel imádkozom a betegeink gyógyulásáért, egy fiatal ember testi és lelki felgyógyulásáért, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom a rákbetegségben és a frissen műtöttekért, a hozzátartozóikért, gondozóikért, szűzanyám, adj gondoskodó szeretetet és kitartást a betegek mellett. Isten áldása legyen rajtuk. A rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, különösen István fiamért. Uram, világosíts meg őt és töltsd el szent lelkeddel, óvjad őket minden rossztól. Felajánlom a családom testi-lelki gyógyulásáért, gonosz távozásáért, Isten fizesse meg mindenkinek az imáját. Önökkel imádkozom édesapám italtól való szabadulásért, jó Isten hallgassa meg, és az ő megtéréséért. A rózsafűzért felajánljuk a Szentatya szándékaira, a szűzanya szeplőtelen szívének szándékaira, az ifjúság megtéréséért, papjainkért, szülőkért és nevelőkért, a kísértésben, betegségben, nehézségben, lelki erősségért, helyes istenfélelem kegyelméért, munkahelyekért, tisztességes megélhetésért, és hálából minden kegyelemért, és nem utolsó sorba áldásos, alkalmas időjárásért.
0: Telefonálót köszöntök, halló, Mári Rádió. Mindörökké, amen.
2: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzért felajánlom. Élő elhunyt szeretteimért, a kapuc kegyelmekért, testi-lelki nyugalmamért, jó orvosi eredményekért, a gonosz távozásáért, három nagyon sürgős ügy igazságos elintézéséért, utolévő szeretteimért, a közös imarevényével bízva, Isten tízesse, hogy meghallgattak, egy állandó hallgató és támogató vagyok. Kicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre amen. Köszönjük szépen a telefonhívást, tartson velünk, imádkozzunk együtt. A rózsafűzért felajánlom lábam gyógyulásáért, gyermekeim és unokáim egészségükért, és hálából köszönöm szépen, írta egy hallgató. Az elhangzó imákat kérem fiam és családja gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmét kérem, hogy könyörüljön rajtunk, és a világ gyógyulásáért is imádkozom, békért és a gonosz távozásáért, Isten fizesse. Gyermekeimért, élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön életük Isten akarata szerint, ezért imádkozom a rózsafűzért.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Én is innen Szeredából vagyok, önökkel Somlyai drága szűzanyához imádkozva, a szép magasság rózsafűzérért, de bekapcsolódva, és szeretnék a közös imát felajánlani, a gyermekeim készülődnek haza, és adjon nekik a Jóisten szerencsés érkezést és felkészülést az útra, és szeretet és béke vezessen mindenkit a világon. Legyen mindenkiben a szeretet, az erőssége, szeretetnek az erőssége és a megértés. Legyen béke a világon, ezt kívánom.
1: Bizony.
3: Biztonság mindenki. Adjon hálát a jó Istennek a jó időjárásért, az esőért, nem tudjuk megköszönni a drága Istennek a jóságát, hogy mindennel áll át bennünket. Gyönyörűek a növényzetek, mindenféle hála is köszönetnek.
1: Bizony.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Áldott együttlétet, jó találkozást a gyermekeivel.
0: Ezt a rózsafűzért egészségét, békességét, lányom szerencsés utazásáért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel, köszönöm szépen, áldott délután kívánok. A rózsafűzért felajánl magamért és két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségét, hálából a kapott kegyelmekért, egy jó lelki társért, Uram, hallgass meg kérésemet, egy édesanyja küldte az üzenetet.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló! Mindörökké, amen.
4: Nagy megtisztelet, köszöntöm Önöket. Drága jó Máriának, Mária Rádi összes dolgozóját, a bácsiát, áldásos munkáikét. Megköszönöm a drága Szuzanyámnak, hogy ennyire megszerített. Én tudok járni, és egészségem van mindenek, Isten kivessem.
1: Istennek legyen hála jóságáért, tessék bekapcsolódni a közös imába is.
0: Imád szeretnék kérni, és felajánlom én is a rózsafűzét hálából a kapott kegyelmekért, lelki gyógyulásomért, unokámért és sikeres vizsga eredményekért, munkahelyért, az unokámnak Isten fizesse a közös imát, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzét felajánlom hálából, ugyanakkor Kápolnás faluba Lőrinc Anna lelke üdvért, a Jóisten nyugtassa békében, az Úr Jézus szent nevében köszönöm szépen, imádkozom ő érette.

0: Imádkozzuk a rózsafűzért, idős Ambrus Emil lelke üdvért, akinek szerető szíve hirtelen megszűnt dobogni. Holnapi napon, pénteken, július 10-én helyezik örök nyugalomra, 10 órától a csíktaplocai ravatalozóban a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, imádkozik érte a családja.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló! Halló!
2: Dicsérjük az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Mit tetszik lenni?
1: Igen. Hallgassuk szeretettel!
0: Megkérjük a kedves hallgatókat, amennyiben telefonálnak, a rádiókészüléket kapcsolják ki, vagy menjenek át egy másik helységbe, és ne a rádióból várják vissza a mi hangunkat, mert az zavaró lehet úgy nekünk, mint önöknek. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.

0: Halló, köszöntjük szeretettel. Halló, halló.
1: Halló.
0: Igen. Tessék mondani, mert hallgatjuk. Halló.
1: Halló.
0: Igen, itt vagyunk, hallgatjuk szeretettel. Tessék mondani az ima kérést, ima mi szándékot.
1: Mi kérdezték a drágó Jézus?
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzést a szemmiszét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, és a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a látásomért, és a család békességért, az egész testvéreimért, a halottaimért, és a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, és a két unokákért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért. Dicsértessék a drága Úr, és a háború megszűnéséért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tessék bekapcsolódni a közös imába is, erre hívjuk.
2: Imád szeretnék kérni a családomért, minden egyes tagjáért, elhunyt szüleimért, bűnek bocsánatáért, gonosz távozásáért, a családból, anyai gondok megoldásáért, idegenben dolgozó gyermekeimért, Jézusom, bízom és remélek benned, légy velünk minden percünkben. Gyimesből én is önökkel imádkozva felajánlom ezt a rózsafűzért, férjem lelküdvért, aki a kontumáci temetőben alussza örök álmát, az irgalmas Jóisten könyörüljön meg az ő lelkén. Ugyanakkor felajánlom a hozzám tartozó elhunyt lelkek üdvükért, papjainkért, papi hivatásokért, köszönöm szépen, egy hallgató tart velünk. A rózsafűzért felajánlom fiamnak, Robertnek, egészségért, jó lelki társért, munkájáért, a szűzanyat akarja be védő palástjával, Jézuson bízom benned, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató.
0: Újabb hallgatót köszöntünk, halló, halló!
1: Kértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzét és a szentmisét szeretném felajánlani. Hálából a kapott kegyelmetét, a boldogságos szűzany és az Úr Jézus tiszteletére, Mária Rádió fennmaradásáit, minden dolgozójáit, javulásomért, gyógyulásomért, a családomért, halottaim lelki üdvéért, bűneim bocsánatáért, és a világ békéért. Köszönöm szépen, kívánok Istentől megáldott szép délután. Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen, hogy ön a jó Isten önöknek is hallgassa meg kéréseit, szándékait.

0: Kedves hallgatóink, sikerül beolvasni az SMS-eket, pillanatban nincsenek betelefonálóink, úgyhogy le is zárjuk az ima szándékok fogadására szánt időt, a csíkszép vízi engesztelő ima csoportot köszöntjük a körünkbe, szeretettel várjuk vissza máskor is önöket. A világosság rózsafűzérét és a Jézus szíve litániáját imádkozzuk minden elhangzott szándékra, hittel, bízalommal. Erre hívjuk a kedves hallgatókat is, kapcsolódjanak be önök is a közös imába. Műsorba voltunk
1: Pál Gellért
0: és Csatlós Éva, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életét. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkok megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ismeretében, szeretetében Krisztus, ami Urunk által. Amen. Világosság rózsafűzérre. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életét. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A világosság rózsafűszér második szent titka, első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Hiszek, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom,

0: Atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizével megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: Mennyegzőnk kinyilvánította isteni erejét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: Asztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asztól.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Atyáján, Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Amen.
1: Világosság rozsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszony!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen

0: őket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Világosság Rózsa Füzér negyedik szentitka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napig.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asz-

0: Pályán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: A

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asz-

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: hatalmadra. Amen.
1: Világosság rózsafüzér, 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mind.

0: Szól, Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Szűzanyánk,
1: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodban és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fönséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.

0: idejére. Amen.
1: Krisztus vérének litániája. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Krisztus vére az örök Atya egyszülött fiának vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az új és örök szövetség vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a haláltusában földre hullott vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a megostorozáskor kísérkent vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tövis koronától kicsordult vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a keresztfán kiontott vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása. Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a vértanúk erőssége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére szüzeket termő vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szenvedők enyhülése.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a bűnbánók reménysége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az örök élet záloga.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tisztító helyén szenvedő lelkek szabadítója.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel.
0: És Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójával rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
2: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink üssanak elődbe.
2: Minden meghalt hívek lelke Isten irgalmából békességben nyugodjanak.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Érkörtvélyesről, a Jézus Szíve templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat főtisztelendő Turturianu Robert plébános. A kántori szolgálatot ellátja Bertus Dávid. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, ezt a szentmisét Isten segítségért, Erzsébet szándékára, egészségért ajánlom fel. A mai napon egyházunk Záorong Szent Ágoston áldozó pap és társai kínai vértanukra emlékezik. Ezek a vértanuk 1648-tól kezdve egész 1930-ig ebben az időszakban 120 katolikus halt vértanú halált püspökök, papok, szerzetesek, világi hívek, közöttük sok-sok gyermek is, mert vállalták Krisztus követését, az evangélium örömhírének megélését és továbbadását. Záorong Szent Ágoston kínai katona volt, aki egy keresztények elleni fellépés során találkozott a hitüket bátran vállaló misszionáriusokkal, és ez mély hatással volt rá. Megtért, megkeresztelkedett, majd pap lett, és idős korában ők is elfogták, és hitének megtagadására akarták kényszeríteni. Nem tagadta meg Krisztust, ezért kivégezték. Mit tanítanak számunkra ezek a vértanuk? A hithez való hűség példái, a bátorság példái, a megbocsátás példái, a remény példái, és a hűség példái a mindennapokban. A legtöbb ember számára a vértanúság nem a saját élethelyzete része, de az ő példájuk arra hív, hogy a kisebb döntésekben is legyünk becsületesek, hűségesek, szeretetteljesek és következetesek. Záorong Szent Ágoston és társai arra tanítanak bennünket a mai napon, keresztény életben, hogy az igazi hit bátorságot, hűséget és szeretetet ad. Még akkor is, amikor ezekért áldozatot kell vállalnunk életünkben. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és unasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Ágoston áldozó pap és társai, kínai vértanúk hitvallása által egyházadat csodálatos gondviseléseddel megerősítetted. Add, hogy néped a rábízott küldetéshez hűséges maradjon. Nyerj el a szabadság növekedését, és a világ előtt tanúskodjék az igazságról. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat, de minél inkább hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem. A baáloknak áldoztak, és a bálványoknak mutattak be áldozatokat. Én tanítottam meg járni Efraimot. Karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viseltem. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt, lehajoltam hozzá, enni adtam neki. Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom. Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember, a közöttetek élő szent, aki nem a harag tüzével jön. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekkel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus e szavakkal küldte a népközi apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekbe se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és lázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatú. Kedves Mária Rádió hallgató, Krisztusban szeretett testvérek! Ozeás próféta szavai különös szépséggel mutatják meg számunkra, és mint egy ablakot nyitnak Isten szívéhez. Nem egy távoli, hideg Istennel találkozunk Ozeás próféta jövendőléseiben, hanem egy szerető atyával, aki így szól népéhez: gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Annyira sokat mondó ez a mondat, kedves testvérek. Isten nem akkor szeretett meg bennünket, amikor már jók voltunk, amikor mindent helyesen tettünk, hanem már kezdetektől fogva. Úgy szeret minket, mint egy szülő a gyermekét. Nem a teljesítményeinket nézi, hanem azért szeret, mert hozzá tartozunk. És a próféta gyönyörű képpel beszél Isten szeretetéről. Én tanítottam meg járni Efraimat, karomon hordoztam. Egy édesapa vagy egy édesanya képe áll előttünk, aki fogja gyermeke kezét, amikor az első lépéseket tanulja. Ugye a gyermek elesik, de a szülő nem haragszik rá, hanem felemeli, leporolja a térdét. Megvigasztalja. Semmi gond. Így tesz velünk is az Isten. Gyakran elesünk, hibázunk, türelmetlenek vagyunk, szeretetlenek, de ő hűséges marad hozzánk, nem fordul el tőlünk. És mégis az olvasmányban milyen fájdalmasan hangzik Istennek a panasza: minél inkább hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem. Ez sokszor velünk is megtörténik. Isten hív bennünket imádságra, szeretetre, megbocsátásra, mi pedig annyi minden mást helyezünk előtérbe. Néha úgy élünk, mintha azt mondanánk: Uram, most nincs időm rád, ne hívogass, ne zaklass, majd én kereslek, amikor szükségem van nekem. Pedig ő mindig ott van mellettünk, kedves testvéreim. Gondoljunk csak egy egyszerű hétköznapi helyzetre, amikor egy gyermek hibázik és fél oda menni az édesapjához vagy édesanyjához, mert azt gondolja, hogy csak szídást kap majd. De a szerető szülő sokszor előbb öleli meg a gyermekét, és csak utána beszél a hibáról. Isten is így közeledik hozzánk. Nem a bűnünket helyesli, hanem a bűnös embert akarja visszahívni magához. Isten a bűnös embert szereti, a bűnt nem szereti. És ezért mondja olyan megrendítően, puha kötelékkel vonzottam őket a szeretet kötelékeivel. Isten nem akar kényszeríteni, nem félelemmel akar magához kötni, hanem szeretettel. És a szeretet kötelékei nem rabságot jelentenek, hanem biztonságot. Azt, hogy van valaki, aki akkor sem mond le rólunk, amikor mi eltávolodtunk tőle. És ez nem más, mint Isten. És amikor az ember hűtlenségét látja, Isten szíve még akkor is irgalomra hajlik. Szívem elváltozott, egész bensőm rebeg. Ja, néhány hete olvastuk a vasárnapi evangéliumban, hogy ez egy új szövetségi kép, amikor Jézus meglátja a tömeget, és bele remeg, megrendül a szíve, az egész lénye. És ez történik Istennel is. Az egész lénye, bár neki nincs teste, de az egész lénye belére meg, amikor meglátja az ő választott népét, hogy annak ellenére, ahogyan a tegnapi olvasmányban hallottuk, annyi jót kapott, és mégis elpártol tőle, bálvány isteneket csinál magának. Gondolom, ilyen a szülő is a gyermeke irányában, vagy a nagyszülők az unokák irányába. Mennyi mindent megadtam a gyermekemnek, mennyi mindent megtettem az unokámért, és atya, hol tartunk? Ugye legfőként a nagyszülők. Igyekeztünk vallásosan nevelni az unokát. Járattuk hittanórára, elsáldozó lett. Na már nagy nehezen megbérmálkozott. És hogy most mi van vele? Atya, ott van a nagyvilágba. Nem is hív bennünket, nem tudunk róla semmit. Hát ezt érdemeljük. És Isten hűséges marad. Vajon mi, mint szülők, nagyszülők, mint lelkipásztorok, tudunk-e hűségesek maradni azokhoz, akik elcsatangoltak tőlünk? Azokhoz, akik rideggé váltak? Kedves testvéreim, Isten szíve megindul az ember iránt, irántunk, és nem a haragé az utolsó szó, hanem az Istennél az irgalom. És olyan szépen mondja, Isten vagyok, nem ember. Jézus hogy kéri tőlünk, legyetek irgalmasok, amint mennyei atyám is irgalmas. Vajon tudunk mi irgalmasak lenni? És az irgalom nem egyéb, annyiszor elmondom a kedves híveknek, ugye, a héber szót, a rahamimot, és annak a jelentését, hogy elsődlegesen anyaméhet jelent. És az anyamé az körül burkolja a magzatot, ott van táplálék, megóvja a kis csecsemőt, a babát, ott az anyamé egészen még addig fejlődik, hogy megszülethessen. Vajon mi tudunk-e irgalmasak lenni, vagyis megbocsátani? Tudunk-e úgy viszonyulni a másikhoz, hogy beburkoljam az én szeretetemmel, mint az anyamé a kis magzatot? Hogy biztonságot adjak annak, akinek megbocsátottam? Nem kell nekünk Istennek lenni. De emberként el tudjuk-e tanulni Istentől ezt az irgalmasságot? Mert az ember sokszor bezárja az ajtót a másik előtt. Megbántottál, itt nincs mit keressél. Menj a szemed világába, többet nem akarlak látni. Isten azonban mindig keresi a lehetőséget. Keres bennünket, jöjj vissza. Vajon mi van elég bátorságunk ahhoz, hogy elkezdjük keresni azt, aki megbántott? Ó, dehogy! Örülünk, hogyha nem látjuk, nem? És ha szembe találkoznánk vele, akkor még átmegyünk az út másik oldalára, nehogy köszönni kelljen. Hát megbántott. Kedves testvéreim, Isten nem azért jött, hogy elítéljen bennünket, hanem hogy felemeljen. Ma talán csak egy apró lépés kellene megtennünk Isten felé, egy őszinte ima, egy megbocsátás valaki irányába, egy kis időt Istennel csendben tölteni, és engedjük, hogy újra megfogja a kezünket, hogy emeljen fel. Mert Isten nekünk is mondja ma, itt, gyermekem vagy szeretlek, nem engedlek el. Amen.

0: Testvéreim, kérjük bizalommal legfőbb pásztorunkat mindazokért, akik az örömhír hirdetésén fáradoznak.
1: Segíts Leó pápánkat, Jenő püspökünket és papjainkat, hogy hivatásukat mindenkor méltó buzgósággal töltsék be. Add, hogy minden kereszténynek szent és rendkívüli fontos feladata legyen az apostolkodás. Add, hogy a világi apostolok is átérezzék az egyházközségben rájuk bízott felelősségüket. Segítsd a lelkipásztorkodó papságot, hogy Krisztus békéjét és a lélek nyugalmát vihesse minden családi otthonba.
0: Urunk, jóságos pásztorunk, támasz papi hivatásukat, akik Isten dicsőségéért és a lelkek üdvösségéért fáradoznak, és elvezetik a népeket égi országodba, ahol élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké.

0: Hűségesnek bizonyuljunk Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Emeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, világteremtője és minden élet forrása. Te bölcsességed műveit sohasem hagyod magukra, hanem gondoskodó jóságoddal mindig itt vagy mellettünk. Erős kézzel és kiterjesztett karral átvezetted népedet, Izraelt, az úttalan pusztán. Most pedig szent lelked erejével a világban zarándokló egyházadat, a történelem útjain országod örök boldogságába vezeted, Krisztus a mi Urunk által, ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt dicsőséget, himnuszát zengjük,

és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta is, így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, ami üdvözlő.

és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked is, add, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel, minden püspökkel, pappal, diakó,

0: egyedül csak te ismerted, bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal, a vértanukkal, Záorunk Szent Ágoston áldozó pappal és társai vértanukkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tied mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentelkedj meg a te nevedet.

0: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki össz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te a Szent Kereszt titkát vértanúd szenvedésében csodálatosan közel hoztad hozzánk. Add kérünk, hogy szent áldozatodban megerősödve Krisztussal híven egybeforjunk, és egyházadban az emberek üdvösségért munkálkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Urunk Istenünk, Te hátalanul viselés szeretettel,
1: adtad nekünk Hán János püspököt, ő hűséges szolgált, és nyájon húzos pásztora volt, aki az éles szentség utájára, mi minden is egyszületi a következésére mozdít, tekintsél be megyre,

0: Érjen el valahogyból, hozzáfogászkodunk. Buzgó neskedben, arra kérünk éget, áll meg családunkat, s a távol levőket. A te benned bízva a munkáját állát, hullajt munkájára áldások harmatát. Hogyha vészszomar rá, és sőnek kér segély, jogságos kezed el, állíts el a veszély, hogy így napról napra áll a te szíve, dicsérünk téged most és mindörökké.
1: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk az Érkörtvélyesi Jézus Szíve templomból, melyet bemutatott főtisztelendő Turturianu Robert plébános. A kántori szolgálatot ellátta Bertus Dávid, a mikrofonnál Kovács Ildikót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A hét plébániája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Érkörtvélyest, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Érkörtvélyes községközpont néhány kilométerre a román-magyar határtól, Bihar megye legészakibb települése, Érmihály falvától pedig 7 kilométerre fekszik. Legelőször 1342-ben említik a falu adatait, tatárjárás utáni keletkezésű település. Közigazgatásilag hozzátartozik egy kisebb település, többségében románok lakta Érvasad, amely az érmelléki síkságon Szatmár megye határának közelében Piskoltól délre fekvő település. Lakói a mezőgazdaságból élő munkás emberek, akik az évszázadok során mindig a zöldségtermesztésből éltek. Az égető hegy nevű dűlő környékén talált kő és bronzkori leletekből arra lehet következtetni, hogy a falu a kőkorszakban is lakott település volt. A helyi lakosok és a mezőgazdaság kapcsolatát a helyi falumúzeum is tükrözi, ahol több évszázados mezőgazdasági kellékek is fellelhetők, de megtekinthetők a régi háztartási eszközök. A jó hír az, hogy az iskola épület padjait ma is sok gyerek tölti meg iskola időben. A 2669 lelket számláló falu több mint 16%-a gyerek, ez pedig bizakodásra ad okot. Említésre méltó, hogy a modern felújított iskola épület mellé csatolódik még a 19. század második felében épült Balási kuria, amelyben az általános iskola kapott helyet a falai között, így fel is vette ezt a nevet. A munka mellett a lelkük, hitük ápolására is figyelnek a falu hívei emberei. A faluban élő római katolikus embereknek is van egy szerényebb, kisebb templomuk. A falu híveinek egy kápolnává alakított házban tartották a szentmiséket az 1938-as évben Magyari Bálint kanonok a szaniszlói plébános leányegyházzá alapította, és ő látta el. 1990-től Kisdengelek filiája lett, de mivel jelentősen nőtt a hívek száma, egy új templom építésével bízták meg az akkori kisdengelegi Cincel Géza plébánost, de halálával leállt a munkálat, és Néma Sándor plébános folytatta az építkezést. A templom mondhatni új templom, melynek építkezése 1996-ban fejeződött be, és 1997. június 7-én Reiser Pál püspök atya a templomot Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelte fel. A templom főoltárán Jézus kereszten átszúrt szíve, a megváltó szeretet szimbóluma látható, és magát az Isten embert ünnepeljük betérve a templomba, úgy, ahogy a szívének szeretetét kifejeztem. A templom előtt Jézus Szíve szobra áll, az 1976 és 1998 között felépült modern templom homlokzatának közepén 4 emelet magasságú tornyot építettek. Hiszen tudni kell még Érkörtvélyesről, hogy habár Bihar megyében van, de a Szatmári Egyházmegyéhez tartozik a katolikus közösség. Az egyházközség több mint 400 hívet számol, a katolikusok kisebbségben vannak a faluban, hiszen a falu többnyire református. Az egyházaknál maradva el kell mondani, hogy a községvezetés minden felekezetnek segítséget nyújt. Körtvélyesen és a községhez tartozó románok lakta Érvasadon a református község mellett egy római katolikus, két-két görög katolikus és ortodox, meg ugyanannyi baptista egyházközség fáradozik a lelkek megmentésén. Az utóbbiak sokat tesznek a róma lakosság felzárkóztatásáért, munkájuknak kézzelfogható eredményei vannak. A helyiek vendégfogadása, segítő készsége más Bihar, illetve Szatmár megyei településekhez hasonlóan példátlan. A fejlődő falu ugyan nem nevezhető turisztikai paradicsomnak, de a maga egyszerűségével, rendezettségével hamar belopja magát a látogatók szívébe. Az Érkörtvélyesi Egyházközség a Szatmári Egyházmegye Nagykárolyi Főesperesség Nagykárolyi Esperesi Kerülethez tartozik. Kisdengeleg oldallagosan látja el Érkörtvélyest, egyházközségét, a templombúcsús ünnepét Jézus Szent Szíve ünnepén a pünkösd utáni második vasárnapot követő pénteken tartják. Ezen kívül Jézus szívét ünneplik minden első pénteken és június havában. A műsort szerkesztette Gábor Anna, az Érkörtvélyesi Plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Első könyv, 20. fejezet. A magány és a hallgatás kedvelése.
1: Keres alkalmas időt arra, hogy önmagaddal foglalkozzál, és Isten jó téteményeit újra meg újra végig gondoljad. Hagyd azt, ami csak a kíváncsiság fölcsigázására való. Azt fontolgasd, ami nem csak elfoglal, hanem arra indít, hogy magadba szállj. Ha megtartóztatnád magad a fölösleges beszédtől, a fölösleges ide-oda mászkálástól, a sokféle újság és morgolódás meghallgatásától, volna elegendő és alkalmas időd arra, hogy belemélyedj a hasznos elmélkedésekbe. A legnagyobb szentek, amikor csak lehetett, nem vegyültek az emberek közé, és jobb szerettek a rejtekben Istennek szolgálni. Valaki azt mondta, ahányszor csak emberek között voltam, emberségemben megrövidültem. Ezt többször tapasztaljuk, ha sokat nyájaskodunk. Könnyebb egy szót sem szólni, mint a szólásban mértéket tartani. Könnyebb otthon veszteg maradni, mint odakint annak rendje és módja szerint vigyázni magunkra. Aki tehát azon van, hogy belső, lelki értékekre szert tegyen, kell, hogy Jézussal együtt elvonuljon a sokaságtól. Csak az léphet bátran az emberek elé, aki szívesen rejtőzködik. Csak az szólhat bátran, aki szívesen hallgat. Csak az vezethet bátran, aki szívesen vállalja az alárendelt szerepét. Csak az örvendezhet bátran, akinek jó a lelki ismerete. És a szentek bátorságát mindig átjárja az Isten félelem. Attól, hogy nagyszerű erények, s kegyelem ékesítették őket, nem lankadt igyekezetük, nem kisebbedett alázatosságuk. A gonoszok bátorsága pedig a gőgből és a kevésségből fakad, és végül önáltatással változik. Soha ebben az életben ne remélj magadnak teljes biztonságot, még akkor se, ha jó szerzetesnek, szent életű remetének látszol. Akiket jobbnak tartanak az emberek, azok gyakran veszedelembe sodródnak, mert elbizakodnak. Azért sokkal hasznosabb, ha nem kerüli el őket minden kísértés, hanem gyakran támadásban van részük, hogy elbizakodva kevésségre ne vetemedjenek, s külső vigasztalások után ne nézzenek. Ó, milyen tiszta lehetne a lelki ismerete annak, aki sohasem hajszolna mulandó örömöt, sohasem törődnék-e világgal. Ó, milyen nagy békében és nyugalomban élne, aki minden hiába való gondot félretenne, és csak az üdvösséget illető, isteni dolgokra gondolna, minden reményét Istenbe vetné. Senki sem méltó a mennyei vigasztalásokra, csak az, aki szorgalmasan gyakorolja magát a szent összeszedettségben. Ha azt akarod, hogy egészen összeszedhesd magad, vonulj vissza hálófülkédbe, zárd ki a világ zaját, amint írva van, nyugvó helyeteken szálljatok magatokba. A cellában megtalálod azt, amit odakint gyakran elveszítesz. Ha sokat tartózkodol benne, megkedveled a cellát. Ha rosszul őrzöd, megutálod. A szerzetes életed kezdetén jól belakod, és hűséges őrének bizonyulsz, később kedves barátod és nagy vigasztalásod lesz. A csöndességben és a nyugalomban halad előre az istenfélő lélek. Ott tanulja meg mindazt, ami az írásokban rejtőzik. Ott akad rá a könnyek patakjára, amelyben éjszakáként megmosdik és megtisztul, hogy teremtőjével mind bizalmasabb kapcsolatba kerüljön, ahogy egyre jobban elszakad a világi zenebonától. Aki tehát elszakad ismerőseitől és barátaitól, ahhoz közelebb lép Isten és az ő szent angyalai. Jobb, ha rejtekben vagyunk, és magunk dolgával törődünk, mint ha magunkról megfeledkezve akár csodajeleket művelünk. Dicséretére válik a szerzetes félének, ha ritkán megy a városba, ha nem szeret emberek előtt mutatkozni, közöttük forgolódni. Minek akarod látni azt, amit bírnod tilos? Elmúlik a világ és minden kívánsága. Érzéki kíváncsiságod arra biztat, hogy járj, kelj mindenfelé, de amikor vége a kimenődnek, mit hozol haza, nyomott lelki ismeretet és megosztott szívet? Vígan indulsz kifelé, és gyakran szomorúan térsz haza. A jókedvű éjszakázásra keserves reggel következik, hogy minden testi öröm hízelegve lopja közeledbe magát, de végül megmar és veszteret okozza. Mit láthatsz másutt, amit itt ne láthatnál? Előtted az ég, föld és minden elemek. Nem ezekből van-e minden? Mit láthatsz másutt, ami sokáig megmarad a nap alatt? Azt hiszed talán, hogy egyszer eljutsz az eléghez? Az el nem éred soha. Ha minden szemed előtt volna is, ami most van, mind-mind hiába látnád. Emeld föl szemedet a magasságos Istenre, és imádkozzál bűneidért, hanyagságodért. Hagyd a hiába valóságokat azoknak, akik ilyesmi után törik magukat. Te pedig arra figyelj, amit Isten parancsol neked. Zárd magadra az ajtót, hívd magadhoz Jézust, akit szeretve szeretsz. Maradj vele celládban, mert máshol nem találhatsz akkora békességet. Ha nem mennél ki és nem nyitnád meg füledet a világban folyó haszontalan beszédre, az áldott békében jobban elmerülhetnél. Mihelyt új hírek hallásában keresed örömöd, föltétlenül megzavarodik szíved nyugalma.
0: Kempis Tamás, Krisztus követése. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész olvasott fel az első könyvből. A Miriam felvidéki magyar nyelvű Mária rádió felvételét Csöllestefán

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremhet.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából, a mikrofonnál Pál Gerétet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem. Várjuk a legkisebbeket, és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk, majd 19 óra 40 perctől a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől címmel Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 20 órától a lelketya válaszol dr. Darvas Kozma József Esperes plébános atya lesz itt a Csíksomi stúdiónkban. 21 órától kiáltás ima nemzetért lesz hallható, imádkozhatunk együtt egymásért. 21 óra 15 perctől majd a béke rózsa fűzérére hívom kedves hallgatóinkat. Óra 23 perctől ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21 óra 25 perctől pedig a tavalyi Mladifestről a harmadik részt hallhatják, tanúságtétel lesz hallható. 22 órától a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől pedig Hogy megismerjenek téged címmel lesz hallható egy műsorunk ismétlésben. 22 óra 40 perctől jelenünk és jövünk műsorunk ismétlése lesz hallható, és végezetül 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Fel szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a

Holnapi nap folyamán, azaz pénteken, július 10-én reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Lövétéről, majd este 18 órától szintén szentmise lesz közvetítve Érdkört Véjesről. A szombati nap hogyan is alakul, nézzük át együtt közösen. 12 órától lesz szentmise itt a Erdélyi Mária Rádióban, mégpedig Csíkcsobot falváról primiciás szentmise lesz hallható. Lélekben együtt tudunk lenni itt a Mária Rádió hullámosszán, tehát déli 12 órától lesz ez közvetítve, július 11-én szombaton. Délután pedig 17 órától a Mária áhítatót közvetítjük Marosvásárhelyről, majd 18 órától a szentmisét, 19 órától pedig a rózsafűzért. A vasárnapi napon pedig reggel 8 óra 30 perctől fogunk szentmisét közvetíteni Érdkört Véjesről, majd 11 óra 30 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 11 óra 50 perctől pedig rózsafűzért közvetítünk Lövétéről, ezt követően 12 óra 30 perctől a primiciás szentmisében tudunk együtt lenni lélekben. Tehát két primiciás szentmisét fogunk közvetíteni, szombaton Csíkcsobot falváról délben 12 órától, és vasárnap pedig 12 óra 30 perctől Lövétéről. És a vasárnapi nap folyamán este 18 órától majd még kapcsoljuk a csíksomi kettemplom pápai kisbazilikát, szintén szentmise közvetítés lesz. Ha tehetik tovább is, hallgassánk szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót, megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a csíksomi stúdióból, a mikrofonnál Pál Gellértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Kopacka Tamás ír nektek a Máre Rádióban. Hallgassátok szeretettel Guruló Deszkák című meséjét.
1: Hóvirágos lakói élvezték a nyár minden örömét. Napoztak, ciripeltek, lakomáztak, vígan éltek. Az iskolások tanítás után kimentek a mezőre játszani, csúszkáltak a fűszálakon, hintáztak a virágokon, fogócskáztak, bújocskáztak. Csak csigazsiga maradt el olykor-olykor a többiektől. Olyan lassan haladt, hogy néha már ki sem ért a mezőre, hanem fáradtan behúzódott félúton a házába lepihenni. Könnyű nektek, az én lábaim inkább csak csúsznak, mint szaladnak, de azt is nagyon lassan mondta, mikor hívták magukkal labdázni, fogócskázni. Barátai egy napon összedugták a fejüket. Hogyan segíthetnénk Zsigán? Olyan jó volna, ha ő is játszhatna velünk mindent. Nagyon lassúak a lábai, mondta Darázs András. Ha szárnyakat ragasztanánk neki, akkor követni tudna minket, mondta Dongó Dani. Készítsünk neki virágszíromból szárnyakat, javasolta Muslica Ica. Begyűjtötték a hásva virág szírmait, felerősítették Zsigára. Aztán biztatták, hogy erősen csapkodjon velük. Ő csapkodott, verdesett, de a földtől elszakadni csak nem tudott. Teljesen kimerült az igyekezetben. A barátok belátták, hogy ez nem volt jó ötlet. Boglárka a lepke új ötlettel állt elő. Szerkesszünk neki, gólyalábakat indítványozta. Hamar két erős ágból gólyalábat kötöztek Zsigára. Ám amikor elengedték, hogy lépjen velük, eldőlt szegény. Jól megütötte magát, szerencsére nem tört be a háza. Kamilla tündér repült arra éppen, felkiáltottak neki. Gyere, segíts Zsigának! Kamilla tündér, mikor meghallotta, hogy azt kérik, varázsoljon Zsigának gyors lábakat, nevetve így szólt. Hiszen Zsigának tökéletes csigalábai vannak, nem fogom elrontani, mondta, és ott hagyta őket. Tulipán tündér is oda repült, de ő sem volt hajlandó zsigalábain varázslattal változtatni. Nem pazarolhatom el a varázs erőmet ilyen értelmetlen butaságokra, mondta. Így aztán Zsiga letelepedett kis házának küszöbén, onnan nézte, hogyan szaladgálnak társai. Éppen Fürge Endi volt a fogó, mikor rálépett egy búzaszemre, és elesett. Látszott, hogy megütötte magát, mégsem jajgatott, sőt, földerült az arca. Megvan, kiáltott. Szereljünk Zsigára kerekeket. Akkor olyan gyorsan fog haladni, mint bárki. Lelkesedett Endi a hangya. Rögtön szétszélettek magukat keresni. Hamarosan mindenféle kerek vagy golyó alakú maggal tértek vissza. Megállapították, hogy a köles szemek a legkeményebbek, úgyhogy azokat választották ki kerekeknek. Szúnyog és a kis szúbogár átfúrták a magokat. Szarvasbogár fakiregből kiszabta a deszkát Zsiga méretére. Jó erősen rögzítették a guruló talpakat. Csiga Zsiga olyan ügyesen gurult vele, hogy öröm volt nézni. Körbe-körbe karikázott a mezőn, kerülgette a fűszálakat, mintha pályán síelne. Több se kellett a gyerekeknek, pillanatok alatt elegyengedték a talajt, kialakítottak egy guruló pályát. Egymás után készültek a búzaszemen, papsajton, lencsén guruló deszkák. Végül mindenki elkészült. Egyik ügyesebben gurult, mint a másik. Nyolcasokat írtak le, kanyarogtak, volt, aki ugratni, piruettezni is tudott, de a legügyesebb mindközt Zsiga volt. A gyorsasági versenyt megnyerte. Végtelenül boldog volt, amikor átszakította a célszallagot. Barátai vele együtt örültek. Mindenki büszke volt Zsigára, a guruló Zsigára.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Isten, ki fényben tündökölsz, és napfényt alkottál nekünk, főséget kérjük, jó Urunk, most, hogy napunk leáldozik.
0: Az esti csillag feldereng, a nap már csendben elpihent, s föld sötétben elmerült, az ősi rend így teljesül.
1: Téged, fölséges Istenünk, gyarló szolgáit kérlelünk, elfárasztott a munkanap, homályban minket mégse hagy.
0: Ne lepje el minket, homály, ha éjbe hull a napvilág, hogy szent nevedben bízva most lássunk majd áldott holnapot.
1: Ezt add meg, kérünk, jó Atya, s Atyának mása egy fia, s te szent lélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: A nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Istenem, ítéleted add a királynak, és igazságodat a király fiának.
1: Hogy igazságosan ítélkezzék népeden, és méltányosan szegényeiden.
0: Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a dombok igazságot.
1: Igazságosan ítéli majd a nép szegényeit, megszabadítja a szűkölködők fiait, és a rágalmazókat megalázza.
0: És élni fog, amíg a nap és a hold világít, nemzedékről nemzedékre.
1: Leszáll, mint az eső a rét füvére, mint a zápor, amely a földet öntözi.
0: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, míg csak a hold meg nem szűnik.
1: A tengertől a tengerig uralkodik, a folyótól a földkerekség határáig.
0: A puszták lakói is leborulnak előtte, és ellenségei a port nyaldossák.
1: Ajándékot hoznak a szigetek és Tarzisz fejedelmei, és adományokat Arábia és Sába királyai.
0: Minden király leborul előtte, minden nép az ő szolgája lesz.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.
0: Megszabadítja az Úr a szegények fiait, és megmenti őket az elnyomástól. Megszabadítja a hozzá kiáltó szegényt, a nyomorultat, aki nem segít senki.
1: Kiméli a kicsint és a gyengét, megsegíti a szegényeket.
0: Megmenti őket az elnyomástól és az erőszaktól, mert szemében drága az ő vérük.
1: Éljen, és adjanak neki Arábia aranyából, imádkozzanak mindig érte, és egész nap áldják.
0: Földjén bőven teremjen a gabona, a hegytetőken is hullámozzék a kalász.
1: Viruljon bő gyümölcse, mint a Libanon, s ha begyűjtik, legyen dús, mint réten a fűszál.
0: Legyen áldott a neve mindörökké, neve maradjon fenn, amíg a nap ragyog.
1: Áldott legyen benne a föld minden népe, minden nemzet magasztalja őt.
0: Áldott az Úr, Izrael Istene, aki egyedül művel csodákat.
1: Áldott legyen fölséges neve mindörökké, fölségével teljék be az egész föld. Amen. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Megszabadítja az Úr a szegények fiait, és megmenti őket az elnyomástól. Eljött Istenünk üdvössége és országa. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk.
1: Aki vagy, aki voltál és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a profétákat és a szenteket, neveid tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki ilyen-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Eljött Istenünk üdvössége és országa.
2: miután lelketek az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok az őszinte szeretetre, hűségesen szeressétek egymást tiszta szívből. Nem pusztulásra ítélt, hanem elpusztíthatatlan magból születtetek újjá az Isten élő és örök szava által. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
1: Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
2: Zöldellő mezőkön terelget engem.
1: Nincs is semmiben hiányom.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
2: Akik éhezik az igazságot, azokat az Úr jól lakatja és betölti javaival. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezen túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
2: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztolt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
2: Melyet atyánknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Akik éhezik az igazságot, azokat az Úr jól lakatja és betölti javaival.
2: Hálával telten emeljük lelkünket üdvözítő Istenünkhöz, aki megáldja népét minden lelki áldással, kérjük áhítattal.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Irgalmas Istenünk, tartsd meg Leó pápánkat és Gergely püspökünket, őrizd meg őket épségben egyházad javára.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Védd meg, Urunk, jóságosan országunkat, és szabadíts meg minket minden bajtól.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Gyűjtsd tieidet asztalod köré, hogy minél szorosabban kapcsolódjanak hozzá tisztaságban, szegénységben és engedelmességben.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Őrizd szolgáidat, akik szüzességet fogadtak, hogy téged, az Isten bárányát kövessenek, bármerre mégy.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Nyugodjanak a megholtak békében, és egyre szorosabban kapcsoljon össze velük a lelki javak közössége.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Esti dicséretünk szolgálatát elvégezve, esdve kérünk, jóságos Istenünk, ne engedd eltávolodni szívünket a törvényedről való elmérkedéstől, és add meg nekünk az örök élet fényességét és jutalmát, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Úr áldjon.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Ismerd meg önmagad. Nem találhatjuk meg magunkat önmagunkban, csak másokban. Viszont mielőtt másokhoz fordulnánk, önmagunkat kell megtalálnunk. Mondta Thomas Merton.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Isten hoztás, peres úr!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, ma július 9-én csütörtökön. Zao Rong Szent Ágoston és társai kínai vértanukra emlékezünk. Lucrecia Veronica Vera Roth Hajnalka napja van. Július 9-én Zao Rong Szent Ágoston és társai az első kínai származású katolikus vértanukról van szó, és Ágoston ő pap volt. Eredetileg a császári hadsereg katonájaként szolgált, és miután megismerte a keresztény hitet, és szent tanúja volt a misszionáriusok álhatatosságának, megkeresztelkedett. Pappá szentelése után Kínában hirdette az evangéliumot, majd a keresztény üldözések idején szenvedett vértanúságot társaival. Ő és 120 társát, akik az 1600-as, 1700-as, 1800-as években európai misszionáriusok és kínai hívek, kínai pap alkotják azt a csoportot, amelyet II. János Pál pápa avatott szentté 2000-ben. Katolikus emléknapjukat július 9-én ünneplik. Július 10-én damaszkuszi boldog vértanuk Amália Melina Ulrika napja van. A damaszkuszi vértanuk 1860 július 9 és 12-e között szenvedtek vértanúságot a túlnyomóan muszlim Damaszkuszba, Szíria fővárosába, a keresztényeket, különösen a szerzeteseket, ferenceseket, jezsuitákat, lazaristákat, vinc és nővéreket nagyra becsülték, az iskolákban és a betegápolásban tanúsított önzetlen tevékenységük miatt. Miután 1856-ban a párizsi szerződéssel a franciák arra kényszerítették a várost, hogy a keresztények különleges megadóztatását szüntessék meg. A török helytartó Ahmed pasának és Abdala mufti csak az alkalomra vártak, hogy a környékről is írtsák a keresztény hitet. Kapóra jött a drúzok, ez egy ilyen izlám, ezoterikus szekta, akik idegent nem fogadnak be maguk körébe. A reinkarnációt is vallják, de ugyanakkor a lélek halhatatlanságát is, az örök életet is hiszik. Muzulmán, buddhista, perzsa, zoroasztriánus és egyéb még keresztény gyakorlatokat is vetettek be, de a gyűlölet mások iránt az erős. Kapóra jött a drúzok titokzatos és fanatikus szektájának is a dühe, amelyel Libanonban, Szíriába támadtak a keresztényekre. A keresztény negyed ellen első támadási kísérletet a keresztényeket tisztelő Abdelkader emír június 30-án meghiúsította. Ez azonban csak olaj volt a tűzre, a keresztények üldözői azzal az ígérettel izgatták fel a csőcseléket, hogy övék lesz a gazdag keresztényeknek a vagyona. Hát ugye ingyen valamit megkaphatni, megölni őket, s beleköltözni a lakásukba, hát ez nekik jó jött. 1860. július 10-én a katonákkal megerősített tömeg benyomult a keresztény negyedbe, és 2400 házat kifosztottak, és hamuvá égettek. 6000 védtelen és fegyvertelen keresztényt megöltek. Köztük a különféle keresztény ritusú 30 papot, s 3 püspököt. mindössze az a néhány ezer keresztény menekült meg, akiket Abdelkader emir oltalmába vett. A ferencesek kolostora 1233 óta egy ilyen erődítmény volt, és 6 pap, 2 fráter, 3 laikus szolgált ott. Hát ők nem keresték Abdelkader emir oltalmát, biztonságban érezték magukat szegény kolostoruk falai között. Azonban a kolostorban egykor szolgált személy elárulta a kolostorba vezető rejtek bejáratot. Amikor ez kiderült, Pagvárdián azonnal a templomba sietett, akkor fejezte be a rendtársai és laikusok megáldoztatását, amikor a tömeg rájuk törcs megölte őket. A vírontást egy francia hadtest bevonása állította meg. 1885-ben kezdődött a boldogavatás opere, és 1926. október 10-én avatták boldoggá a damaszkuszi vértanukat. Július 11-e Nursziai Szent Benedeknek a napja. Ő Nursziában született 480 körül, Rómában nevelkedett, Subbiaco vidékén remete életet kezdett, ahol összegyűjtötte tanítványait, majd Monte Cassinóra ment. Itt híres kolostort alapított, és 540-ben fogalmazta meg a benedeki regulát, és ez lett, amely mindenfelé elterjedt a nyugati kereszténység szerzeteseinek fő ilyen irányadója. Ezért a nyugati szerzetesség atyának is szokták őt nevezni. 547. március 21-én halt meg, de már a 8. század végétől sokfelé július 11-én emlékeztek meg róla. Ugyanis 754-ben idegen támadók Monte Cassinót megtámadták, és ekkor a benci szerzetesek a franciaországi Fleury melletti Saint-Benoît-sur-Loire bencés monostorba vitték. Onnan került vissza a 8. század végétől ismét Monte Cassinóba, és azóta Szent Pál földi maradvány, Szent Benedek földi maradványainak visszavételét úgy megünnepelték július 11-én. 6. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fő védő szentjévé nyilvánította a Monte Cassinon közelébe élt az ő testére is, aki halála előtt fölkereste, és elbúcsúzott tőle Szent Skolasztika. Mindkettőjüket egy közös helyen temették el. 9. századtól Szent Benedeknek égi születésnapját március 21-én ünnepelték Galliában, éppen mert oda Franciaországba, mert oda menekítették volt, július 11-én vitték vissza, ezért július 11-én, mivel általában március az a nagybőjtre esik, ezért Szent Benedek ünnepét július 11-én ügyli meg a II. Vatikáni zsinat után az egyház. Mérgezések, tűzvész, varázslat, láz, dese, fog és epekő betegségek ellen mi védőszent, haldoklók, iskolás, gyermekek, bányászok, barlangkutatók, részvetszőknek is a patronusa. A ikonográfiában első ábrázolása 8. századi freskó a római Szent Hermes bazilikában. Az első képeken fiatal szakáltalan arccal ábrázolták, a későbbi Benedek típus tekintélyes, öregkorba hajló, de még erőteljes, szakállas férfi, fekete vagy fehér szerzetes ruhában, apát bottal a kezében és a regulával, így ábrázolják. Július 12-én, évközi 15. vasárnap, Hualbert Szent János, Dalma, Izabella napja van. Hualbert Szent János Firenzébe született 1000 körül, és a vallombrózai rend alapítója. Hát a firenzei Vizdomini család sarja katona lett, és mikor nagybátyját, nagyon közeli rokonát egy párbajban ravasz módon meggyilkolták, hát megfogadta, hogy vérbosszút áll, és üldözte éveken át a rokona gyilkosát, és végül egy ilyen sziklás erdős részen sikerült bekerítenie, becserkésznie, és éppen nagy péntek volt. A gyilkos letérdelt előtte, s kezét keresztalakba kitárva, azt mondta, ma nagy péntek van, Jézus még ellenségeinek is ezen a napon megbocsátott. Irgalmat kérek. És János a kivont kardját visszatette hüvelyébe, és megbocsátott neki, s hazafele menetbe ment a templomba, s a keresztelőt letérdelt, és Jézus megszólalt, János, az irgalmas János. Csatlakozott az Arezzo melletti Camaldoliban, centrumált frissen alapított remete közösségéhez, majd Vallombrózába, Camaldoli mintára saját közösséget szervezett, amelynek priorja lett 1038 körül apátja. A közösség szentségének hírére János fölkérték kolostorok megreformálására, újak alapítására, és többet Firenze környékén alapított. János különös felelősséget érzett a szegények és betegek iránt, akik számára minden kolostorhoz menedékházakat csatolt. A celibátus könnyebb megvalósítása érdekébe a világi papokat is közösségi életre szólította ösztönözte. Sikeresen harcolt a Simónia ellen, és a Petrus Metzavalla elmozdítását is elérte, aki II. Sándor pápától megvásárolta a firenzei püspökséget, és ettől kezdve, hogy a firenzei érseket, püspököt el tudta mozdítani, egész Itáliában Hualbert Jánost az egyházi reformok élharcosának tekintették. III. Celestin pápa 1193-ba avatta szenté. Segítségül hívják az ördögtől megszállottság gyógyítására. Július 13-án hétfőn Szent II. Henrik, Los Andesi Szent Teréz, Jenő, Sára napja van. második Szent Henrik 973-ban született német római császár. Második Henrik bajor herceg fia, első Henrik német király dédunokája. Előbb száz herceg, majd 1002-ben a német főpapság támogatásával német király uralkodását Németországban a hercegekkel vívott harcok töltötték ki. Összpontosító törekvéseibe igyekezett az egyházra támaszkodni, számos birtokot adományozott a püspökségeknek, illetve apátságoknak. Ő alapította 1007-ben a bambergi püspökséget, és elkezdte a székesegyház alapítását. A 10-es években be is fejezték, és úgy az alapítás, mint a székesegyház felszentelésén, Szent István a sógorához magyar küldöttséget is küldött, többek között az esztergomi érseket. Az alapkő letételénél is, meg a felszentelésénél. A feleségem szintén Kunigunda, szentként tisztelik, Szent József házasságban éltek. Szent Henrik háromszor vezetett hat hadjáratot Itáliába, ahol sikerült megállítani a bizánc dél-itáliai terjeszkedését. Ugyanis a bizánciak elfoglalták a bizánci császár Szicíliát és dél-Itáliában akartak terjeszkedni. 1014-ben császárá koronázták, s vele kihalt a szász uralkodó család. 1146-ba avatták szenté. A 1014-ben készült el a bambergi perikópás könyv és a regensburgi szakramentárium koronázási képein látható ő, a monumentális ábrázolásuk a bambergi dom Ádám kapujának keretére 1234-ben készült figurájuk. Mint a dom és a püspökség alapítói állnak az egyetemes történelem előlelő programban, Ádámmal és Évával, Péter apostol a Szent István vértanúval. Henriknél birodalmi jelvények vannak, Kunigundánál kezébe templommodell, akinek saját attribútuma az ekevas. A legenda szerint hűtlenséggel vádolták meg, ső ártatlansága bizonyságaként izzó ekevasakon lépkedett, ment végig, és nem lett semmi baja. E jelenetet Henrik sírján is ábrázolták. A síron szerepel még a kulcsoda, Szent Benedek meggyógyítja Henriket a vese bajától, és Henrik álma a lélek megmérettetéséről és a halála. Július 14-én Szent Kamilla, Leliszi Szent Kamilla emlékezünk, ős és Stella napja van. Leliszi Szent Kamil áldozópap az Abruzzók beli Chieti közelébe született 1550-ben. Hát ilyen vidám katonai szolgálatokat teljesített, béke időben zsoldos, hát a harcokba való részvételét egy lábseve sokáig akadályozta. Lepántói csatába induló sereg között is ott volt, és atya Ancona közelébe meghalt. Ezért Kamil Rómába ment, hogy ott gyógyítassa lábsebét. A Dalmáciában, majd Tuniszba harcolt. 1574-ben leszerelt, és mindenét elkártyázta, ezért

bocsátották a noviciátusból. Ekkor Kamil felismerte, hogy Isten a betegek szolgálatára hívja, és nem a kolostori rendbe. A Collegium Romanumba teológiát végzett, és 1585-ben pappá szentelték. Társakat gyűjtött maga köré, akikkel a Szentlélek kórházba ápolta a betegeket. A jóváhagyta a pápa 1586-ba a kabliniánusok rendjét. Engedélyezte rendi ruhájuk, fekete reverenda, a szív fölött piros posztó keresztnek a viselését. Ugyanis, amikor Dalmáciában betegeket a harctéren sebesülteket ápolt, akkor egy haldokló katona kezét, ujjait a saját vérébe mártotta, és Kamilnak a ruhájára vérével egy keresztet rajzolt. Így fejezte ki, hogy ő szentségeket ér. A hármas fogadalom mellett fogadalmat tettek a betegek testi-lelki gondozására a legsúlyosabb járványok idején is. 1607-ben Kamil lemondott az általános rendfőnökségről, hogy kizárólag a betegekkel törődhessen. Élete végén ötféle betegségben szenvedett, amit az Úr irgalmassága az öt szent seb jeleként viselt. 1746-ban avatták szentté, és 1886-ban a kórházak, a betegek és haldoklók, betegápolók védő szentje is lett. Július 15-én Szent Bonaventura, Henrik és Roland napja. Szent Bonaventura a ferencesek nagy teológusa, az etrúriai Bagno régióba született 1218 körül. Johannes Fidenza volt a neve, és súlyos beteg volt, s a szülei elvitték a Szent Ferenchez, s kérték, imádkozzék érte, s áldja meg, és így fogadta Ferenc, hogy Bonaventura, Bonaventura, jó jövetel, és meggyógyult, majd a ferences rendbe lépett, bölcseleti és hittudományi tanulmányait Párizsban folytatta, majd tanárra nevezték ki. Rendtársait, a kisebb testvéreket, a ferenceseket eredményesen tanította. Okosan és bölcsen kormányozta rendjét, amelynek főnökévé választották. Számos hittudományi és bölcseleti művet írt. Ott volt Orvietóban is, a volcánói csoda után, amikor IV. Orbán pápa Aquinoi Tamást, aki szintén ott tartózkodott, és Bonaventurát felkérte, hogy az úrnapi himnuszokat írják meg, és amikor fel kellett olvasni a himnuszokat, a hagyomány úgy tartja, hogy Bonaventura a domokos rendi Szent Tamásnak adta meg az elsőbséget, hogy te olvasd, mert én kisebb testvér vagyok, és én az utolsó helyet kell elfoglalnom. Hát amikor hallotta Szent Tamásnak, ugye zengdó nyelva győzedelmet, amelynek része ugye Tantum Ergo Sacramentum, azért ezt a nagy szentséget, amikor ezt hallotta, hát annyira megtetszett neki, hogy a saját általa írt himnuszt ugye széttépte, és nem volt, amit felolvasom. Ugyanakkor ne feledjük el, az ő nevéhez fűződik, hogy Szent Antalnak a himnuszát, csodákat kik látni vájtok, Szent Bonaventura írta úgy, hogy
költői

nagy vénája az volt a albánói bíboros püspöki is nevezték ki, és 1274-ben a II. Lioni zsinatra ment, és július 15-én meghalt, akárcsak aquinói Szent Tamás is, aki január végén halt meg. 16-án Kármel-hegyi boldogasszony, a Szentírás, igen, Kármel-hegyi boldogasszony, Walter Carmen Enikő napja. A Szentírás számos helyen megemlékezik a Kármel-hegy szépségéről, ahogy Illés próféta védelmezte az élő Istenbe való hit tisztaságát. Itt hívta ki a Bál prófétákat, és számolta velük. A 12. században a Szentföldről menekültek remeték, és Skóciában az angol partoknál kötöttek ki, és néhány remete erre a helyre vonult, a világtól távol, és majd Európába is átjöttek a muzulmán terjeszkedés miatt, csak kezdeményezésből a Kármel-hegyi Illés barlangba húzották meg magukat, és ebben a barlangban tartózkodott egy időben maga Szent Jeromos is. Kezdeményezésből alakult meg az Isten szülő szűzanya pártfogása alatt szemlélődő életet élő karmeliták rendje. A Kármel szépsége, termékenysége, ősisége, a boldogságos Szűz Mária jelképét látták benne, hiszen ott volt, amikor Illés a szolgáját elküldte, menj, és nézz a tenger fele, mit látsz. És a harmadik alkalommal azt mondja, egy kis fehér felhőt felszállni a tengerből. Akkor küldte a szolgáját, menj, mondd meg a királynak, hogy meneküljön, mert olyan eső jön, hogy el fognak ázni, és a három évi szárosság után, asszály után Isten Illésnek az imáját meghallgatta. A Stok Szent Simon volt az, akinek látomása miatt tekintik a Kármel-hegyi boldogasszonyt édesanyjuknak a kármeliták. A Stok Szent Simonnak átnyújtotta a szüzanyas kapulárét, a nép nyelvén ugye ez a válkendő, a kapulári váruhát, azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba. És a halálát követő szombaton a szüzanya kiszabadítja a tisztító tűzből is, mert maga a Kármel-hegyi boldogasszony száll le értük, és vezeti a mennyekbe őket. E kiváltságot később a rendtagokon kívüli kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak érem változatát viseli, és a Kármel-hegyi boldogasszony oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. Tehát július 16-án Kármel-hegyi boldogasszony. A pápai jóváhagyást is kaptak az ünnep megtartására, az egész egyházra a skapulári viselését 1726-ba terjesztette ki 13. Benedek pápa. Ábrázolásain a boldogasszony egyik karjának is Jézus tartja, a másikkal a skapulárét nyújtja
Stokszent Simonnak, illetve a tisztító tűzben szenvedő lelkeknek. A skapulári gyakran a kisdet kezében van. Hát kármelhegyi templomokban, illetve más templomok mellékoltárain is látható a kármelhegyi boldogasszony képe. És itt meg kell említenem, hogy 1571-ben kármelhegyi boldogasszony napján július 16-án báró Sztojka Zsigmond Antal erdélyi püspök kinevezte Csíkszereda első plébánosát, Szász Jánost, és mi az idén ünnepeljük meg szeptember 14-én, hogy a csíkszeredai plébániát báró Sztojka Zsigmond Antal püspök 1451. januárjában függetlenítette, mint filiát a csíksomjói plébániától, és kármelhegyi boldogasszony napján nevezte ki az első plébánost. Kívánom, hogy mindazok, akik névnapot, családi ünnepet, születésnapot ülnek, hogy a Jóisten éltesse nagyon sokáig. Imádkozzunk a gyermeket váró édesanyákért, a kisgyermekekért is, ma is nagyon sok gyermeket, kisgyermeket láttam, és mikor megyek el mellettük, mindig magamba elmondom, hogy Jézus, áld meg ezt a gyermeket. Dicsőséges édesanya, Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendel téged, bizalommal is álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket, eskis számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanya, Szent Anna és Isten szülő boldogságú Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek, ámen. És ne feledkezzünk meg az idős vagy beteg testvéreinkről, akik otthon vagy kórházban a testi bajaikkal kínlódnak, s a védőszenteket is, akik különböző betegségekben lehet segítségül hívni, ott van például a segítőszentek is, merjük bizalommal kérni a közbenjárásukat, és ne feledjük el az őrangyaloknak is a közbenjárását. Most, amikor nyár van, vakáció van, szünidő, szabadságolni mennek, és amikor mennek szabadságra, utaznak el a kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, akkor mondják el magukba, Isten angyal, aki őrzőm vagy, akire bízott az isteni kegyesség, világosíts fel, őriz, kormányoz és vezesse a mai napon. Amen.

Telefonszámaink, amelyeken hívhatják a lelki atyát, 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a műsor egész ideje alatt várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.

0: érkezett egy üzenetünk, így hangzik. Tisztelettel kérdezem, segítsen atyám, hogy lehet élni egy hitetlen férjel? Istenben hiszek és bízom teljes szívemből. 33 éve vagyunk házasok, köszönöm szépen.
1: Hát a 33 év, ez a jézusi éveknek a száma. Jézusi teljesség. Hát most akkor különösen kérje az Úr Jézust, hogy Uram Jézus, akivel elmondtam a házasság kötéskor a hitet, és ő is elmondta, de ismered, Uram, a mi életállapotunkat, hát add meg a férjemnek a megtérés kegyelmét. És ott van Szent Mónika, aki fiáért 20 éven át imádkozott. És Szent Ágoston 33 éves korába keresztelkedett meg Milánóba, Szent Ambrusnál. És attól kezdve az egyház egyik nagy szentje. Vagy ajánlom portugáliai Szent Erzsébet Izabellának is. Most volt július 4-én az Árpádházi Szent Erzsébet unoka húga, második Endrének ugye egyik leszármazottja, aki 1271-ben született, és alig 12-13 évesen férhez adták Dénes Portugália királyához. Két gyermeket szült, hősies lélekkel viseltetett, imádkozott, jó cselekedetekben tűnt ki. A férje kicsapongó életet élt, a gyötrelmeket és a nehézségeket mindig felajánlta a férje megtérésért, és a házasságon kívül férje gyermekeit magához vette, és mint saját gyermekeit úgy nevelte föl, és elérte azt, hogy a férje megtérjen, és szentségekkel ellátva halt meg. Majd visszavonult, és fölvette a ferences harmadik rendnek az öltönyét. Mi alatt fia és veje között béke megszilárdításán fáradozott, sőt, 5 alkalommal nemzetközi országok közti háborúkban szerzett békét. Hát ő a békétlen családokban is békét tud szerezni. Hát így halt meg 1336. július 4-én. Hát lehet portugáliai Szent Erzsébethez is imádkozni, Izabellához, vagy Szent Mónika közbenjárását is kérni, hogy akinek az Úr meghallgatta a kérését, hát hogy a püspök így vigasztalta, hogy akiért ennyi könny hullatás is ima elhangzik, annak a könnyei imáját az Isten meghallgatja, meg is hallgatta. Ezt tudom ajánlani a kedves beírónak, hogy kérdezőnek, hogy ajánlja fel, és gondoljon arra, amit egy bányász asszony mondott volt Bálint Lajos Csíkszentdomokosi plébánosnak, mert az asszonyka férje Balán bányán dolgozott, és persze bányászok, mikor kijönnek a sítről, akkor elhajtanak. És nagyon nehéz volt az asszony élete, és a plébános, a későbbi érsek ugye megkérdezte, hogy hogyan bírja, ugyan bizony, és azt mondta, hogy plébános úr, elmondtam vele a hitet. Hát tessék erre gondolni, és ezt mondani, Uram Jézus, én kitartottam 33 éve, mert elmondtam a hitet, add meg neki a kegyelmet, ahogy Saulnak, az üldöző Saulnak megadtad, hogy Pál legyen, ahogyan a gyáva félénk Simonnak megadtad, hogy Krisztus megvallja, hogy Péter legyen, add meg nekem is, Uram, azt, hogy a férjem megtérjen. Köszönöm a kérdést.

telefonszámaink 0259-420-555, illetve 0359-420-555, ezen két telefonszámok egyikén most hívhatják a lelkiatyát. Üzeneteiket várjuk a 0758-420-555-ös telefonszámunkra.

0: Érkezett egy üzenetünk, kedves atya, mi atyánk végén a zsolozsmában sohasem mondanak amment. Köszönöm szépen.
1: Azért, mert a zsolozsmában attól függ, hogy melyik rész mondjuk, ugye, függetlenül, hogy a reggeli dicséretet, vagy olvasmányos imaórát, napközi imaórát, az esti dicséretet, vagy a befejező részt végezzük, akkor a végén van, mert az ámen az az imádságnak a befejezése is, hogy ámen, és a mi atyánk után ugye zsolozsmában könyörgés is van, a könyörgés ámennel végződik, és áldjon meg bennünket ugye a mindenható Isten, áldással zárul. Köszönöm szépen a kérdést!

0: egy újabb kérdésünk így hangzik, a Szentlélek működését hol tapasztaljuk meg? Köszönöm szépen az atya válaszát.
1: Hát a Szentlélek Jézus Krisztus elküldte az egyházban. Minden egyes ember a lelkében, a világban mindenütt működik. Például, ahol a szülők becsületesen fáradoznak, hogy gyermekeiket kereszténynek neveljék, keresztény módon neveljék, ott is működik. Vagy ahol a házastársak újból egymásra állítják be az életüket, egymásra talál. Az előbbi kérdés is nagyon különös volt, hogy 33 éve élnek együtt, de a férj ilyen hitetlen, vagy legalábbis annak mutatja magát, mert végső soron hitetlen nincs. Valamiben hisz, csak lehet, hogy nem kapta meg a nevelést az illető. De akik a házastársak újból egymást értékelik, meghallgatják, becsülik, a Szentlélek működik, ahol a fiatalok észreveszik az emberi szükséget, az unoka a nagyszülőknek ugye besegít, vagy előzékenyek, ott is működik a Szentlélek, ahol az emberek a csalódások ellenére is kitartanak a nehéz természetű emberek elviselésében, ahol pálya tévesztett emberek nem adják fel munkájukat, hanem hűségesek akarnak lenni, elvállalták, ahol a tanítók helyesen értékelik a növendékeiket, és készek az egész embert nézni, ahol Istennek akkor is van helye az életben, amikor valakiben elhatalmasodott a kételj az élet értelmében, vagy működik ott, ahol megértik egymást, akik nagyszerűen tudnak szervezni, segítő akciókat létrehozni, vagy én is megtapasztaltam, mikor 1987. augusztus elején Maroskeresztúri templomot építettük, és két hét után, mikor a 27 méter hosszú, 9 méter széles és 7,5 méter magas falu templomot be akartuk tetőzni, fedni, hát a hatóság akkor észrevette, és megbüntettek, kijöttek oda, 5 embert megbilincseltek, 7 könyves temetőbe bújt el, majd engem vettek elő, és utána először elvitték a könyveseket, és utána szabadon engedték, majd akkor engem vittek el, visszajöttek, üvöltöztek, két ilyen dubakocsival jöttek, ott gazdasági rendőrség, szekuritáti, a pártól és a megyei építészeti hivataltól mindent a szakállos kollégám följelentett, és akkor keményen úgy lesújtottak. Hát jöttek, visszajöttek, s üvöltöztek egy fiatal emberbe, Ambrus Attilának hívták, belekötöttek, mit keres itt, és azt mondja, szabad szombatos vagyok, eljöttem ide dolgozni. Akkor egy másik emberbe, Doba Istvánba, ennek a falunak egyháztanásos volt, de nincs kultúrházas, maguk itt a babona házát építik, azt mondja, kezdjék el, és mi is elmegyünk Palákába, segítünk. Akkor Brassai András bácsinak, aki a cementet, hogy milyen erős legyen az utolsó métereket, a beton koszorút öntöttük be a templom fala tetején, akkor hagyja abba, s azt mondja, engem ideállítottak, nekem ez a feladatom, és én nyugdíjas vagyok, ezt csinálom. akkor belekötöttek, hogy itt annyi fa és deszka anyag, hát a gerendák is le voltak szabva, pontosan össze volt minden ott az udvaron rakva, csak föl kellett volna tenni, és vártuk, hogy két nap múlva föltesszünk, de nem sikerült, és akkor belekötöttek, és mondták, hogy a csicentiváni kollektív istálókat nem tudják befödni. Erre a gondnokom Széke István azt mondta, hogy ott, ahol mi vettük a fát, ha van pénzük, ők is megvehetik. Olyan frappánsan válaszoltak, hogy nem tudtak mit mondani, és végül ezt mondták, Perinté atya, állítsa le. Mondtam, hogy ezt a 3 méter vagy 4 méter kis beton koszorút beöntjük, és akkor leállunk. És őröket állítottak, hogy büntessenek. Ez 1987-ben volt, amikor éppen a templomba közt, a keresztúron meg lehet nézni, az első házat lebontották, elkezdődött a falurombolás. Hát én megtapasztaltam, és az egész építés alatt, mert megbüntettek, akkor 18 ezer lejre 10 havi fizetésemet kellett odaadnom, és megbüntettek szombaton, és hétfőn találkoztam egy nővérrel, a vásárhelyi keresztelő Szent János plébánia folyosóján, és Petronella nővér megszólított, atya, tessék megállni, nővértársam ideadott egy borítékot, hogy adjam annak a papnak, akivel először találkozom, tessék, 18 ezer lej volt benne. Szombaton kifizettem büntet is, Mária nővér nem is tudta, Petronella nővér, hogy engem megbüntettek, és 18 ezer lej visszajött. Végül aztán törvényre is adtam, mert 3 ezer lej, és utána 15 ezer lej, így büntettek, és egy vétségért két büntetés nem jár. Végül megkaptam az építési engedélyt, karácsony napján a minisztertanács hagyta jóvá 1987-ben, és február 2-án kézbe adták az építkezési engedélyt, és május 4-én volt a tárgyalás, mert megfelelbeztem, hogy két büntetés nem jár, és akkor a bíró visszaítélte, és akkor mentem az néptanácshoz, vittem az ítéletet, és akkor azt kérdezték tőlem, mit fizetett a bírónak, mondom én semmit, mert abban a kommunista időben minden úgy ment, hogy fizetünk. Mondom én semmit, de úgy gondolom, 2 liter misebort megérdemel, el is küldtem, és visszakaptam a 18 ezer lejt is. Úgyhogy a Szentléleknek a működését vegyük észre. No, megemlékeztünk Sódénes Csíkszentmihályi plébánosról, aki 64-ben hunyt el, Émes Richard nyugalmazott Ulm Aisingeni plébános 2005-ben. Holnap megemlékezünk László Szilvián ferences atyáról, aki az Egyesült Államokban 1987-ben hunyt el, Simonfi Andor Ágoston nyugalmazott Luponyi plébános 2005-ben, Vaz Zoltán István nyugalmazott Nagykászoni plébános 2024-ben. Vasárnap 12-én megemlékezünk Fazakas József kolozsi plébános 61-ben hunyt el, Török Mihály nyugalmazott szovátai plébános 1980-ban, Páter Áron Vivált ferences Esztelneken 1987-ben, Fülöp Béla nyugalmazott Gyergyújfalusi plébános 2013-ban, július 13-án hétfőn György Lajos nyugalmazott Gyémesbüki plébános 1969-ben, július 14-én Listján Ferenc apostoli protonotárius 2008-ban, július 15-én Szerdán Szabó Sándor gazdasági igazgató 1990-ben, Márifalvi születési Szent Simon első papja, Nyárád Karácsonynak papja, Gyulafehérváron Áron Püspök kornak gazdasági igazgatója, Zalatnai plébános. Július 16-án, ma az egy hét, Ambrus József nyugalmazott Székely-Szentkirályi plébános 1993-ban, és Szilágyi István nyugalmazott Orotvai plébános 2012-ben múlt el. Adjuram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk Szent Máté könyvének 10. fejezetéből van. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait, menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz, ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot, méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomora földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária rádió hallgatók, az Úr Jézus felkészítette az apostolokat, elmondta, hogy milyen magatartást tanúsítsanak, de a legfontosabb, hogy hirdessék, hogy közel van a mennyek országa. A mennyei atya elküldötte Szent Fiát, és ő általa az üdvösségre juthatunk. Az apostoloknak isteni hatalmat ad. Betegeket gyógyítsanak, támasszanak fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. A papok számtalanszor megtapasztaljuk, hogy mindezek ma is működnek. Betegeket a betegek szentségével, a betegek kenetének feloldásával számos esetben meggyógyultak, vagy lelkileg legalábbis megváltoztak, el tudták fogadni a betegséget, könnyebben viselték a szenvedést, de azt is tapasztaltuk, hogy meg is gyógyultak, vagy a halottakat támasszanak fel. Nem a temetésről van szó, hanem vannak lelki halottak is. Mert a tanítás és Isten kegyelme meg tudja érinteni az embereket úgy, ahogyan Sault a damaszkuszi kapu előtt megérintette, vagy a 20. század konvertitái életében is előfordul ez. Úgy, ahogyan a tékozló fiú, mikor hazatér, az édesapa azt mondja, a fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Aki jó útra tér, aki megtér, Krisztushoz fordul. De ugyanakkor nem csak lepra van, hanem a bűn is. És a bűntől is meg lehet tisztulni. Vagy a gonosz lelkeknek a kiűzése. Néhány alkalommal megtapasztaltam, én magam is, hogy egy közösségben, a szentségimádás végén egy valaki úgy földre dobta magát, megmerevedett, és mint a labda, úgy pattant fel a földről egy olyan fél méter magasra, s vissza. Gyorsan lefogtuk, és vagy 5-6 férfiak lefogtuk az illetőt, és akkor elkezdett csúfolkodni. A nyelvét, mint a kígyó, kidugta, s olyan villásan, ember ezt nem tudja úgy megcsinálni, és akkor elkezdtünk imádkozni, én pedig a Krisztustól kapott papi hatalmamnál fogva parancsolom, menj ki, Jézus nevében menj ki, hagyd el a lába fele. Egy darabig még úgy tergődött, utána elcsendesedett, imádkoztunk, és majd, mikor teljesen úgy lecsendesedett, úgy hagytuk, imádkoztuk, és eltelt vagy 5 perc úgy csendbe, és kezdett magához térni, fölemeltük. Azt kérdezte, mi történt. Semmit nem tudott magáról. Tehát ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Mindez azért van, hogy az ember megszabaduljon a bűn minden bilincsétől, a sátán hatalmából kikerüljön, és Isten kegyelmébe tudjunk élni. Ezért van egyházunk, ezért van papságunk, ezért van pápánk és püspökünk is.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymás.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
7: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzők,

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy katekézist hallanak, amely a 2016-os Medjugorjei Fesztiválon hangzott el.
2: Szívből köszöntelek benneteket, Isten hozta mindazokat, akik az éjszaka érkeztek, azokat is, és ennek a mi első napunknak, az egész napnak az első programja a katekézis. Most pedig folytatjuk az első katekézisünkkel. A mi vendégünk a egyetemi lelkész, zágrábi egyetemi lelkészségről érkezett, szaleziánus rendbe tartozik, a fiatalok növekedését segíti elő, és nagyon szép, hogy ma itt van velünk, tegnap pedig kérdéses volt, hogy tud-e idejönni, de tud-e jönni, mert valami történt. És ma reggel itt van velünk, hogy megossza az ő tanúságtételét, az ő tapasztalatát, az ő katekézisét. Damir Stojic atya, Isten hozott. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Két hónappal ezelőtt a Marinko atya megkért arra, hogy egy katekézist vállaljak az irgalom témájában, örömmel elfogadtam, de nálunk horvátoknál egy kicsit más, hogy egy kicsit elhalasztottam a felkészülést, úgyhogy az utolsó 5 napra maradt, hogy egy kicsit részletesen is felkészüljek, és 5 nappal ezelőtt belázasodtam, és így 4 napot az ágyban töltöttem, és csak tegnap előtt kaptam egy injekciót, mert nagyon magasra szökött fel a lázam, és elindultam az útra, és tegnap megint csitlukba kötöttem ki a kórházban, mert újra felment a lázam, tehát nem volt lehetőségem úgy felkészülni, ahogy szerettem volna, de az éjszaka, amikor erről gondolkodtam, nem kell nagy előkészület ahhoz, hogy az üzenetet átadjam, ez pedig az, hogy Isten szeret téged, Isten szeret, ehhez nem kell túl sok előkészület. Kedves testvéreim, Isten szeret benneteket. Én megpróbálom most a katekézisemben és tanúságtételemben tanúságot tenni Isten szeretetéről, s mielőtt elindulok a szentírási példabeszédektől, a szentírásból szeretnék idézni, János 16, itt vagyunk a szűzanyánál, Medjugorjéban, és amit Jézus mondott, azt szeretném idézni, azt mondja, amikor az asszony szül, akkor szomorkodik, mert elérkezett az ő órája, de amikor megszüli a gyermekét, akkor többé már nem emlékezik a szenvedésre, hanem örül, mert ember született a világra. Ez az egyetlen hely, ahol Jézus megemlékezik az ő órájáról, az ő órája pedig az mindig a megváltással kapcsolódik össze a halálával és a feltámadásával, és ez az egyetlen hely, ahol az óra, amit említ, az asszony szülésénél. Tehát mindig megemlíti az ő halálának óráját, de itt Jézus ezt az órát azzal hasonlítja össze, az ő óráját, amikor az asszony szül a Kálvárián, Mária fia Jézus meghal a kereszten, tehát a Mária kap egy új fiút, Jánost a kereszt alatt, ezért Jézus órája, az ő halálának az órája, tehát ez a születésnek is az órája, a szülésnek az órája is. Más szóval, ezzel szeretném kezdeni, hogy mi Mária gyermekei vagyunk, és a Kálvárián Jézus meghalt, de Máriának

0: És eljött az órája, és Mária és Jézus órája egyesül, egyé lesz. És itt van Isten szeretetének a folytatása, amelyet nekünk hagyott Mária által. Mert mindannyian tudjuk, hogy a János 19 írja, asszony, íme a te fiad. És a tanítványnak azt mondta, íme a te édesanyád, és attól az órától házába fogadta a tanítvány. Mi Máriának a gyermekei vagyunk. De én visszatérnék a Máté apostol meghívásához. Máté 9:9-13-ig. Elment Jézus, és meglátta Mátét, ahogy ül a vámnál, és azt mondta neki, kövess engem. Ő felkelt és követte Jézust. Amikor a házába értek, akkor sok bűnös és vámos ott volt, és a tanítványaival együtt oda mentek. Látták ezt a farizeusok, és azt mondták, a tanító miért teszik együtt a bűnösökkel és a vámosokkal? Ő azt mondta, hogy nem csak az egészségeseknek kell az orvosság, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent az irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ez az egyetlen hely a Szentírásban, ahol Jézus azt mondja, hogy menjetek és tanuljatok valamit, ti, akik egyetemen jártatok, akik nem voltatok nagyon jók a vizsgákon, azt mondták, na kolléga, még egy kicsit tanuljál, menj haza, és akkor nem vész vissza bután, hanem nyilván hozzá tanultál. Még Jézus azt mondta, hogy menjetek és tanuljátok meg, mit jelent. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ez azt jelenti, hogy Jézus arra buzdít bennünket, hogy valamit menjünk el megtanulni. Mi ezt pedig megtanulhatjuk, mert Jézus itt idézi az Ószövetséget. Más szóval ő azt kéri, hogy menjünk vissza az ószövetségi szöveghez, hogy lássuk azt az összefüggésben, ahonnan veszi ezt a mondatot. Ezt pedig Ózeás 6:6. Őt idézi, Ózeás prófétát, és azt írja, hogy a irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És nagyon érdekes, hogy az Új Szövetség fordítói azt mondják, hogy irgalmasságot akarok, és azt mondja, az Új Szövetségben pedig szeretetet akarok, tehát a szeretet és az irgalom szót egyformán használják. Ózeás azt mondja, szeretetet. Hogyha ismerjük Ózeás prófétát, és nagyon érdekes, minden proféta nagyon érdekes, mert Isten szeretetét hordozza Ózeás proféta különleges módon, mert azt akarta, hogy megismerje Jahve szeretetét. A Ózeás proféta, Ózeás könyve 3. fejezet, azt mondja Isten Jahve neki, menj el újra, szeresd az asszonyt, akinek szeretője van és házasságtörő. Ahogy az Úr szereti Izrael fiait. Noha más istenekben bizakodnak, és szeretik a mazsolás kalácsot. Tehát Jahve elküldi Ózeás által, hogy küldj, menj vissza a szeretőjéhez, aki házasságtörő volt, mert mi ilyenek vagyunk. Ne sértődjetek meg. Mi házasságtörők vagyunk. Azt mondja, hogy menj el újra, és szeress egy olyan asszonyt, akinek szeretője van, és házasságtörő, úgy, hogy az Úr szeret Izrael fiait. Gondolj csak meg ezt a helyzet, hogy Ózeás prófétának el kell menni a nyilvános házba. Gondoljuk csak meg ezt a helyzetet. Először kell, hogy valaki oda vezesse. Meg kell kérdezni, hogy mennyibe kerül ez az asszony. Valószínűleg ő ment először, azt mondta, bocsánat, ez az én feleségem. Azt mondta, hogy engem nem érdekel, hogy mennyibe kerül. Mert meg kell, hogy vásárolja azt, ami az övé. Mert az ő felesége az. és megalázódik Ozeás próféta. Azt mondja, hogy meg is szereztem magamnak 15 ezüstérét, másfél mérő árpájét. Tehát Ozeás prófétának meg kell vásárolnia 15 ezüstér azt, ami az övé, és másfél mérő árpáért. És így módon az Ószövetségben az Úr, az Úristen az ő szeretetét kifejezi, és meghirdeti azt, hogy mi lesz majd, mert tudjuk, hogy Jézus eljött azért, hogy megváltson bennünket, hogy megváltsa azt, ami eleve is az övé. És Ozeás proféta később mondja, hogy azt mondja, hogy félelemmel megyek az Úr elé, mert annyira nagyon hatalmas az Isten, hogy csak Isten félelemmel közeledhetünk ő hozzá. És így az Ószövetségben Jahve kinyilvánítja szeretetét a képeken keresztül a proféták, akik a képek által beszéltek. De amikor Jézus eljött, ő megmutatta ezt az életével. De amíg nem ment fel a keresztre, nem veszítették keresztre, Jézus megmutatta az ő szeretetét és az Isten irgalmát a példabeszédeken keresztül. Ezért Ferenc pápa megkért bennünket, hogy gondolkodjunk, elmélkedjünk az irgalmasság példabeszédéről, különösen Lukács evangelistánál van. Lukács 7, én három példabeszédet választottam ki, amely által én szeretném megmutatni, és megmagyarázni, és tanúságot tenni arról, hogy Isten mennyire szeret. És itt a Lukács evangéliuma 15, az egész 15. fejezet, három példabeszédet tartalmaz ez a 15. fejezet, beszél arról, az emberről, aki valamit elveszít és megtalálja, ezért azt adnám a címet az én előadásnak. A elveszett, de az irgalom által megkerült, ez lenne az előadásomnak a címe. És így kezdődik a 15. fejezet. A vámosok és bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák Jézust. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük, mondták. Ez a bevezetés, hogy Jézus beszélhessen az ő irgalmának a titkáról, ez egy olyan lehetőség, amelyet Jézus kihasznál arra, hogy Isten mérhetetlen irgalmát kifejezze. Nem emberi logikával gondolkodik, amit nekünk nagyon nehéz megérteni emiatt. Az első, az elveszett bárányról szól az első példabeszéd. Nem akarom az egészet felolvasni, 1-től 7-ig, 15. fejezet Lukácsnál. Tehát 99 bárány volt, és az egyik elveszett, és a pásztor ott hagyja a 99-et, hogy azt az egyet megkeresse. És amikor megtalálta azt az egyet, azt mondja, hogy feltette a vállára, hazavitte, és odahívta a barátait és a szomszédait, azt mondta, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett bárányomat, és ilyen öröm lesz a mennyben egyetlen egy megtért bűnös esetében. Ki ez a jó pásztor? Aki 99 helyett elmegy az egyért, egy hiányzik, egy elveszett. Jézus, amikor ezt a példabeszédet nézzük, igen, én is megkeresném azt az egyet. Nem így van, nem keresnénk meg. Megkérdeztem egy pásztort erről, Brács-szigetén. Én egy városi gyerek vagyok, nem ismerem a bárányokat. Amikor Torontóba felnőttem, és hallottam ezt a példabeszédet, akkor én is megkeresném azt az egyet, de nem így van, nem keresném meg. Senki se keresné meg azt az egyet. Ezek a Jézus példabeszédei mindig van egy pillanat, amikor ad egy ilyen lelki pofont. Jézus ezt olyan értelemben mondja, hogy az emberek leggyakrabban, amikor hallották őt, aznak mit beszél? Hát nem, biztos nem ezt mondta, vagy ezt mondta, mert ő a pásztoroknak beszélt. Én megkérdeztem egy pásztort Brács szigetén nem régen. Azt kérdeztem, barátom, hogyha van 99 bárányod van és egy elveszte, megkeresnéd az egyet? Azt mondta ő, Dalmátul mondta, azt mondta, jaj, Damir atyám. Azt mondta, hogy nem keresné meg, hogyha elveszne, mert senki nem tenné meg, hogy elmegy a... Isten, igen, ő megteszi. Nem régen értettem ezt meg, amikor megkérdeztem ezt a pásztort. Senki se keresné meg azt az egyet, de Isten, igen, ő igen. És ez az üzenet. És nem véletlen, hogy Jézus a bárány példáját hozza, aztán később mondja az elveszett drachmát, de miért van a bárány, miért van az elveszett bárány? Mert a báránynak...
1: Ovca ne zna nekad šta radi.
0: A bárány nem tudja sokszor, hogy mit csinál, és mi is ilyenek vagyunk sokszor. Mi gyakran elveszettek vagyunk, mert nem tudjuk, hogy mit csináljunk, mit tegyünk, és bolondságokat csinálunk, butaságokat. De ti, akik ilyen helyzetben vagytok, Isten meg fog találni benneteket. Isten utánatok megy. Nagyon sok ember tartozik ebbe a kategóriába. Én is ide tartozom. 16 évvel ezelőtt tértem meg. Egy katolikus családban nőttem fel Kanadában. Ők a szüleim átköltöztek Kanadába. Szigorúan neveltek, és 15-16 évesen lemondtam a hitről, az egyházról, és elmentem, mert azt mondták nekem otthon, hogyha nem mész a templomba, nem kapsz enni, és nagyon szerettem enni, ezért jártam templomba. És butaságokat csináltam, bolondságokat. Se a barátaim közül senki nem járt templomba. Tehát olyan butaságot csináltam, mint a bárányok. És Isten megtalált engem. Én nem kerestem, nem kértem, hogy találjon rám. Nem is imádkoztam azért, hogy megtaláljon. Semmit se csináltam, csak egy bárány voltam. És megtalált, rám talált egy Szent Jónásban, azt mondta, nem, ez elmentem egy szaléziánus katolikus gimnáziumba, 1200 tanuló volt, és a szaléziánus atyák nagyon bölcsek voltak, kicsit ravaszok is. És ők kétszer szerveztek ilyen Szent Jónást, hogyha ránk hagyta volna, akkor nem ment volna senki gyónni, de így legalább kétszer. Ki nem ment volna, elmaradtak emiatt az órák ezekkel az alkalmakkor. Két óra, és akkor elmész gyóni, és kapsz ilyen igazolást, és mindannyian elmentünk gyóni, csak hogy ne kelljen az órán ott maradni. Mindannyian elmentünk, még az ateisták is. Két óra, két szabad órát kaptunk. És én elmentem erre a gyónásra, teljesen téves szándékkal, pont mint egy bárány. És ebben a Szent Gyónásban Isten rám talált. Láttam egy szalézinus atyát, aki ma is a lelki vezetőm, különösen megvan neki az ismeret ajándéka, és olvasta a szívembe úgy, mint a Pio atya vagy a Leopold Mandić, és látta az én bűneimet, látta azokat a szokásos bűnöket, de ő megértettem akkor, hogy Isten él. Isten él. Az a bűneim, amiket elrejtettem, eltitkoltam. Tudjátok, hogy melyik bűnt mondta leggyakrabban? Nem fogok itt előtetek most meggyóni, megígérem. De két csoportját különböztetjük meg, az egyik. Azok a bűnök, amire azt mondanám, hogy számomra ez nem bűn. Nem tudom, hogy mondtátok-e valahogy, számomra ez nem bűn, szerintem ez nem bűn. A másik pedig azok a bűnök, amire én azt mondanám, hogy ennek nincs értelme ezt meggyóni. Újra elkövetem, de ő kimondta az én bűneimet az ismeret szava által, és én, mint 16 éves, először éltem meg az Isten szeretetét és irgalmát, minden ítélet nélkül. Tehát ezekkel a bűnökkel, amiket én hordoztam, találkoztam a szeretettel, és a legújabb dokumentum, amelyet Ferenc pápa beszél az irgalomról, azt mondja, hogy az irgalom, a mi bűneink találkozása az Isten szeretetével, az a szeretet, amely továbbra is szeret téged a bűnöd ellenére. És én ezt éltem meg. Ezért Jézus ebben a példabeszédben, a 15. fejezetben, ami elveszett és megkerült, a bárány, mi gyakran úgy viselkedünk, mint a bárányok. Isten meg fog találni téged. A következő példabeszéd az elveszett drachma. Nagyon hasonlít az elsőre, most itt egy asszonyról van szó, és ez nagyon érdekes, mert az első példabeszédben egy pásztorról van szó, tehát egy férfiről. Azt mondanánk, hogy az atya, az Isten atya, itt pedig egy asszony keres. Mi tudjuk, hogy az Isten atya, de ő neki van egy szelíd oldala, olyan édesanyai, olyan meleg kifejeződése az Ószövetségben, ahogy olvassuk. Az egyik férfi, a másik nő, mert az Isten szeretete átöleli az atya és az anyai szeretetet is. Mind a kettő jelen van benne, de az elveszett drachma egy kicsit másmilyen. Egy asszony elveszíti a drachmáját, keresi egészen addig, még meg nem találja, és amikor megtalálja, hívja a barátnőit és a szomszédokat, örüljetek, mert megtaláltam elveszett drachmámat. És mondom nektek, az Isten angyala is épp így örülnek majd egy megtérő bűnösnek. És miért pont drachma? És mi a különbség a drachma és a bárány között? A bárány magától tévelyeg el, az ő hibájából, a bűnei miatt. De a drachma nem tud magától eltévelyedni. Valakinek el kell azt veszítenie. Tehát van sok olyan ember, akik olyanok, mint ez a drachma. Elvesznek a mások bűne miatt. Elvesznek a bűn következménye miatt. Elvesznek, mert lehet, hogy a anyuka és apuka nem szeretett téged, nem szerette őket. Lehet, hogy azért, mert ők elhagytak téged. Én ilyen emberekkel dolgozom, mint egyetemi lelkész. Milyen sok ember elveszett, és nem az ő saját hibájukból, a háborúk miatt, a rossz dolgok miatt a családban, a múltjuk bűnei miatt, és nagyon mély sebeket hordoznak, elvesztek a drachma példája szerint. Valaki elveszítette őket, én inkább úgy mondanám, amíg a bárány maga tévejedik el, a drachma elvesz. Isten különös módon fog megtalálni téged. Azt mondja, gyújts világosságot, söpörd ki a házadat, és keresd addig, ameddig meg nem találod. És az Úr így fog megkeresni tégedet. De még valami van, még szebb ennél. Jézus szándékosan használja ezt a képet, azért, mert ez a drachma, amelyről Jézus beszél, amit ő említ, benne van van egy kép rajta ezen a drachmán, egy valamilyen alak. Tudjuk a Teremtés könyvéből, hogy Isten azt mondja, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Mi kicsit olyanok vagyunk, mint ez a drachma, amibe bele van vésődve, ami lelkünkbe is bele van vésődve, az alak, az élő Istennek az arca, az ő alakja, és amikor elveszettek vagyunk, amikor piszkosakká, koszosakká válunk, amikor nem vagyunk felismerhetők az elveszettségünk miatt mások számára, akkor ez az alak, ami a lelkünkben van, ami bele van vésődve a lelkünkbe. Hallottam egy tanúságtételt Los Angelesben, hogy egy lány, aki a prostitúciónak az áldozata lett, eltévejgett, és gondolhatjátok, hogy mit ment. Már semmi nem volt értékes számára, semmi, akik jöttek hozzá, és őt egy szemétbe dobták.
1: Jedna provalia, gdje su bacali smeć.
0: Oda dobták a szemétdombra, és valaki hallott egy sírást, és akkor jöttek a rendőrök, és akkor annyira megijedt, mert annyira kiszolgáltatott volt. Nem egy kötele dobtak neki, hogy kihúzzák ebből a szemétből, de ő elutasította, nem fogadta el, nem akarta elsőre elfogadni a segítséget. Látjátok is, ez az asszony mégis hordozza magába ezt az alakot, ezt a képet a lelkében, ahogyan mi mindannyian. Mert Jézus azért alkalmazza ezt a példabeszédet, hogy közelebb hozza hozzánk. Ezért használja ezt a példabeszédet, hogy azok az emberek, akik ebben a világban élnek, azok az Isten szeretetének a titkához közelebb kerüljenek. Mielőtt még folytatom, ezzel az utolsó példabeszéddel szeretném csak röviden imádkozni azokért, akik abban a helyzetben érzik magukat, hogy a bűneik miatt elveszettek, vagy a mások bűne miatt, ahogyan hallottuk, hogy Isten hogyan megy el az elveszett bárány után, ugyanúgy Isten keresi a bűnösöket, és tehát az Isten keresi, elmegy az elveszettek után, úgy, ahogy az asszony keresi, kisöpri a házát, hogy megtalálja az elveszett drachmát. Jézus Krisztus, te, aki eljöttél, hogy megtörd a sátán hatalmát, aki azért jöttél, hogy megtaláld az elveszettet. Kérlek téged, Uram, vonj magadhoz minden szívet, törd szét a láncokat, a bűnnek a láncait, nyisd meg a szemüket azoknak, akik nem látnak, nem ismerik föl a bűnös útjaikat. Uram, érints meg minden szívet, hogy hozzád visszatérhessenek. Gyógyítsd azokat, akik szenvednek a bűneik és mások bűnei miatt, akik szenvednek a rossz miatt, amelyet ellenük elkövettek, különösen a gyermekkorukban, ha nem is voltak tudatába ennek, akik érzik a kisebbségi érzéssel küzdenek, az elvetettség érzését hordozzák magukban. Azokért, akik szenvednek depresszió vagy félelem miatt, akikben nincs a szeretet szeretve, mert nem kapták meg a szülői szeretetet, akiket elhagytak. Uram, akik emiatt érzik elveszettnek magukat a drachma példája szerint, Uram Jézus, érints meg az ő szívüket, találj rájuk, Uram, hogy ők megtudják és megérezzék, hogy Isten szeretett gyermekei.
1: Slava Otcu.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Önök az elmúlt percekben egy katekézist hallottak, amely 2016. augusztusában hangzott el a Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Hagy nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránktörő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik és örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben, oltalmaz engem Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kályhem. Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem. Valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat. Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem és újjong a lelkem. Sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldodja kér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad-e világra új világosság vírada, örülj dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos szűz, Isten vélet szép virág szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Szilágyi László.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek, mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre azt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, Ámosz próféta könyvéből hallhattuk az olvasmányt. Érdekes, hogy akikhez szól, azok vallásos emberek. Olyan vallásos emberek, akik még gyakorolták is a vallásukat. A mai helyzetre, ha katolikusok lettek volna, azt mondta volna nekik, hogy látom én, hogy itt vagytok a templomba, jártok templomba. Látom, hogy bemutatjátok az áldozatot. Jó, megtartjátok az ünnepeket. Még a persejbe is dobtok. Imádkoztok is, elvégzitek ilyen-olyan ájtatosságot, litániát, mikor, mit. Igen, ez jó, ez minden rendben van, viszont vannak dolgok, amik nem, nincsenek rendben. Tehát ez azt jelenti, hogy volt egy olyan nemzedék abban az időben, akik megpróbálták úgy, egy kicsit lehet, hogy csúnyán mondom, hogy kiszúrni az Isten szemét azzal, hogy imádkozunk, bemutatjuk az áldozatot, dobunk a persejbe pénzt, megtartjuk az ünnepeket, szépen énekelünk, megtartjuk a liturgiát, hazamegyünk, és aztán az életünkben olyan dolgokat csinálunk, ami, hát finoman szóval, nem az Isten akarata szerint való. Mire hívja fel itt a figyelmet a próféta? Hát például arról, hogy igazságtalanság történik. Konkrétan voltak emberek, akik nagyon-nagyon kihasználták a szegény embert. Gondolom, a szegény ember néha megszorult, kölcsön adtak neki, aztán jó nagy kamatot kértek tőle. Olyat, hogy a szegény ember aztán ott nyögött, alig tudta volna megfizetni a kamatot. Vagy akinek dolgozott a szegény ember, jó megdolgoztatta, keményen, sokat, és kevés fizetést adott érte, éppen hogy talán még meg se tudott élni a családjával együtt. Az ember, aki meg dolgoztatta, az meg szépen gazdagodott. A szegény embernek meg, akinek köszönhette a hasznot, mert az dolgozott, annak meg kiszúrta a szemét valami annyi fizetéssel, hogy abból meg se lehetett élni. Tehát Istent nem az érdekli, amit mi mutatunk neki. Tehát nem azt mondta, itt a Zsoltárosnál is hallottuk, hogy nem kell nekem a borjú, meg a kecske a házadból, meg a legelődből. Akkor azokat mutatták be áldozatnak. És látom az áldozatot, az égő áldozatot, látom az imáidat, hallom az ünnepeket, látom, hogy megtartod. Tehát nem ezzel van a baj. De nem lehet úgy csinálni, hogy bizonyos vallásos kötelességeimet teljesítem, és aztán meg becsukom az ajtót otthon, és azt mondom Istennek, hogy elégedjél meg azzal, amit a templomban rendeztünk, aztán itt az életembe, ebbe a magánéletembe, te ne szóljál bele. Itt azt csinálok, amit akarok. Ez nem így működik. Istent érdekli az egész életünk. És különösen akkor nem tetszik neki a dolog, hogyha mondjuk így a vallásos része, a templomi része, az imádságos része az megvan, de a másik része nem illik oda. Mert azt várná az ember egy templomba járó vallását gyakorló embertől, hogy az élete többi részét is valahogy áthassa az evangélium, az Isten törvénye. És ha valaki
mondjuk jár a templomba, imádkozik, meg úgy tesz, mintha nagyon vallásos lenne, de otthon közben kőkeményen megszeg valamilyen parancsokat, mondjak példákat, például akinek vállalkozása van és dolgoznak nála emberek, azokat minimál bérért dolgoztatja látástól vakulásig, közben meg hatalmas összegeket keres rajtuk az üzleti vállalkozásán. Ez nem igazságos. És hiába imádkozok itt a templomba, ha közben kihasználom, elnyomom a szegény embert, és közben én meggazdagodok. Ez nem igazságos. Vagy a másik dolog, hogy itt imádkozok, aztán otthon meg csalom a feleségemet, fűvel, fával összefekszek, és akkor itt megteszem a nagy ájtatosat vasárnap a templomba. Nem élik össze. Vagy itt mondom, hogy áldott legyen az Isten, otthon meg egész nap káromkodok. Nem élik össze. Tehát ilyen dolgokról beszél az Isten Ámosz prófétán keresztül, hogy ha az Isten útján járunk, akkor járjunk rendesen, teljesen. Ne csak úgy félig meddig, hogy mutassuk, hogy mi milyen vallásosak vagyunk, aztán az életünknek egy bizonyos része olyan, hogy köze nincs az Isten igazságához vagy törvényéhez, hanem csináljuk akkor rendesen azt is. Mert kit akarunk becsapni? Istent be lehet csapni? Vagy itt a templomban mutatunk neki valami szépet, és akkor azt hiszük, hogy otthon nem látja, amit csinálunk, vagy az életünk többi része nem érdekli őt. De. És nem azért, mert ő meg akar büntetni minket, vagy mit tudom én, hanem azt akarja, hogy nekünk jó legyen. És nekünk az a jó, hogyha az ő törvényeit betartjuk a templomban is, meg otthon is. Na most itt az evangélium egy elég érdekes rész jutott mára. Hát először is sajnos azt kell, hogy mondjam, egyesek azt gondolják, hogy nincs ördög, ez csak valamilyen szimbolikus vagy kitalált dolog, hát sajnos van. Sajnos van. Ez a két ördögtől megszállott, ugye olyan állapotban voltak, hogy nem mert már arra járni senki azon a környéken, ahol ez a két megszállott élt. Tehát ezek életveszélyesek voltak. És Jézus kiűzte belőlük az ördögöt, és lett belőlük két egészséges, normális ember, aki vissza tudott térni a normális életmódhoz, akiktől már nem kellett félni. Teljesen megszabadította őket. De van egy nagyon érdekes dolog, több érdekes dolog is van. Az egyik az például, hogy azok, akikhez oda ment, ez a Gadara nevű falu vagy város, nem is tudom, talán egy kisebb város lehetett, fogalmuk se volt arról, hogy kicsoda Jézus. De a megszállottakból az ördög beszélt, és azt mondta, mi közünk hozzád, Isten fia. Az apostolok csak úgy sejtették, hogy proféta, vagy talán még a profétánál is több ez a Jézus, akihez ők oda szegődtek tanítványként, az ördög pontosan tudta, hogy kicsoda Jézus. Nagyon jól tudta. Ismerték őt még az előtről, ugye, az örökké valóságból, még mielőtt Jézus emberré lett volna. Tudták, hogy ő Isten fia. De egy nagyon fontos dolgot mondtak, még mielőtt mondták volna neki, hogy Isten fia, mi közünk hozzád. Nagyon kemény dolog ez. Lehet csillagos tízesem hittamból, doktorálhatok teológiából, mindent tudhatok, amit tudni kell, de ha nincsen közöm az Isten fiához, hiába van teológiával tele a fejem. Az engem nem segít. Inkább jobb, ha kevesebbet tudok, mert nem a teológiai tudás ellen beszélek, én is tanultam teológiát, és úgy vagyok, mint a jó pap vele, hogy igyekszem tovább képezni is magam. A jó pap is holtig tanul, a jó diakónus is kell, hogy igyekezzen, mindnyájan kell igyekezzünk, hogy egyre többet tudjunk meg az Isten tanításából, de a legfontosabb dolog, hogy közben ne hanyagoljuk el azt, hogy legyen közünk az Isten fiához. Legyen vele személyes kapcsolatunk, mert ha ez nincs meg, hiába tudom az elméletet, az összes dogmákat, meg mindent, az nem segít rajtam, ha nincsen Istennel személyes kapcsolatom, ha nincsen közöm az Isten fiához. Na, egy másik nagyon érdekes dolog, hogy miért engedte meg Jézus, hogy ezek ott maradjanak a környéken, ezek az ördögök. Miért nem űzte őket, mondjuk, ha engem kérdezett volna, a pokolba egyenesen? Ott a helyük, nem? Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Egy másik változatban, azt hiszem, hogy Márknál, ott azt mondja, hogy engedd, hogy itt maradjunk a környéken.
Na most erről a környékről mit tudunk? Hát arról tudunk, hogy disznókat tartottak. Hát ez azt jelenti, hogy azon a környéken nem zsidó emberek éltek. Zsidó ember nem tartott disznót, mert a disznó nem volt jó semmire a zsidó ember számára. Tehát megenni tilos volt, mert tisztátalannak számított, és áldozat bemutatásra se volt alkalmas, mert a tisztátalan állatot az Isten nem vette jó néven, ha feláldozzák neki. Tehát se áldozni, se megenni, se más szempontból. Mondjuk a tehénnek van teje, tyúknak tojása, a disznó csak arra jó, hogy megegyed, de az szigorúan tilos volt a zsidó ember számára, tehát itt nem zsidók éltek, pogány emberek. Nagyon valószínű, hogy azok a pogányok ott nem Izrael istenét imádták, hanem valami más isteneket, bálványt imádtak, és valószínű, hogy ott azon a vidéken bálványimádás, vagy akár más valami szörnyű bűnöket is elkövethettek Gadara vidékének a lakói. Az akkoriak is, meg talán még az őseik is. És mit akartam ezzel mondani? Sokan azt mondják, hogy a hit az magánügy. Hogy én imádkozok, meg szeretem a jó Istent, az magánügy, és ha bűnt követek el, ahhoz sincs senkinek semmi köze, a bűn is magánügy. Hát testvérek, ez nem igaz. Egyáltalán nem igaz. Egyik sem magánügy, se a hit, se a bűn. Mert vannak következményei, amelyek mindenkit érintenek. Emlékezzünk arra, amikor Ábelt megöli a testvére Káin. A vére kiömlött a földre. Megszennyezte a földet, beszennyezte a földet, és azt mondja, hogy a Ábel vére, a testvéred vére felkiáltott hozzám. Ezeket nevezi az egyház égbe kiáltó bűnöknek. Többek között a szándékos gyilkosság. Hát ez a vér felkiáltott az Istenhez. Hát magyarul mondva, amikor valami súlyos bűn történik egy ember által, vagy akár egy egész ember csoport által, ott azt a helyet is beszennyezi az a bűn. Ez magyarul azt jelenti, hogy az ördögnek joga lesz azon a helyen ott beköltözni, és ott lakni. Mondjuk arra kísérti azokat az embereket, hogy imádjanak valamilyen bálványt, és mikor ez megtörtént, a bálványimádás, akkor ezek a bálványimádás démonai oda szépen beköltöznek, mert nekik onnantól kezdve joguk van ott lenni. A bűn miatt, amit elkövettek azok az emberek. És ezért, mivel még a földet is, a területet is megszennyezi, és lehet, hogy 100 év múlva is ott vannak még azok a démonok, és akik 100 évvel később élnek, nem tudják, hogy mi bajuk van. Hogy nem tudnak egyről kettőre haladni. Hogy nem tudnak rendesen imádkozni. Nem jön, hogy imádkozzanak. Súlyosabb kísértésekkel küszködnek, mint más emberek. Nem tudják, hogy mitől van ez. Mert a bűnöknek bizony van következmény. A bűnök oda vonzzák a démonokat. És attól kezdve nekik joguk van ott lenni. Jézus megtehette, hogy ezt a két embert, mert megkönnyörült rajtuk, megszabadított őket a gonosz lélek hatalmából, de ott hagyta őket azon a vidéken, mert azoknak a démonoknak joguk volt ott lenni, valószínű súlyos bűnök miatt, amelyeket ott a gadaraiak vagy az őseik elkövettek. Egyes teológusok úgy magyarázták, hogy vannak ilyen úgynevezett területi szellemek, vagy ördögök, akik, mondom, régebben elkövetett bűnök miatt ott azt a helyet lefoglalták, ott tartózkodni joguk van. Na most biztos mindenki járt már szent helyeken. Elmegy az ember egy kegyhelyre, akár a székesegyházunkba, vagy minél régebbi nagy templomokba, ahol évszázadok óta folyik az áldozatbemutatás, nagyon sok imát hallottak már azok a falak. Van, hogy bemegyünk oda, és érezzük, hogy az egy szent hely. Ott szinte kézzel fogható az Isten jelenléte, hogy ott könnyen megy az imádság, úgy valahogy felemelkedik a lelkünk az Istenhez. Hát igen, mert ott sok áldozatot bemutattak Istennek, ott sokan imádkoztak. És ahogyan a bűnök oda lehívják mondjuk az ördögöket arra a helyre, az imádság, az áldozatbemutatás, az meg az Istent, az angyali seregeket, a kegyelmet vonzza le oda. Ezért sem az imádság, sem a hit, sem a bűn nem magánügy. Ha én Istennek élek, akkor az én életembe, a házamba,
a családomra, azon a helyen, ahol élek, oda levonzom az Isten jelenlétét, erejét, kegyelmét, szent angyalok társulnak hozzám az imában, a dicsőítésben. Tehát megszentelem még a helyet is, meg a környezetemet is. Ha én viszont bűnök, súlyos bűnök között élek istentelenül, akkor oda vonzok ördögöket, démonokat a házamba, a családomba, arra a helyre, ahol élek. A környezetemet is rossz irányba befolyásolom. Tehát nem magányügy, testvérek, se a bűn, se a hitben való élet. Mit tanulhatunk meg ebből? Hát ezek az emberek, amik odajöttek és szembesültek Jézussal, látták egy nyilvánvaló csodát. Addig rettegtek attól a két megszállottól, még arra nem mertek járni sem. Látták, hogy az a két ember teljesen épp egészséges, meg vannak szabadulva. És ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy fú, Jézus, te ilyen csodákat tudsz tenni, gyere, mert van nekünk még itt bajunk bőven, gyere, segíts rajtunk. Nem, simán megmondták neki, hogy távozzon a határaikból. Elküldték. Nem kellett nekik. Nem az számított, hogy csodát tett azzal a két emberrel, hanem hogy veszteség érte őket, mert a disznóik elpusztultak. Sajnos a mai világban is vannak emberek, akik nem azért nem hisznek Istenben, mert olyan nehéz elhinni, hogy van Isten. De az ember egy kicsit gondolkozik, ha rájön, nem kell hozzá teológiai doktorátus, hogy van Isten. Egy kicsit gondolkozunk, és rájövünk, hogy van Isten. Nem az a probléma, aki nem hisz, nem azért nem hiszi el, mert az olyan nehezen hihető, hanem azért, mert a hit az egy döntés is. Nem csak elfogadom, hogy van Isten, hanem akkor az ő parancsait komolyan kell vegyem. Akkor meg kell változtassam az életemet. És vannak emberek, akik

életünket Isten nélkül. Testvérek, nem magánügy egyik sem, és nem is tetszik az Istennek. Viszont, ha látjuk, hogy emberek súlyos bűnei komoly következményekkel járnak, akár még az utódaikra is, meg még a területre is, ahol laknak, most képzeljük el, hogy mekkora hatalma van annak, ha én vagy te az Istennek szenteljük magunkat. Ha én azt mondom, hogy Uram, nem vagyok én egy olyan nem tudom milyen nagy szám, de amim van, a szívem, a lelkem, a minden lélegzetvételem, a tudásom, a tehetségem, neked ajánlom, Uram, hogy a szavaimmal, a tetteimmel, az életemmel, az imáimmal a te országod erősödjön meg. Az én házamban, a családomban, a környezetemben, a városomban, az egyházközségemben, a környezetemben. Használj engem, Uram! Használj engem, hogy itt a te országod épüljön és megerősödjön. És higgyük el, hogy az odaszentelt életünknek, az elköteleződésünknek van hatalma. Gondoljunk csak például művészekre. Elmegy az ember a Vatikánba, és felnéz ott Michelangelónak a festményeire, meg a szobraira. Sokan csak úgy, hogy csak úgy nézik ezeket a csodálatos műalkotásokat, és megihleti őket, olyan istenes és szép gondolatok jönnek azáltal, hogy csak nézik azt a festményt, vagy azt a szobrot. Miért? Mert az a művész az Isten embere volt. Az odaszentelte a tehetségét az Istennek, és azért imádkozott, hogy Uram, a tehetségemet tőled kaptam, add, hogy a tehetségemmel a te országod épüljön, téged dicsőítsen mindenki, aki ezt a festményt vagy ezt a szobrot nézi. És ez megtörtént. Gondolhatunk zeneszerzőkre is, akinek a zenéjét hallgatjuk, vagy egy hangszeren játszó zenészre, aki magát és a zenejátékát az Istennek ajánlja. Én hallottam már sok olyat, hogy felemeli az ember lelkét az Istenhez, amikor hallom, hogy az a zenész, az játszik azon a hangszeren. Hogy van, akinek halljuk az ének hangját, és ha az tényleg Istennek szentelt ember, nem azt mondom, hogy hibátlan vagy tökéletes, olyan ember nincsen, de legalább felajánlotta magát az Istennek. Uram, a tehetségem tőled van, a tehetségemmel téged akarlak dicsőíteni, a te országodat erősítem. Használd fel a hangomat, a hangszerjátékomat, vagy bármit, hogy általa az emberek hozzád kerüljenek közelebb. Tehát testvérek, ha mi tudatosan Istennek szenteljük magunkat, akkor Isten igenis fel tud használni. Fel tudja használni az egyszerű létemet, az imámat, a szavaimat, az életemet. És épül, erősödik az Isten országa ezáltal. De ha letérek az Úr útjáról, ha csak úgy teszek, mintha vallásos lennék, és közben meg bűnt bőre halmozok, az nem tetszik az Istennek, és azzal igazából a másik országot erősítem, és rombolom az Isten országát. Egyáltalán nem mindegy, tehát, hogy melyik oldalon vagyunk. Hiszem, hogy ti, akik eljöttetek hétköznap az Isten házába, azért vagytok itt, mert az Istenhez tartoztok, az Istenhez akartok tartozni, és azt akarjátok, hiszem, hogy ez valósuljon meg. Hogy a ti életetek, szavaitok, tetteitek, a jelenlétetek, egyszerűen az imáitok, minden az Isten országát építse. Hát akkor újítsuk meg most ezt az odaszántságunkat Istennek, aki egyetért azzal, amit most ebben az imában mondok, az a végén majd mondjon egy áment. Mennyei Atyám, én hálát adok neked, hogy életet adtál nekem. Köszönöm, hogy adtál nekem tehetséget, képességet, beszédkészséget. Adtál nekem különböző lehetőségeket. Köszönöm mindezt neked, hiszen minden lehetőség tőled van az élettől kezdve minden. Ezért önmagamat, a képességeimet, a tehetségemet, a beszédemet, a szavaimat, a tetteimet, az imáimat, az egész életemet neked ajánlom fel, legyek én, Uram, teljesen a tied, és add, hogy az én életem legyen a te országodnak az építésére, megerősítésére itt a földön. Amen.

Bódis János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvíz, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod, adj szót, vigaszt, ha van falatod, derült tudást vagy békülő kezet, mindez tied. Vesd másba, s nézheted, hogy nővetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történt. Minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban egy picit szeretnék beszélni az adakozásnak a bibliai értelméről és a gyakorlati teológiai vonatkozásairól. Az adakozás tulajdonképpen Isten tiszteletének az a része, amelyet talán a legtöbb értetlenség és félreértés vesz körül. A világias felfogás azt állítja, hogy kéreget az egyház. Vannak olyan papok, akik nem merik vagy nem akarják hirdetni az adakozást, mert valóban félnek a kéregető egyház bélyegétől, vagy egyszerűen csak feleslegesnek tartják, mondván, hogy úgyis mindenki önként és az ige buzdítására ad, hát akkor miért kellene külön felhívni erre a figyelmet? Mások pedig túlhangsúlyozzák, és a hirdetések középpontjába állítják, és anyagi szemléletmóddal taglalják az adakozást, és a közösség életének az anyagi vonatkozásait. És nagyon sokszor az egyházközségek sem értik igazán a lényegét. És jó példa erre, hogy vannak helyek, ahol előre ugye bedobják a pénzt a persejbe, és valljuk meg, ez sem éppen a legjobb megoldás, hogy a szentmise közepén ugye adjuk a persej adományainkat. De hát ez már nem az én dolgom, hogy ezt meghatározzam. De a lényeg az, hogy meg kell értenünk az adakozás lényegét, és ennek érdekében a Szentíráshoz kell fordulnunk, és meg kell néznünk, mi az adakozás bibliai értelme. És ezt követően le kell vonnunk a szükséges gyakorlati, teológiai következtetéseket. A Szentírás sok helyen beszél arról, hogy az ember adhat, visszaadhat valamit Istennek. És a legjellemzőbbekre hadd tegyünk itt utalást. Az ős történet áldozat bemutatásai, Kain és Ábel, a Noé áldozata, Ábrahám oltárai erről szólnak. A szövetség könyvében, különösen a kultuszi rendelkezések, az ünnepek elrendelése, a kivonulás, a leviták, ezekben a könyvekben sokszor olvasunk az Istennek adandó áldozatok és az ajándékok különféle formáiról, köztük az adakozásról is. Jellemző parancs hangzik itt el. Senki ne jelenjék meg üres kézzel Isten szín előtt. Dávid a felépítendő templomra gyűjt adományokat. A Krónikák első könyve 29. fejezetében szép összefoglalását találjuk az adakozás ószövetség értelmének. És a fejezet 14. versében így szól Dávid, imádságos szava, bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Jóás a templom javítására gyűjt adományokat. Itt látjuk először a perseit, mint az adakozás eszközét. Ezdrás és Nehemiás könyveiben is a templom és a város építésére gyűjtenek adományokat. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Az adományok kérdése természetesen megjelenik a prófétai Isten tisztelet kritikában. Például Izaiás könyve, Malakiás vagy a Zsoltárok könyvében, és a bölcsesség irodalomban is, például a példabeszédek könyvében. Az új szövetségben Jézus tanításai több ponton is érintik az adakozás kérdését. Így a hegyi beszédben a kegyességi megnyilvánulások között szól erről az Isten. Az özvegy asszony két fillérének a története, az ott elhangzó tanítás legtisztábban tükrözi Jézus felfogását ezen a területen. És ebben a történetben találkozunk a templomi perselyjel, amely kincses kamrát, de helyen a templomban többfelé erre elhelyezett trombita formájú persely tulajdonképpen. És az ős közösségek életének egyik karakterisztikus vonása a közösségvállalás volt, amely magába foglalta az anyagi javakat is. Az apostoli levelek több ponton szólnak az adakozásról. A korintusiakhoz írt
első levél 16. fejezet első verse alapján az valószínűsíthető, hogy az adakozás szinte a kezdetektől fogva a hét első napjához a Isten tisztelethez kapcsolódott. És ki kell emelnünk, a szegény élet jeruzsálemi közösségek összegyűjtött adományok ügyét, amellyel több helyen, például a Rómaiakhoz írt levélben, vagy Korintusiakhoz írt levélben, de legrészletesebben a második korintusi levél 8-9. Fejezeteiben taglal Pál apostol. És itt kiderül, hogy az adakozás a szentek iránti szolgálat, amelyet úgy végeztek, hogy először önmagukat adták az Istennek. Az apostoli levelek más helyein is találunk tanítást az adakozásról, például a Timóteushoz írt levélben, vagy a zsidókhoz írt levélben.

Bódis János, lecke fősvényeknek. Ha lenne egy-két millióm, vagy kihúznák a sorsjegyem, nem kéne nékem mondani, hogy szívem kezem jót tegyen. Százezreket szétosztanék, meg se kottyanna, hogy adok, maradhatna nékem még elég, de így, hisz oly koldus vagyok. Így szól a zsugori rossz szívem, s a mellem zord, vad sarkvidék, s tudom, ha százszor annyi van, a százszor annyi sem elég. S tudom, hogy nincs olyan kevés, miből ne jutna másnak is, mert csoda ez bár, de igaz, hogy vezethet vakot vak is. S egy fillér több, mint millió, mit tévedésből átkezed, legbőkezőbb adakozók, a bibliai özvegyek. Jaj, néked, te sopánkodó, akárhogy is szorongatod, Isten a bankóidba markol, s elvesz majd egy helyet hatot. Mert Isten tudja, hogy mi kell, s nem hagy nálad fölösleget. Nem adtam, hát elvette ő, stán még kamatot is szedett. De jut, s marad is, ha muszáj, ó, én vak önző jég eszem, hát nem jobb adni örömest előre önként szívesen? Időt, erőt, pénzt és ruhát, vigasztalást és kenyeret. Jöjj, száj szívemben isteni lemondás, jóság, szeretet. Hadd tékozoljak boldogan, gyermek nábobként könnyedén, ne vigyen kényszer lemondásra, gyógyszer, baleset, szenvedély. Jobb adni másnak, így tudom, szegényen is gazdag vagyok, s láthatom, ahogy sok borús szem, hálás, örömmel felragyog.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mári Rádió hallgatóit. Jelenünk és jövünk műsorában az adakozásról beszéltem mostanig, a szentírási alapjairól. Most nézzük meg a kontextusát. Ugye az adakozás kérdése nem önmagában és önmagáért jelenik meg a szentírásban, hanem része egy nagyobb összefüggésnek. Ez a nagyobb összefüggés az, hogy Isten szövetséget kötött népével. És ebben a szövetségben ő cselekszik, ő a kezdeményező. Annak, hogy az ember adhat, visszaadhat valamit az Úrnak, teológiai, és ezen belül pedig szoteriológiai alapja van. Az adományt adó ember azzal az Istennel áll szemben, aki minden, az egész teremtett világ, aki nem szorul az ember adományára. Enyém az erdő minden vadja. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Dávid előbb említett imája ugyanezt hangsúlyozza. Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság. Bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked a te szent neved tiszteletére templomot építsünk. A te kezedből való és tied lesz mindez. Olvashatjuk a Krónikák első könyve 29. fejezet 10-es versoraiban. Tehát ez a hatalmas Úr, a szabadító Isten. Azért vannak ünnepek, és az ünnepeken azért nyílik lehetőség áldozatra, adományok adására, mert Isten valamit tett. Szabadítást adott népének, kihozta őket Egyiptomból, beviszi Kánoán földjére. Ígéreteit beteljesíti, ő adja a földet, megáldja a földet, hogy teremjen. Ajándékot a szerint kell vinni, amilyen áldást adott Isten. Látjuk tehát, hogy az ószövetségi tanítás szerint az adakozó ember tette, bele van ágyazva, Isten csodálatos tetteinek kontextusába. Abba, hogy Isten adott, és adománya megelőzi az ember adományát. A törvény kitétele, senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr szín előtt. Nem negatív parancs, hanem emlékeztetés a hálás válaszadásra. A második fogságból kiszabadult nép is ugyanezt élte át. Bűneik megvallásában elismerik, hogy mindent Istentől kaptak, és elkötelezik magukat a szövetség mellett, az engedelmes életre, és ezen belül az Istennek szánt áldozatokra és adakozásra. Az új szövetség megerősíti az adakozásnak ezt az alapját azzal, hogy Pál apostol a Krisztus esemény kontextusába helyezi az adománygyűjtés ügyét. Második korintusi levél 8. fejezet 9. versében ezt olvashatjuk. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lettértetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Isten megelőző cselekvése adja az igazi alkalmat az adomány felajánlására. Az adakozás tehát mindig a hála megnyilvánulása. Az ünnep, azon belül az adakozás aktusa a hálaadással és örvendezéssel párosul. Hálaadással áldoz Istennek, szól a Zsoltáros. Pál is tisztázza, hogy a közösség adománya hála áldozat, és nem készszerű adomány, olvashatjuk a II. Korintusi levél 9. fejezet 5. versében. A rendszeres adakozás elsősorban az ünnephez, az Úr szín előtt való megjelenéshez kötődik. A mózesi törvények részletesen leírják az ünneptartás Isten által elrendelt menetét. Van viszont 4 visszatérő konkrét felszólítás, amely az ünnep egészére vonatkozik. Az első a munkaszünet megtartása, a második a gyülekezés elrendelése, harmadik az adakozás, az áldozat felajánlás fontossága, a negyedik pedig az örvendezésre és közösség gyakorlásra való felhívás. Az adakozás tehát nem járulékos vagy esetleges eleme az ünnepnek, hanem az előfeltételek a lényegi dolgok közé tartozik. Az ünnepre való készülés fontos része az adomány elkülönítése, szentétele. Az ember saját odaszánásának tükre,
az adakozás alkalmára való felkészülés. Azt, hogy az új szövetségi közösségben is hasonló hangsúly került erre, jól mutatja Pál apostol utalása: mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében. Olvashatjuk a 2. Korintusi levél 9. fejezet 7. versében. A hétköznapok is adnak alkalmat az Isten iránti hála kifejezésére. Az első szülöttek, illetve a Föld első termésének felajánlása. Isten életadó kegyelméért való hálaadás. Ugyanezt fejezi ki a tized és a fogadalmi adomány is. A szövetség rendjében Isten beteljesített ígéretére válasz az ember ígéret és annak megtartása. Az adakozás rendkívüli alkalmainak nevezhetjük azokat az említett eseteket, amikor az egész nép vagy a közösséget érintő gyűjtést hirdettek. Ilyen például a Dávidnak a templom építésére, Joásnak a templom javítására, Ezdrásnak, Nehemiásnak az újjáépítésre hirdetett gyűjtése, illetve az új szövetségi közösségek adománygyűjtése a jeruzsálemi közösségek javára. Az adományok adásának sokféle formáját látjuk a Szentírásban. A legfontosabb az áldozat, amely a kultusznak nem pusztán egy eleme, hanem központi eseménye. Az ószövetségi Isten tiszteletnek mintegy a lényege volt. Ez mivel kötelező és előírt formája volt az adományadásnak, nem azonosítható a mai adakozás fogalmunkkal. Találkozunk állat és termény áldozattal. Több helyen, például a Leviták könyvében látjuk az áldozat alfajainak felsorolását, égő étel, véres és italáldozat. Ide sorolható a tized is, mint kötelezően előírt adomány. Az áldozatok felajánlásánál Isten törvényének több előírása van. Ezek közül a minőségi elvet emeljük ki, az oltára csak tökéleteset, épet lehet hozni. Nehemiás 10. fejezet 33. vers sorában azt olvassuk, hogy a babiloni fogságból hazatértek, kötelezik magukat arra, hogy évente egy harmad sékelt adnak Isten háza szolgálatára. És talán ebben az adakozási formában ismerhetjük fel az egyház fenntartói járulék ősét. A kultusztörvény a Leviták 23. fejezet 38. versében olyan adakozási formákról is említést tesz, amelyekből inkább le lehet vezetni a mai adakozás fogalmat. Ilyen például az ajándék, ilyen a fogadalmi adomány, vagy ilyen az önkéntes áldozat. És ezeket egyrészt a spontaneitás, másrészt az önkéntesség motivuma köti egybe. Arról az élethelyzetről van itt szó, amikor az egyén a maga akaratából Isten megtapasztalt kegyelmére válaszol. Ez az adakozási forma a későbbi korokban is kísérte Isten népe életét. Az új szövetségben ugyanúgy megtaláljuk a kötelező áldozatokat, mint a személyesen befizetendő templomadót. Viszont az önkéntes ajándékokról is esik szó, ilyen a korbán áldozati ajándéka, merő maga Jézus is tanít. És az első közösségekben az adakozás önkéntes és spontán, készség alapú, ezzel kapcsolatosan az apostolnak kérései és nem parancsai vannak. És az Istennek szóló adakozás a Szentírásban sokszor egy kontextusba kerül a jótékonykodással, a rászoruló embertársak megsegítésével. Ez nem jelenti azt, hogy a kettő közé egyenlőségjel tehető. Jó tisztán látni a kettő különbségét, de jó azzal is tisztában lenni, hogy nem véletlenül kerül egymás mellé az Istennek szóló adakozás és az embert segítő alamizsna. Az Úrnak szánt áldozat valóban az Úré. Sokszor meg kellett semmisíteni, vagy a szent hely szolgái részesülhettek belőle Isten parancsa szerint. Az adakozásnak ez a vertikális vonatkozása mindig elsőbséget élvez. De ezt követően több helyen látjuk, hogy megjelenik a horizontális vonatkozás is. Ilyen például a Leviták 23. fejezete, amely részletesen szól az Istennek szánt áldozatokról. És a 22. versben arról rendelkezik Isten, hogy az aratás maradékát a nyomorultnak és jövevénynek ott kell hagyni. Az új szövetségben az Úr Jézus adakozás kritikája pedig arról szól, amikor az önző ember a kettőt ki akarja egymással játszani.
és Jézus szerint épp az irgalmaság gyakorlása hitelesíti az Istennek szánt adomány valódi értékét. És az újszövetségi közösséget, a kettő harmóniáját teremtette meg tulajdonképpen az elszegényedett jeruzsálemi közösségeknek gyűjtött adományok által. És ez a harmónia jelenik meg a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 16. versében is, a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Kedves hallgatók, egy rövid dal és vers után tovább megyünk és megnézzük, hogy mi az adakozás módja és célja. Maradjanak velünk!

Turmezei Erzsébet magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépet tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rámborult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is, és nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarasan szálltak felém simogató szép mosolyok. Én meg csak adtam, szüntelen, soha nem kérve, mi maradt. De jött egy pillanat, megszólított egy régi hang, oly ismerős, oly idegen. Bízó szívemre árny borult, komoran szürkén hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd, elsiet, te meg csupán másnak adott kincseidet. Valamit mondd, miért nem veszel, valamit el, miért nem teszel? Magadnak, magadnak, magadnak. Szégyen, visszhangra lelt a hang, mint félrevert ilyet harang. Kongod, bongod, balg a szíve. Igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt holnap megint letépni, mint virág, ha int, szépségeket, szeretetet, símogatást, napsugarat, másnak hatán nem is marad, magamnak, magamnak, magamnak. Miért lettem ilyen szegény? Hát megint eltévedtem én. Megint a régi rongyokon akad meg könnyes bús szemem, új botorkálók betegen. Felém nyúlnak aszott kezek, s a lelkem kínban megremeg. Én már nem is segíthetek. Magamnak nincsen, nem lehet. Vagy adjam, ami megmaradt, pár morzsalék, pár ronydarab, fakó mosoly, tépet remény, fogyó hit száraz kenyerén, kilakik jól, keserűjétek, mindegy, vegyétek és egyétek. Hogy áradok, hogy éledek, fény futja át a szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog fényesedik, hit zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. Milyen gazdag vagyok megint, a lelkem minden szerte hint, mégis marad, el sose fogy. Nem kérdve, mint nem kérdve, hogy hittel harangoz a szívem. Igen, igen, igen, igen, másoknak. Másoknak.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatóit. Az adakozás módja és célja témához érkeztünk el. A formákról már beszéltünk, már érintettük azt, hogy hogyan is lehet adakozni. Ugye itt beszéltünk az önkéntességről, a spontaneitásról. És ezen a nyomon érdemes tovább haladnunk, mert a Szentírás komoly figyelmet szentel az adakozás módjának és az adakozó szándékának. Tehát első helyen az örömöt, örvendezést, illetve a háladást kell említenünk. Maga az ünnep, amelyen történik az adományok odaadása, az öröm alkalma. Az ünneplés alapja Isten szabadító és megáldó tette. Az adakozás, mint az ünnep szerves része, erre a tettre adott emberi válasz. És aki ennek tudatában van, az örömmel ad, így adománya valóban hálóáldozat lesz, nem pedig kényszerű adomány. Aki háladással áldozik, az dicsőít engem, olvashatjuk a zsoltárokban. Az ilyen adakozásnak a következménye is öröm. Hiszen Istennek is, és az emberi közösségnek is örömet szerez. Erről számol be a Szentíró a Dávidi gyűjtés kóra krónikák könyvében, és örült a nép az önkéntes adakozásnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. És erről írt Pál apostol is a jeruzsálemi közösségnek szánt adományok gyűjtése kapcsán, a 2. Korintusi levél 8. fejezet 2. versében, amelyben így mondja, bőséges az ő örömük. Tehát az önkéntesen adakozó Isten előtt is, és emberi viszonyok között is átéli azt a törvényszerűséget, amit Pál szerint maga Jézus fogalmazott meg. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. És a másik jól ismert igében, amit Pál idéz, a 2. Korintusi levél 9. fejezet 7. versében, a jókedvű adakozót szereti az Isten. És ebben egy olyan szó jelző szerepel, amely örvendezőt, szívest, jókedvűt jelent. Varga Zsigmond így fordítaná ezt a helyet, aki jó szívvel, jó vagy örvendező lélekkel adakozik, azt szereti az Isten. Tehát itt is tetten érhető az adakozás és az öröm összetartozása. Kedves Máre Rádió hallgatók, többször említi a Biblia a helyes adakozás módjaként a buzgóságot és a bőkezűséget. Mivel Isten áldása és kegyelme gazdagon árad népére, ezért a neki szóló válasz sem lehet kímért. Dávid is bőkező önkéntes adakozást kér. Pál is ezt mondja, ebben az adakozásban legyetek bőkezőek, olvashatjuk a 2. Korintusiakhoz írt levélben. Sőt, egy zsoltárt idézve így ír, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. A bőkezűséget nem az adomány fizikális mennyisége jelenti. Fontos tanítást ad erről maga Jézus az özvegyasszony két filléréről szóló történetben. A gazdagok sok pénzt dobtak a persejbe, az özvegyasszony csak két fillért. Jézus szerint mégis ez a szegény özvegyasszony többet dobott a persejbe. A krisztusi számítás szerint a mindennél, egész vagyonnál nem lehet több a sok, a fölösleg. Itt látjuk meg a bőkezűség titkát, amely a szív készségében van. És ezzel eljutunk a hogyan kérdésre adott legfontosabb válaszig. Az adakozásnak szív szerintinek kell lennie. Isten a szív tisztaságára, az adakozási szándék őszinteségére tekint. A templomra gyűjtött adományok azért okoztak örömet, mert tiszta szívvel önként adakoztak az Úrnak. A képmutatás és színlelés lehetetlen, hiszen szól Dávid imádsága is. Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod és gyönyörködsz az őszinteségben. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amelyit összegyűlt. Pál tanításában is fontos a tiszta szívűség, mely az adakozás forrása. Ezekkel szemben az adakozás megcsúfolása a hazug áldozat, amelyet ostoroznak a proféták. De ugyanígy félrevezető az adakozás képmutató farizeusi módja, amely ellen Jézus annyit küzdött. Pál is szól a szeretet nélküli adakozás haszontalanságáról,
de szíves adakozásra buzdítja a gazdagokat, és szerénységre int minden adakozót. Az adakozás végső célja a konkrét célok megvalósulásán túl az Isten dicsőítése. Ő fogadja el, vagy ő utasítja el az áldozatot. Ő tekint kedvesen, készséggel adakozóra, és ő ítéli meg a képmutatót. Hogy mennyire ez a végső cél, azt a dávidi és páli adománygyűjtésnél látjuk világosan. A templom építésre összegyűjtött adományok felett Dávid Istent magasztaló imát mond, őt dicsőíti a készségét, lehetőségét és az adakozás eredményéért. Amikor Pál az adakozásra buzdítja a korintusiakat, a végső érve az, hogy Isten dicsőítetik e szolgálat által. Így az adakozás az egész Isten tisztelet, illetve a teljes keresztény élet célját valósítja meg. Az Isten dicsőítését, az engedelmességet és a Krisztus evangéliumáról való tanúságtételt. Az adományadás titkosságára vonatkozó jézusi tanítás ezt húzza alá, adományunk Istennek szól, az ő dicsőségét szolgálja.

Güle Lajos, az elég titka. Az elég több a soknál, a szépségből, a tehetségből, a sikerből, a szeretetből, az élet édes ízeiből. Sokan szeretnék ezt a többet, mert a sok nem elég, mert a sok kevés, mert az elég mértéke más, és más a lényege. Neked sokad van már, de nincs még eleged. Én ismerem az elég titkát, és megmutatom neked. Mit van, amit nem kaptál volna? Milyen végtelen sokat kaptál? S mindaz megsokszorozódna, ha érte szívből hálát adnál. Tedd meg, ha teheted. Akkor kinyílik fölötted az ég, fény hull szívednek minden zegzugába, és ez elég.

Túrmezei Erzsébet, hol a helyed? Sohasem elégedettek, akiknek csak panasza van, és mivel számtalan, szakadatlan,

ki mindent elvégezett, a célt, a megnyílt eget, s tudja, hogy minden fájdalomban, minden nehézségben ott a jó. Hol a mindig elégedett? Hol a helyem? Hol a helyed?

Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. A pápa üzenete a genfi mesterséges intelligencia csúcsra. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A Szentszék kész a párbeszédre az új technológiák adta korszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Az ENSZ idei csúcs találkozóján a genfi Palexpo kongresszusi központban több mint 1000 előadó vesz részt, több 100 műhely találkozó és kiállító várja az érdeklődőket. A platform célja, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek elérését. A kiemelt témák között szerepel a mesterséges intelligencia szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának videó bemutatója elé bevezető üzenetet küldött, amelyben szívélyesen üdvözli a csúcs találkozó résztvevőit. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a pápa biztosítja a platform résztvevőit a Szentszék jelenlétéről és párbeszéd készségéről, különösen ebben a korszakváltó pillanatban. Nemrég megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, amelyet az emberi személy megőrzésének szentelt a mesterséges intelligencia korában, Leó pápa kifejezte azt a vágyát, hogy párbeszédet vállaljon korunk embereivel, hogy így új utakat találjanak a közjó és a méltó élet biztosítására mindenki számára. A Magnifica Humanitas azt követően született, hogy a pápa meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak azon, miként lehetne a technológia segítségével enyhíteni sokak nagy szenvedését. Meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresték az egyenlő normákat, szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy nagyon sok igen aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusok potenciális visszaéléseiről és az emberi cselekvés elvesztéséről kritikus területeken. A Szentatya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosítja a genfi mesterséges intelligencia csúcs résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják. A Szentatya enciklikájának harmadik fejezete, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. A pápa hangsúlyozza, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza, a csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában.
1: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szentatya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Paul Richard Geleger érsek július 2-án érkezett a Nigériai Szövetségi Köztársaságba, hogy részt vegyen a Szentszék és az afrikai ország közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen. Látogatása július 7-én kedden ért véget. A nyugat-afrikai országban több mint 30 millió katolikus és több mint 10 000 katolikus pap él, miközben továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzdenek. A látogatás során, amint azt a vatikáni államtitkárság hivatalos X, korábban Twitter fiókja, a Terza Loggia bejelentette, Geleger érsek találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel az elnöki palotában. Jelen volt a találkozón a külügyminiszter és az ECOWAS bizottságának elnöke is. A találkozót követően Tinubu elnök a helyi médiának elmondta. Megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeli a vallásközi párbeszédet, valamint az ország különböző vallási közösségei között a béke, a harmónia és a tolerancia előmozdítását. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 5-én vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be az abudzsai Garki-ban található Nigéria királynője székesegyházban, hálát adva a Szentszék és a Nigéria közötti 50 éves diplomáciai kapcsolatokért.
0: Röntgenképek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
2: Röntgenképek. Az egyik kolostorban egy laikus szerzetes boldogan élte a kolostori életet, de a prédikáció alatt mindig elaludt, és azzal mentegetőzött, hogy nem érti a szentbeszédet. Egyik napon aztán rendfőnök elküldte a közeli patakhoz, azzal a feladattal, hogy hozzon onnan egy követ. Milyen a kő? Kérdezte a rendfőnök. Vizes, felelte a barát. Most tört ketté, utasította a rendfőnök, és mondd meg, milyen a kő belül. Száraz, felelte a barát. Na látod, ilyen a te lelked is. Belül száraz, mert nem engedi, hogy áthassa Isten igéje. Gondolom, Jézus a magvetőről szóló példabeszédet azért mondja a hallgatóságának, mert tanításával kapcsolatban szembesült ilyen vagy hasonló ellenvetésekkel. Mester, te minden nap fáradozol, mindenfelé elmész és hirdeted az igét, mondod a példabeszédeket, de mi értelme az egésznek? Látod valami eredményét? Milyen hatása van a te ige hirdetésednek és tetteidnek? Változik valami? Nem veszed észre, hogy a farizeusoknak hiába mondod, mert ők a régi szövetségnek és a törvénynek megátalkodott képviselői? Nem látod, hogy a nép, bár valami különöset sejt meg benned, úgysem áll ki melletted? Nem érzed, mester, hogy ennek az egésznek borzalmas halál lesz a vége? Hiába. Minden hiába. Jézus pedig továbbra is tanít, és megy tovább, mert az ő szótárában nem szerepel a hiába szócska. Időnként keríthet engem is hatalmába ez az érzés. De az évközi 15. vasárnap első olvasmányában Izaiás próféta is bíztat, hogy az égből lehulló eső sem tér vissza eredménytelenül, még akkor sem, ha nincs rögtön látszatja. Fontos, hogy rendszeresen hallgassam és ízlelgessem Isten igéjét, amely úgymond elvégzi a munkáját bárkiben, aki oda teszi magát. A rendszeres figyelemmel nyitottságomat is erősítgetem, s akkor nem leszek olyan, mint az a barát, aki elhitette magával, hogy ő nem érti a prédikációt. Ezért maradt száraz a lelke. Jézus Krisztus a megtestesült ige. Az evangélium pedig, amely őróla és Isten szeretetéről tanúskodik, a hirdetett ige. Az evangéliumon keresztül el tudok jutni Krisztushoz, aki elvezet az Atyához. A hirdetett igétől a megtestesült igéhez. Onnan az Atyához. A magvetőről szóló példabeszédben olyan képek tárulnak elém, amelyeket én most röntgenképeknek nevezek, és ezek segíthetnek abban, hogy hol javíthatok, miben változhatok és változtathatok. Az első röntgenkép, amikor a mag az útszére esik, jönnek a madarak és felcsipegetik. Ha jelen is vagyok egy igehirdetésen testileg, vagy olvasom az igét, de gondolataim messze kalandoznak, csaponganak, vagy túl sok helyet adok az okoskodásnak, önhitegetésnek és kételkedésnek, akkor ezek könnyen elcsipegetik előlem az ige magját. Ha évtizedek óta gyakorlom vallásomat, de nincs különösebb változás és megújulás az életemben, akkor megmerevedett, únott és álmos vagyok, mert vallásosságomban nincs jelen az élő hit. Ha nyitva is van a szemem, az még korán sem jelenti azt, hogy ébren is vagyok. Az ébren alvó ember az, aki mindenkit megváltoztatna önmagán kívül. A második röntgenkép, amikor a mag köves talajba esik. Ez a kép egy olyan embert mutat, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös és a világ szerint becsületes ember. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az igét és valóban örvendezik is egy jó igehirdetésen, elméletileg mindenben igazat is ad az ige betűinek, de nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak minden feltétel nélkül. Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjá tenni. Izrael népe is kitűnően tudott vallásoskodni, áldozni, imádkozni, ünnepelni, mégis az Úr azt üzeni nekik, már a proféták által is, ahogy Ezekiel prófétánál olvassuk a 11. fejezet 19. versében. Új szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik röntgenkép, amikor már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van belevetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő, megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat az életében, amelyek akadályozzák a teljes önátadást Isten országa számára. A negyedik röntgenkép, amikor az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem teljes önátadásban él, engedi, hogy rendszeresen átjárja, tisztítsa és megújítsa Isten igéje. Egy napon Szent Ágoston egy folyó mellett sétált, ahol néhány asszony vásznat fehérített. Mikor meglátták a papot, dicsérni kezdték, milyen szépen prédikál. Mit értettél meg belőle? Kérdezte a szent. Nem tudjuk elmondani, atyám, de nézd, itt vannak ezek a vásznak, melyeken áthatol a víz, és egyszer csak megtisztulnak. Velem is ez történik, ha hagyom. Hagyom?
0: Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor Bölcsessége című műsorra lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent

0: keresztanyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: A boldogságos szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Dr. Huszár Sándornak, a Lepencei Szent Kozma és Damján Kórház főigazgatójának gondolatait hallják.

Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul. Hivatásom a gyógyítás gyakorlásának első negyed századát a szakmám, mestereim iránti alázat, illetve a betegeim bevetett hit jellemezte. Ahogy telt az idő és nőtt a teher, egyre többet kellett asszisztálnom a mestereimnek, tanítani a fiatalokat, és egyre sokasodott a betegeim, akik belém vetett

0: Dr. Huszár Sándornak, a Lepencei Szent Kozma és Damján Kórház főigazgatójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
1: Mária Rádió

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni, hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akkor legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övé a dicsőség és a tisztelet mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk a katekézi sorozatunkat a keresztény hitről, és ott hagytuk abba, hogy nem cselekszünk észellenesen, amikor keresztény módon hiszünk. A hitben ugyanis Isten igaz mondására támaszkodunk. Továbbá, mert biztosan tudjuk, hogy a hit igazságokat Isten nyilatkoztatta ki. Egyesek ellenvetik, hogy oktalanság olyan dolgokat elhinni, amit az ember nem lát. És ezen elv alapján azonban minden tanítás lehetetlenné válna, mert a tanítónak sem volna szabad hinnünk, amikor az a földrajzból, történelemből, természetrajzból tart például előadást. Az igazságszolgáltatás is lehetetlen volna, mert a bíró nem adna hitelt a tanúknak. De még a családi élet is alapjaiban rendülne meg, mert a gyermekek, mint ahogy Szent Ágoston is megjegyzi, nem hinnék el szüleiknek, hogy ők valóban szüleik. Ebben az esetben mindenkit bolondnak kellene tartanunk, aki elhiszi, hogy London, Párizs, Róma létezik, mielőtt a városokat maga látta volna, avagy aki hiszi, hogy a csillagok nappal is ott vannak az égen. Tehát az előbbi elv hamis, csak annyi igaz, hogy oktalanul járna el az az ember, aki valakinek azonnal hitelt adna annélkül, hogy előzetesen meggyőződött volna, hogy az illető valóban hitelt érdemel. Aki azonban hitelt érdemlő tanúk bizonysága dacára sem hisz, az oktalanul cselekszik. Némelyek úgy vélekednek, hogy észellenes dolog valamit elhinni, amit az értelem nem tud felfogni. Nos, ha mindent észellenesnek tartanánk, amit az emberi értelem nem tud felfogni, úgy igen sok tudományos felfedezést is, mint észellenest el kellene vetnünk. Például, mikor a tudomány mikroszkóp segítségével megállapítja, hogy egy csepp vízben sok ezer élő lény üzsög. Abból, hogy egy igazság emberi észre fel nem fogható, még korán sem következik, hogy észellenes is. Ha tehát Krisztus valamely tanítása felül is múlná az értelmünket, vagy felül múlja, ezért még nem ellenkezik az értelmünkkel. Ezt a vatikáni zsinat is tanítja. Az értelem is Istentől származik, és Krisztus és az egyház tanítása is Istentől származik. Ám Isten nem mondhat ellen önmagának. Aki helytelenül magyarázza Krisztus vagy az egyház tanítását, és nem igyekszik azok helyes értelmébe behatolni, az persze, hogy ellentmondást talál abban. A tríri püspök mondotta volt annak idején, idézem, a felületes szemlélő számára a katolikus vallás és az egyház úgy tűnik fel, mint egy katedrális festett üvegablakai. Mikor kívülről szemléljük azokat, nem tűnik fel semmi összhang, és nem vehető ki semmi kép. Csak mikor belépünk és belülről szemléljük az ablakot, akkor bontakozik ki a kép egész szépségében. A katolikus vallás ellenségeinek is közelebb kell jutniuk a mi vallásunkhoz, akkor fog feltűnni előttünk az egyház a maga teljes pompájában. Találóan mondja az egyik teológus, hogy kevés műveltség elvezetett a vallástól, tehát a kevés műveltség elvezet a vallástól, a mély képzettség visszavezet az Istenhez. A költő Weber Béda mondotta, fél gondolkodás az ördökhöz, egész gondolkodás Istenhez vezet. Nem igaz az, hogy a vallás tanításai ellentétben állnak a tudomány megállapításaival. Vannak olyanok, akik azt vitatják, hogy a vallás tanai ellenkeznek a tudománnyal. Minden esetre ez csak a felületes tudományról lehet igaz, mert különben honnan volna az, hogy éppen a legnagyobb tudósok, akik felfedezéseikkel oly nagy érdemeket szereztek az emberiség előtt, csak nem mindannyian szinte gyermek módon vallásosak és jámborak voltak. Gondoljunk csak egy Newtonra, Keplerre, Kopernikuszra, Linnére, Ampér és másokra. Az ő orvosi felfedezései révén világhírűvé vált Pasteur, és ő mondotta, tanulmányaim révén
oly mélységes hitre tettem szert, mint egy bretányi földművesé, és ezek a férfiak nem lettek volna éppen tanulmányaik révén olyan vallásosakká, hogy úgy találták volna, hogy a vallás tanításai a tudomány megállapításaival ellentétben állnak. Azt sem kell különben elfelejteni, hogy a természettudomány többnyire feltevésekkel, hipotézisekkel dolgozik, amelyek divatszerűen váltakoznak és cserélik fel egymást. Hogyan lehetséges itt ellentét tudomány és vallás között? A sok feltevés miatt a természettudomány néha még önmagával is ellentétbe jön. Így például a fizika azt tanítja, hogy a világosság a világűrt betöltő éterrezgése által jön létre. A csillagászat viszont a legnagyobb határozottsággal állítja, hogy a világűrben semmiféle anyag sincs. Miután a bolygók és üstökösök mozgások közben a világűrben a legkisebb ellenállással sem találkoznak. Vagyis a tudománynak nincsenek minden ponton biztos eredményei. Egyébként ne tévesszük szem előtt, hogy a tudománynak és vallásnak a teremtés történetet és vízözönt kivéve alig vannak érintkező pontjai. Dr. Plate egyetemi tanár, a hírhet Heckel utódja, a Jénai Egyetemen bevallja, a materialistáknak és ateistáknak nincsen támaszpontjuk a kereszténység alapvető tanításai ellen folytatott támadó hadjáratukban. Ilyeneket nem szolgáltat nekik a természettudomány. Egészen egyszerűen és észszerűen járunk el, amikor Krisztus tanítását igaznak fogadjuk el, mert Krisztus Isten fia, aki se nem tévedhet, sem tévedésben nem ejthet. Továbbá, mivel Krisztus az ő feltámadásával és csodáival szavainak igazságát ő megpecsételte. Egy rövid látó ember elhiszi egy élesebb szeműnek, hogy például léghajó szállink a magasban, ám bár azt nem látja. A vak hisz annak, aki lát. Elhiszi például, hogy az előtte fekvő térképen városok, folyók, hegyek vannak ábrázolva, bár ő nem látja azokat, és tapintása sem ellenőrizheti. Mi magunk is elhisszük, hogy London, Párizs, Róma léteznek, bár ezeket nem láttuk még, és talán nem is fogunk oda eljutni, de vajon mindezek az emberek észre észszerűtlenül hisznek, holott megbízható tanúk tanúskodnak az említett dolgok igaz voltáról? Még észszerűbben cselekszik az, aki Istennek hisz, mert az emberek tévedhetnek és megtéveszthetnek, de Isten nem. Miután pedig Krisztus Isten fia, ő sem tévedhet, se nem téveszthet. Szent Ágoston mondja, Isten káromlás volna, ha valaki azt hinni, hogy a mi legfőbb borunk, aki maga az igazság, csak egy pontban is hazudott volna. Amikor tehát Krisztus szavának hitelt adunk, még biztosabbak lehetünk, mintha az illető dolgot saját szemünkkel láttuk volna. Hobbauer Szent Kelemen egy képet szemlélve a falon így szólt, inkább hiszem, hogy egy Istenben három személy van, mint hogy ez a kép a falon függ. Érzékeim megcsalhatnak, de Isten nem. Maga Krisztus is szavainak megerősítéséül csodáira hivatkozik, amikor így szól, ha nekem szavaimnak nem akartok hinni, higgyetek a cselekedeteknek. Krisztus legnagyobb csodája halottaiból való feltámadása. Azzal adta legfőbb bizonyítékát tanítása igazságának, ezért írja Szent Pál, hogy a mi hitünk hiába való volna, ha Krisztus fel nem támad volna. Továbbá észszerűen cselekszünk, ha az egyház tanítását hittel fogadjuk, mert Krisztus egyházát a Szentlélek vezérli és megőrzi a tévedéstől, továbbá, mert Isten a mai napig folytonos csodákkal bizonyítja, hogy a katolikus egyház az igazságot tanítja. Krisztus Urunk mennybe menete előtt így szólt az apostolaihoz, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Az utolsó vacsorán pedig, és én kérem az atyát, és ő más vigasztalót ad nektek, hogy örökké veletek maradjon az igazság lelkét. A Szentlélek tehát éppen úgy, mint pünkös ünnepén, még most is az apostolok házában, az egyházban van. Isten a mai napig csodákat művel a katolikus egyházban.
Gondoljunk csak a megszámlálhatatlan csodára, amely a kegyhelyeken, például Lourdesban történik. Az első csodák közül, amelyek ott történtek, többet részletesen leír az egyik párizsi orvos, Lassire Henry, aki elvesztett szeme világát, szintén lourdi víz által nyerte hirtelenül vissza. A könyvének a címe A mi lourdi szűzanyánk. És ez a könyv már igen sok szabad gondolkodót ejtett gondolkozóba. Az újabb csodák közül néhányat Fouassarié, a lourdi orvosi klinika igazgatója beszélt el a munkájában, a Lourdi nagy gyógyulások című művében. Azt se feledjük el, hogy minden szent és boldogá avatást szintén csodáknak kell megelőzniük. Ezek a csodák, amelyek a legszigorúbb vizsgálatnak vannak alávetve, eléggé mutatják, hogy igenis a katolikus egyházban ma is történnek olyan dolgok, melyek a természet erőit felülmúlják. Gondoljunk továbbá a szentek éppen maradt testeire, például Szent Teréz az avilai karmelita kolostorban, Spanyolországban, a portugáliai Szent Erzsébet, a coimbriai Clarissa kolostorban, Portugáliában, hogy Szaviri Szent Ferenc, bolonyai Szent Katalin, keresztről nevezett Szent János, vagy még lehetne sorolni, ezek a testek pedig nincsenek bebalzsamozva. A legtöbb közülük éveken keresztül ugye a föld gyomrában pihent, és ez ideig a legcsekélyebb szagot sem terjesztette, sőt, a legtöbb éppen kellemes illatot. Azon felül nem is merevek ezek a testek, hanem hajlékonyak. Világszerte ismeretes a Szent Januárius csodája Nápolyban. Ott őrzik a Dioklécián alatt a 305. évben lefejezett Szent Januárius Beneventi püspöknek a vérét. Tehát a keresztény hit a katolikus egyháznak összes tanítására kiterjed. Erről egy rövid dal után maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk katekézisünket. A keresztény hit a katolikus egyháznak összes tanítására kiterjed. Aki a katolikus egyháznak csak egyetlen tanítását is nem hiszi, annak a hite nem ér semmit. Aki ugyanis Krisztus Urunk és az egyház egyik szavának hitelt ad, másik szavának pedig nem, az tulajdonképpen nem hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és hogy a katolikus egyházat ő vezérli. Az ilyennek hite éppen olyan értéktelen, mint a ház, amelynek alapfala ingadozik. De a harang elveszti hangját egyetlen törés miatt. A test mindjárt beteg egyetlen tagjának szenvedése miatt. Egyetlen rossz hang megzavarja az összhangot. Egyetlen porszemecske a szemünkben megakadályozza a látást. Hasonlóan áll a dolog a hittel. Csupán egyetlen hitigasság elvetése miatt is az egész hit értéktelen. Valamint Szent Jakab szerint, ha valaki az egész törvényt megtartja, de egyben vétkezik, mindenikben vétkes lett. Éppen úgy mondhatjuk itt is, aki egyetlen hitigasságot elvet, valamennyi ellen vétkezik. Ezen okból a tévhitű keresztények hite nem mondható keresztény hitnek. Mivel azonban a tévhitű keresztények saját hitüket szintén keresztény hitnek mondják, azért a valódi keresztény hitet, mely egyedül a katolikus egyházban található fel, keresztény-katolikus hitnek is nevezzük. Habár a katolikus egyháznak minden tanítását kötelességünk hinni, nem szükséges valamennyit tudni az üdvösség elnyerésére. Tudni köteles minden keresztény-katolikus legalábbis annyit, hogy Isten van, s hogy ő minden embert igazságosan meg fog ítélni. Továbbá, hogy egy Istenben három személy van, s hogy a második isteni személy emberré lett és megváltott bennünket. Szent Pál apostol szerint az Istenhez járulónak hinni kell, hogy ő van, s az őt keresőknek ő a megjutalmazója. A Szent Háromság tanának ismerete Krisztus előtt nem volt ugyan szükséges, de szükséges volt a jövendő megváltónak, habár kevésbé világos ismerete, azonban másképpen áll a dolog most velünk keresztényekkel. Akinek azonban alkalma van megtanulnia az ezen kívül még tudni köteles a hiszek egy szövegét és értelmét, Isten és az egyház parancsait, a legfontosabbat, a kegyelem eszközökről továbbá az Úr imádságát. Szükséges tehát a katekizmust alapvetően alapvonalaiban ismerni, mert ezt kívánja az Anya Szent Egyház. Tehát a keresztény hit Isten ajándéka, mert hinni csupán Isten kegyelmével vagyunk képesek. Senki se gondolja, hogy a hitet merő tanulással el lehet sajátítani. A hit Isten ajándéka. Azért könyörögtek az apostolok Krisztushoz, Uram, növeld a mi hitünket. Isten a hitet már a kerességben adja nekünk. Azért nevezzük a kerességet a hit kerességének. Isten tudnilik a kerességben a megszentelő kegyelemmel egyidejűleg a hit képességét, vagyis a hit erényének magvát is adja nekünk. Az újonnan keresztelt azonban eszének használata előtt ezt a képességet nem használhatja, s hitét még nem gyakorolja. Ez csupán eszének használata után a kegyelem és a keresztény oktatása hatása alatt történik. A bűnös a hit képességét bűnbánat által nyeri vissza. Miután azonban Isten a felnőtteknek a kegyelmeket nem adja azok közreműködése nélkül, azért a bűnös részéről bizonyos előkészület szükséges. Tehát Isten a keresztény hit adományát különösen a következőknek adja. Azoknak, akik az igazság után komolyan törekszenek, másodszor pedig, akik istenfélő életet élnek, harmadszor pedig, akik Istentől kérik az igaz hitnek a kegyelmét. Kedves hallgatók, a következő műsorunkban megnézzük ezt a három pontot, hogy kik kapják a keresztény hit adományát, tehát azok, akik az igazság után törekszenek, akik istenfélő életet élnek, és akik kérik az igaz hit kegyelmét. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Norvégiai Szent Olaf, király, vértanú. Harald Hárfagárnak a norvég királyság

alapítójának családjából származott. 995 táján született, s mivel atya idegenbe volt kénytelen bújdosni, nem odahaza, hanem svédországi rokonai körében nőtt fel. Lehetséges, hogy kiskorában megkeresztelték, az viszont tény, hogy viking nevelést kapott. Előkelő származásának megfelelően igen gondos nevelésben részesült, és korán elsajátította mindazokat az ismereteket, amelyekre egy norman hősnek szüksége volt. Kitűnően értett a fegyverforgatáshoz és az úszáshoz, de mestere volt a szónak is. Szép arca és tüzes szeme csak fokozta megjelenésének varázsát. Snorri Sturluson, a legnagyobb középkori izlandi író a következő jellemzést adja róla. Szelíd és kifogástalan életű, óvatos és kevés beszédű volt. Takarékos, de nem fukar, mert ahol kellett, mindig kész volt adakozni. Amikor fölserdült, mostoha apja megajándékozta egy hajóval és egy csapat katonát is adott neki. Így részt vett több merész viking vállalkozásban a keleti tengeren, Hollandia és Anglia ellen. Egyik ilyen útján a normandiai Rouenba vezérelte őt a gondviselés. Itt ismerkedett meg közelebbről a kereszténységgel, és ez messze kiható változást idézett elő életében. Készségesen megnyitotta lelkét a kegyelem ihletésének, megkeresztelkedett, és ettől kezdve mozgó követője és egyben fáradhatatlan terjesztője lett az evangéliumi tanoknak, mint kiváló kortársa, Szent István magyar király. Etelred angol király szövetségében sokat harcolt az Angliát elárasztó dánok ellen. Etelred halála után egy ideig azzal a gondolattal foglalkozott, hogy a Szentföldre zarándokol, és ott jámborvezeklésben éli le életét. De amikor egy új vállalkozás során Gibraltár előtt hajózott, lehetett valami látomása, amelyben világossá vált előtte, hogy vissza kell térnie Norvégiába, és trónra kell lépnie. A legenda szerint egy ragyogó alak ezt mondta neki: térj vissza, és légy Norvégia örökös királya. Észak felé fordult hát, és 1015 előtt fölvette Normandia hercegénél, második Richárdnál a kereszténységet. Amikor tovább folytatta útját hazája felé, már volt vele 220 katona, egy püspök és több pap. Felismerte küldetését, és élete értelmet kapott. Csak 1016-ban sikerült Olafnak tárgyalások után és harcok során elérnie, hogy elismerjék egész Norvégia első királyának. Törekedett arra, hogy előmozdítsa Norvégiában a kereszténység terjedését. Életrajzírója Snorre elbeszéli, miként ért el eredményt az egyik térítő útján a norvég parasztok körében. A király Gudbrandsdalenbe érkezett. Az idevaló emberek Thor isten hatalmas képmásával akarták megrettenteni. Olafra azonban semmi hatással nem volt a bálvány. Rámutatott az épp felkelőben lévő napra. Lám, sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, mint a Thors bálvány és az igaz és láthatatlan Isten teremtménye. Embereivel szétdaraboltatta a bálványt, s mivel Thor Isten nem állt bosszút, ezt a parasztok istenítéletnek tekintették, és nem álltak tovább ellen. Papjaira bízta, hogy hirdessék az evangéliumot, tanítsanak, templomokat építsenek, misézzenek, szolgáltassák ki a szentségeket. Később annak érdekében, hogy népét politikailag összefogja és keresztény szemlélettel átitassa, új törvényeket fogadott el. Szent Olaf törvényeit századokon át mintaszerűnek tartották. Fő tanácsosai a misszionáló püspökök voltak. Közülük főleg Grimkel adott neki sok tanácsot a keresztény jogrend alapjának megvetéséhez. A legfőbb követelmény az volt, hogy Norvégia mielőbb keresztény legyen. Az új törvény szentesítette a munkaszünetet vasár és ünnepnapokon, és tiltotta, hogy közeli rokonok egymással házasságra lépjenek. Olaf következetesen küzdött a keresztény jogrend érvényesüléséért és azért, hogy csak egy király legyen. Ez hamarosan ellenállást váltott ki. Elsősorban a régi kiskirály családok mozgolódtak, a dán Kanut is egyetértett velük. Olafot tűrhetetlen zsarnoknak kiáltották ki, aki a régió szabadságot mindenféle törvényekre cserélte.
Eddig a gazdag parasztok a nemzetségükhöz tartozó törvénysértőt kiválthatták pénzzel, így a szegényekkel szemben előnyösebb helyzetben voltak. Most azonban, ezt Olaf külön hangsúlyozta, az előkelő és gazdag bűnösnek ugyanazt a büntetést kellett elszenvednie. 1028-ban Kánut király flottát vezetett Norvégia ellen angol és norvég katonákkal. Mivel Olafnak túl kevés híve volt, menekülésre kényszerült. Ez a sorsfordulat megérlelte Olaf hitét. Oroszországban a rokonainál talált menedékre. Először arra gondolt, hogy elzarándokol a Szentföldre, de egy új látomásból erőt merítve elhatározta, hogy visszatér hazájába. Svédországban csapatot gyűjtött és Drontheim ellen vonult, ellenségei azonban túlerőben voltak. 1030. július 29-én vívták meg a döntő csatát Stiklestadnál. A katonák sisakjára és pajzsára Olaf fehér keresztet festett, csatakiáltásuk pedig így hangzott: előre Krisztus, a kereszt és a király hívei. A hősies küzdelemben végül a király életét vesztette. A szágá, vagyis az északi népek legendás hőseiről szóló történet Olafot mindjárt halála után már szentnek mutatja be. Egy sora szerint Olaf mielőtt kilehelte volna, megmentette ártatlan lelkét, s most vakok és némák keresik föl a királyt, és gyógyultan térnek vissza otthonukba. Földi maradványait Grimkel püspök az egyik drontheimi templomba vitette. Ezzel létrejött Észak egyik legnagyobb középkori zarándokhelye. 150 évvel később elkezdték építeni a norvég érsek székesegyházaként a legnagyobb és legszebb északi katedrálist, a Szent Olaf templomot. Ezen kívül még sok más Szent Olaf templom is épült Norvégiában, sőt Svédországban, Dániában és Angliában, valamint a Hansa városokban. Így jogosan tekinthetjük az egykori viking királyt Észak legjelentősebb és legnépszerűbb szentjének. Mint Norvégia örökös királya, Olaf az ország politikai és keresztény egységének szimbóluma. A reformáció alatt arany erekje tartóját Dániába vitték, Olaf földi maradványait megsemmisítették.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Ha mindjárt feltárulnak is előtted az összes titkok, ha megismered is, ami a föld kerekségén, a magas égben és a tenger mélységeiben van, de önmagad nem ismered, olyan vagy, mint aki alap nélkül épít. Az eredmény csak romhalmaz, épület nem lehet, mondta Clairvaux-i Szent Bernát.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsovszky Tibor beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy mit látsz, hogy ez a szívártüttetés, ez mennyire fog fejlődni. Megmondom, hogy mire gondolok, hogy ma már ugye nem nyitják minden esetben föl a mellkasát az embernek, hanem különböző ilyen, nem tudom megnevezni, mert ez egy orvosi speciális megnevezés, hogy szinte hozzá se ér a szívgyógyász, hanem egy ilyen karon keresztül végzik a műtétet. Tehát ez meddig mehet ez így? Az előbb azt mondtad, hogy egy szív, aki szívműtétet végző orvosnak fantasztikus keze kell, hogy legyen, tehát ott nem lehet tévedni. Hogy látod ezt a dolgot, hogy ez át tudunk ebbe billenni, hogy nem kézzel fogják végezni a szívműtétet, hanem egy ilyen karral, meg gépekkel?
2: Hát ugye a jövő, hogy ez mikor következik be, az kiszámíthatatlan, de már ma is számos szívsebészeti beavatkozás robotkarok segítségével történik.
1: Ez nem jutott eszembe.
2: Robotkarokkal. És az nagyon gyakran pontosan. Mesterséges intelligencia vezérlésével ez pontosabb lehet.
1: Ehhez kapcsolódóan még szeretném megkérdezni így oblikon kívül tőled, hogy a mai napig jártok boncolásokra, tehát mint orvos jársz minden évben boncolásra, tehát hogy tanuljatok a holttesten végzett dolgokon?
2: Igen, hát boncolásokra el kell járnunk, a saját betegeinket kell megnéznünk, hogy megfelelő volt-e a döntésünk, megfelelő volt-e a gyógyításunk. Tehát, hogyha valaki meghal az én osztályomon, akkor megírjuk ugye a dokumentációját, utána átmegyünk a boncterembe, ott vagy előttünk, vagy előkészítve fölboncolják a illetőt, és ez úgy történik, hogy mielőtt az egésznek nekiugranánk, elreferáljuk a korboncolást végző orvosnak azt, hogy miért került be az illető a kórházba, milyen betegségeket feltételeztünk, milyen gyógyítást alkalmaztunk, eleve reménytelen volt, mert van ilyen is, vagy azt gondoljuk, hogy jó irányt csináltunk, de be kell vallanom azt, hogy mindig ott van a lehetősége annak, hogy egy orvos tévedjen. Ha állandóan téved, azt hagyja el a pályát. De úgy mondta egyszer egy klinikopatológián egy általam nagyra becsült főorvos, amikor a klinikusok és a korboncnokok üléseztek, és elreferálták a beteget, utána a korboncnok is elmondta, megmutatta, hogy hol van, mit kellett volna így csinálni, amúgy csinálni, ezt mondta a főorvosa, nagyon-nagyon ideges belgyógyász kollégámnak, hogy kedves kollega, hát ne legyen már ennyire ideges. Innen emelt fővel csak a korboncnok távozik.
1: Ez jó. De szaladjuk tovább, mert az idő rettenetesen talad a riportba. 1996-ban kerültél a SOTÉ-ra. Ugye, hadd kérdezzem meg ezzel kapcsolatban, hogy a SOTÉ-n más lehetőségek adottak, mint az újpesti kórházban, tehát úgy látod, hogy a gyógyítás színvonala itt emeltebb, vagy pedig ugyanazon a szinten van a kettő dolog, és ehhez kapcsolódóan hagyd kérdezem meg tőled, hogy továbbképzésekre jársz-e, illetve te tartasz-e? Parancsolj!
2: Amikor átkerültem az egyetemre, akkor nagyon érdekes dologgal szembesültem. Károlyi kórházban elrendeltem egy vastagbélvizsgálatot, akkor egy ilyen beöntős, kontrasztanyagos valami történt. Bementem a klinikára, megkérdeztem a második nap a szomszéd kollégámat, hogy hol kell előjegyezni erre a vizsgálatra a beteget, és mennyi időt kell várni, egy hetet, vagy hogy lesz. Rám nézett, és azt mondta, hogy tehát vastagbéltükrözést csinálunk, azt a vizsgálatot itt már rég elfelejtettük. És akkor szembesültem azzal, hogy mások a technikai lehetőségek. Egészen döbbenetesen mások. Több év különbség volt a kórházi ellátási lehetőség és a klinikai ellátási lehetőség között, mind technikában, mind időben. Több orvos, több műszer, az orvosok azok ugyanolyanok. Itt is, ott is. A műszerek már nem. Tehát ez egészen más volt.
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert szerettem volna erre rátérni a diagnosztikának a műszeres részére. Na most a szakmai elméleti fejlődést melyik ország vezeti, egy pár mondatot, ha mondanál erről, tehát a szívgyógyászatban, a kardiológiában?
2: Igen. Hát a szakmai vezérlés az egészségügyben az Amerikai Egyesült Államokban van, az USA-ban van. Én volt szerencsém, az egyik barátom Heidelbergben volt ösztöndíjas, és édesapámmal egy ilyen meghívó útlevelet csináltattam, és kim voltam ennél a barátomnál Heidelbergben, ő gyerekgyógyászattal foglalkozott, de az asszisztense, az a kardiológus professzornak volt a asszisztensének a barátnője, tehát engem beprotezsáltak a Heidelbergi kardiológiai klinikára. Két hétig ültem, és több szívkatéterezést láttam egy nap alatt, mint a kardiológiai szakvizsgámra való felkészülés egész ideje alatt. Ez döbbenetes élmény volt. És hát csodálkoztam, elmentem mindenféle részére a klinikának, megnéztem a ritmuszavarok kezelését, a szívútrahangokat, a szívkatéterezést, leselkedtem a szívműtőben, és megkérdeztem, hogy hát ez fantasztikus, itt folyik a képzés. Mondta, igen, mindenkit itt képzünk, de az Amerikai Egyesült Államokban tanultuk meg. Tehát az USA olyan mérhetetlen technikai fölénnyel bír, hogy az általam egyik csodált Heidelbergi Egyetemnek, a Heidelbergi klinikának, a kardiológiai klinikának, ahol az igazgató akkor a német kardiológus társaság elnöke volt, ott is azt mondták, hogy Amerika az első.
1: Egy kiegészítő mondatot, hogyha megengedsz ehhez a dologhoz. A szívgyógyászat ugye ez nem választhatjuk le a belgyógyászatról és a vérről, a hematológiáról, én azt gondolom. És engedjék meg, kedves hallgatóink, hogy ma, amikor készítjük ezt a riportot, ma van az önkéntes véradók napja, és nagyon szíves figyelmükbe ajánlom a hallgatóknak, hogy tegyék meg, hogyha megtehetik, adjanak vért, mert nagyon sokat segítenek az egészségügynek. E kitérő után szeretném tőled megkérdezni, mert beszéltél a kardiológus társaságról, a Magyar Kardiológusok Társaságának is tagja vagy, miből áll ez a munka?
2: Akkor, amikor úgy döntöttem, és a főnököm inspirált erre, hogy legyek kardiológus, akkor azt mondta, hogy hát te, Viktor, ez úgy működik, hogy beadsz Balatonfüredre a kardiológus kongresszusra egy előadást. Mondom, én előadás. Hát bizony. Itt van ez az osztály, ellátunk évente több száz szívinfarktusos beteget. Ugye az akkor még egy nagyon kezdetleges helyzet volt. Hát keressél témát magadnak, én segítelek abban, hogy tudj ott egy előadást tartani, de ehhez az a feltétel, hogy belépsz a társaságba. Hát beléptem a társaságba, tartottam először előadást, először papírról olvastam föl az előadást, aztán azt mondtam egyik alkalommal, hogy ha ezt így folytatom, akkor ebből nem lesz semmi. Kidobtam a papírt, kiálltam, kicsit dadogtam, de ezt bölcsmosollyal elnézte a levezetőelnök, és aztán lassan úgy tűnt, hogy minden évben tudok előadni a kongresszuson. Van valami olyan érdekes téma, ami fontos. Erre figyelmeztetett egyébként a főnököm, hogy olyat, ami unalmas, olyat, ami mindenkinek a könyökén jön ki, azt bízd másra. És nézd meg, hogy elmondja, senki nem fog rá figyelni. Próbáljál meg valami érdekességről beszélni. Ez lett az első lépés. Aztán, ahogy egyre inkább megismertek, jött egy kedves kardiológus barátom, aki akkor a társaságnak a főtitkára volt, és azt mondta, hogy újra kell szervezni a hipertónia munkacsoportot a társaságon belül. Elvállalod-e ezt a szervezést? Mondtam, hogy elvállalom örömmel. Kicsit talán furi volt egy akkor még mindig 40 körüli orvosnak a szájából, sikerült újra szervezni a hipertónia munkacsoportot, és akkor ez azt jelentette, hogy hogy bekerültem a társaságnak a tanácsadó testületébe, és egy-két évtizeden keresztül hipertónia munkacsoport, gyógyszerterápiás munkacsoportnak a vezetője voltam. Ez azt jelentette, hogy évente kellett gondoskodni szimpóziumokról a kongresszuson, illetve megpróbálkoztam évközben is szervezni. Ez nagyon nagy munka, ez meghaladta az erőmet, és ebből kiszálltam, tehát ezt nem tudtam csinálni.
1: Főorvos úr, fantasztikus, érdekes a téma, mindig érdekelt egyébként engem az orvosi pálya, de hát nem lettem orvos. Menjünk gyorsan, mert az idő rettenetesen szalad. Egy-egy mondatban talán ilyen szakmai kérdéseket tennék föl. Mi a felnőtt transzhorakális és a hipertónia? A magas vérnyomás ugye ma már népbetegség. Mit javasolsz ennek a leküzdésére a hallgatónk számára? Illetve van egy kérdésem az a kapcsolatban, hogy az európai kardiológus diplomával is rendelkezel, ez mit jelent a te számodra? És van egy utolsó kérdésem, de tényleg röviden, mert nagyon elszaladt az idő, és a 24 órás vérnyomás monitorozálás, mint ciklikus matematikai függvény, no ez igazán érdekes, ezt mondtam neked a riport előtt is, ugye hát mi tanultuk az iskolába, hogyha egy-egy mondatban ezekről a témákról tudnál mondani a hallgatóvé, hogy egy kicsit közelebb tudnánk vinni ezt a szakmát a hallgatók számára. Parancsolj!
2: Európai kardiológus diploma. Kelet-Európában éltünk. Most is Kelet-Európában élünk, de volt egy időszak, amikor a nyugatiak nem fogadták el a kelet-európai kardiológusokat. És a kardiológus társaság létrehozott egy európai kardiológus diplomát. Ez a nyugatiakat nem érdekelte. De összegyűjtöttem a cikkeimet, összegyűjtöttem az iskoláimat, tanfolyamaimat, és beadtam, és megkaptam a diplomát. Néhány jó barátommal együtt egy időben. Az egyik az aztán a kardiológus társaságnak az elnöke lett. A transztorakális echokardiográfia licenszvizsga, hipertónia licenszvizsga, ezek a szakvizsgára ráépített vizsgák. Ez azt jelenti, hogy ezeket a disziplinákat tulajdonképpen vezetőként üzhetem. A ABPM, ambuláns vérnyomás monitorozás az, amelyik egy napon keresztül föl van téve a beteg karjára, és adott programozott időnként nézi a beteg vérnyomását. Eltelik 24 óra, a verklin, tehát ciklusról van szó, a verkli indul újra. Ez nekem onnan jött, hogy fizika tanárom egyszer bekerült a Károlyi Kórházba, és ültünk egymás mellett, fölvettem valami epeköve volt, és csináltam az EKG-t róla, és így nézi, jaj, milyen jó kis ciklikus görbe. Mondom, milyen jó ötlet. És akkor vérnyomás monitor, milyen jó kis ciklikus görbe, a nappal éjszaka váltakozik, ismétlődik. Évszak, tavasz, nyár, ősz, tél, más a magasság, ez egy másik ciklusidő. A rövidebb ciklusidő, a 24 óra, és ütésről ütésre is variábilis lehet a vérnyomás, az egy még rövidebb ciklusidőt jelent.
1: Köszönöm. Még lenne egy pár kérdésem. A munkádban nagy szerepe van a gyógyszereknek. Egy picit beszéljünk erről. Hogy választod ki a megfelelő gyógyszert egy páciens számára? Van úgy, hogy váltani kell a gyógyszert?
2: A kardiológusok nagyon büszkék a gyógyszervizsgálataikra. Minden egyes kardiológiai állításunk, ami kezeléssel függ össze, összehasonlító gyógyszervizsgálatokon alapul. Tehát akkor, amikor én elrendelek egy gyógyszert, olyat választok, ami bizonyítékokkal szolgált már korábban, más gyógyító eljárásokkal szemben, hogy hatékony. Főnökeim azt mondták, hogy nem 500 gyógyszerrel kell dolgozni. Meg kell tanulni bizonyos gyógyszerek hatását, persze hát kell tudni többit is, és azokat a gyógyszereket kell adni, amelyik bizonyítékkal rendelkezik, és saját tapasztalatom is van már ezekkel. A gyógyszertanulmányok alapján végzem a gyógyszerelést, és például a vérnyomás monitorozással ellenőrzöm, vagy a beteg önvérnyomás mérésével ellenőrzöm a gyógyszerhatást, és ha kell, akkor változtatok.
1: Értem. Elárulom kedves hallgatóinknak, hogy én elmentem a főorvos úrhoz a Semmelweis Egyetemi Klinikára, és nagyon sok beteg jár hozzá. Tényleg csak egy-egy mondatban, mert az időn rettenetesen szalad. Naponta hány beteggel tudsz foglalkozni? Hogy látod, hogy az általad javasolt terápiák mennyire hatásosak? És nem utolsó sorban szeretném megkérdezni, hogy a nővérek, akik veled dolgoznak, azok mennyire képzettek, hol képzik őket, és kimondottan erre a szakterületre képzik őket? Parancsolj!
2: Úgy átlagot mondanék, ambuláns beteg naponta 4-8-10 jár hozzám. Ezen kívül ugye kell végeznem aznapra szabott szívútrangok egy részét. Tehát ennyi mondjuk a betegszám, csinálok még, ellenőrzöm a vérnyomás monitorozásokat, ellenőrzöm nem mindegyik, de néhány 24 órás EKG vizsgálatot. Ám de akkor, amikor osztályvezetőként a fekvő részen dolgoztam, akkor volt egy elvem, amit Károlyi Kórházból hoztam. Minden egyes vizitemre, nem csak a gyakornokommal mentem, hanem a nővéremmel, a hozzám beosztott nővérrel, és rendszeresen elvittem a főnővéreket is. Ez persze időnek kis időigényes volt, de összemelegettünk. Nem a férfinő kapcsolatban, hanem a gyógyító-ellátó kapcsolatban. Volt egy idő múlva sok pillanat, amikor egymásra néztünk, tudták, hogy most kell megigazítani a beteg feje alatt a párnát, tudták, hogy kell fölkészíteni a beteget a vizsgálatra, és félszavakból megértettük már egymást.
1: Pontosan erre gondoltam, volt ez ugye, félszavakból megértettük egymást, volt egy ilyen szlogen, ugye, mert te is 28-as vagy, meg én is a színészekkel. Még egy utolsó kérdés ezek a szakmáddal kapcsolatban. Az adminisztráció csökkent szerinted az elmúlt időszakban?
2: Az adminisztráció folyamatosan növekszik. Az orvosoknak szorosan véve, a legszorosabban véve van mindig segítsége. De az adminisztráció ennél szélesebb körű segítséget igényel.
1: Értem. Miután a Mária Rádióban vagyunk, két kérdésem van, tényleg nagyon röviden, főorvos úr. Az egyik, hogy a hit, az Istenbe vetett hit milyen szerepet játszott az életedben, a másik kérdésem pedig, hogy mint főorvos, kardiológus, főorvos, belgyógyász, mit üzenél a Mária Rádió hallgatójuknak az egészségük megtartása érdekében? Egy-egy mondatot, hogyha volna kedves mondani.
2: Az egészség megtartásáról annyit ezzel kezdeném, hogy le van írva, hogy hogy kell egészségesen élni. Mozogni kell, meg kell tartani a normális testsúlyt, olyan ételeket kell fogyasztani, amelyek biztosítják a jövőt, és biztosítják a jövő agyműködését. Tehát sószegényen kell étkezni, és napi fél kiló nyerzöldséget, gyümölcsöt legalább meg kell lenni. Ez az, ami kicsit olyan mediterrán stílusú étrendet és életmódot kellene követni. A Mária Rádiónak két rövid gondolatot. Ugye én az életet őrzöm. Az élet a legszentebb titok szerintem, amely arra érdemes, hogy minden körülmények között megőrizzük, de a megőrzés közben arra kell törekedni, hogy a beteg embernek mindig a legjobb legyen, tehát nem egyszerűen ki kell tolni az élettartamot, hanem jó általános állapotban kell ezt megérni. És engedjél meg egy idézetet, ami a gyökereimet és a családomat jelenti. Tehát a világ fele azt kell üvöltenem, hogy védeni kell az életet. A család fele pedig azt, hogy össze kell tartozni, szeretni kell egymást, és tudnunk kell, hogy honnan jöttünk. Én találtam erre egy idézetet, 200 évvel ezelőtt egy ősöm ezt írta. Mely jegyzéseimnél többel nem kedveskedhetvén az ezen írásomra szorulandó véreimnek és kedves gyermekeimnek legyen az jövendő útmutatás. 1807-ben írta ez Szászújfalusi Felszegi Sándor.
1: Ez nagyon jó befejezés volt. Hát kedves dr. Nagy Viktor főorvos úr, Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk a Mária Rádióban, és remélem, hogy egy kicsit közelebb tudtalak vinni a hallgatóinkhoz. És ami fontos, hogy a főorvos urat nagyon sokan ismerik, és kitűnő orvosnak titulálják, nem csak a betegek, hanem a szakma is. Mit tudok kívánni így pár mondatban? További munkádhoz kívánok a hallgatók nevében is jó egészséget a Jóisten áldásával. Borsoszky Tibort hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsoszky Tibor beszélgetett.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márnár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Oltyán Emese vagyok. Mart Robin és az öngyilkos misszió. Ez a címe mai történetünknek, melyet Emmanuel nővér Medjugorjéről szóló könyvéből olvasok fel önöknek, miután meghallgattuk a Szent Szűz üzenetét. Drága gyermekek! Szeretnélek még közelebb vinni benneteket Jézushoz és megsebzett szívéhez, hogy megérthessétek mérhetetlen szeretetét,